0: Ázsiától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest, a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen mi is ott jártunk, helyszíni összeállításunkat hallják. A 22. Virágzó Népművészet elnevezésű pályázat első díja idén igencsak különleges volt, hiszen egy közös munka kapta, talán ilyen még nem is volt itt a díj történetében, és akik pedig készítették, Rácné Ari Erika, gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Illetve Sócóné Kása Gyöngyi, gratulálok önnek is!
3: Köszönöm szépen!
1: Hát kérem, hogy mutassuk be itt a rádióhallgatóinak, nem túl könnyű ugye ez így, de hogy mi ez a munka, amit önök elkészítettek. Én bevallom őszintén, ahogy megnéztem, én soha nem is láttam még ilyet.
3: Hát mi sem találtunk előzmény, nem így indult a pályamunkák elkészítése, hanem a pályázat kiírása kérte azt, hogy a szállásanyagokra koncentráljunk, és mivel elég régóta ismerjük egymást, kollégák voltunk sok-sok éven keresztül, ezért különböző helyeken összekapcsolódunk, és találkozunk, beszélgetünk szakmailag is, és akkor találtuk ki, hogy valamit csináljunk együtt. De ez csak egy ilyen kóbor gondolat volt, hogy egyszer legyen, és akkor megláttuk, hogy hát ezt nekünk írták ki, ezt a pályázatot. És onnan kezdődött az, hogy leültünk beszélgetni, hogy mit tudunk mi ketten egymással, vagy a két mesterség egymással, az alapanyagok egymással mit tudnak kezdeni.
1: Mondjuk el a két mesterséget.
2: Kosárfonás és a fazekasság, igen. Kapcsolódott össze.
1: És mi sült ki ebből?
2: Hát az alapot mindig a Gyöngyi munkája adta, a fazekasság, az ő formavilága, színvilága, díszítményei, és ahhoz igazítottam a fonásban a színeket, formákat, egyáltalán a szerkezetét. Meg ugye, hogy mire használható az egész, arra nagyon figyeltünk. Nagyon fontos volt a szín, forma, harmónia.
1: Hogyan határozzuk meg ezt az alkotást? Tulajdonképpen mi az elnevezése?
2: De mondd, mert te találtad ki, Gyöngyi.
3: Hát egy összefonódás, ez lett, ami így első gondolatként jött, hogy úgy összefonódunk egymással.
1: Mutassuk be ezt a hallgatóknak, hogy képzeljék ők el, aki mondjuk esetleg nem tudott ellátogatni ide a kiállításra, bár én mindenkinek ajánlom, hogy néz ez ki.
3: Hát úgy néz ki, hogy vannak gyümölcsös kosaraink, süteményes kosarunk, aminek az alapját azt egy kézzel hagyományos technikával korongozott cserépedény adja, ami minden díszítményében és hát félig elkészített formavilágában is a hagyományos népi fazekasságot mutatja, és úgy kapcsolódik hozzá az edénynek a második fele, a pereme, hogy azt én lehagytam róla, és akkor Erika pedig arra fonta rá a különböző fonási technikákkal az edénynek a szélét.
2: Egy kis fejtörést adott nekem Gyöngyi azzal, hogy ugye a fazekas edény az körbe kiuggatott volt, és akkor kérdés volt, hogy milyen távolságban legyenek a lyukak, amiben majd a karók fognak kerülni. Másik kihívás, hogy hogyan kezdjem el az egészet, a végét valahogy el kell fonni az egésznek, és ezt is kétféle módját találtam ki. Addig gyakoroltam, hogy kettőféle elszegés is sikerült, mind a kettő úgy gondolom, hogy esztétikus. A zsűri ezt is elmondta, hogy nagyon, az is szép, amelyiknek kívül van a vége, a vesszővége, és akkor nekem nagyon igazodni kellett Gyöngyinek a motívum világához, hogyha áttört volt a fazekas edény, akkor nekem is ahhoz a mintához úgy kellett tagolnom a fonást. Úgyhogy valahogy tényleg közösen gondolkodtunk, és akkor ha sikerült, akkor úgy gondoltam, na akkor elviszem Gyöngyihez, vagy eljött, megnézte, és akkor közösen kritizáltuk mindenféleképp, és akkor bontottam, vágtam le, és akkor újra, tehát valamelyik harmadjára, negyedjére azt mondtam, na ez most lesz így, talán tökéletes.
1: A motívumvilág honnan táplálkozik?
3: Hát a fazekas motívumkincs az teljes egészében a Közép-Tisza vidék. Onnan jövünk, Kisújszállásról jövünk, ott élünk mind a ketten. Ezek a motívumok főleg Karcagra voltak jellemzőek, de tiszafüredi hagyományokból építkezik igazából. Úgyhogy az én munkásságomban alapvetően ezek a motívumok dominálnak, amúgy is, mert én azt gondolom, hogy azt tudja az ember hitelesen, ahol tényleg él. És nyilván Erikának nehezebb dolga volt ebből a szempontból, mert azért neki már idézőjebb egy kicsit szabályozottabb volt az, hogy milyen színeket használ, az adott motívumhoz milyen fonási technikát, és ugye nyilván nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy egyensúlyban maradjon, minden egyes edényben egyensúlyban tudjunk maradni. Egyikünk munkája sem lehetett hangsúlyosabb, mint a másiké. És tehát sokat kellett tervezni, és nagyon sokat beszélgettünk ezen, hogy lenne jobb, mi illene jobban hozzá, vegyek-e ki belőle én, hogy ne nyomjam el már eleve azt, hogy ő is ki tudjon teljesedni egy-egy fonással. És hát ez nagyon sok izgalommal járt, én azt gondolom, és nagyon sokat tanultunk egymás mesterségéről, szerintem egymásról is, meg nagyon jó volt kapcsolódni tényleg.
1: A fonásban mennyire bonyolította meg azt tulajdonképpen itt az alkotást, hogy nem ön kezdte el, hanem alkalmazkodni kellett, mert szerintem azért egy mesternél ez ritka, hogy nem az egészet ő csinálja, nem ő találja ki, nem az ő fejéből pattan ki.
2: Számomra inspiráló volt Gyöngyének az alkotása, és nagyon szeretek úgy elgondolkodni dolgokon, szeretek ilyen kreatív elbefuttatásokat végighajtani a fejemben, és nem volt könnyű, de én úgy gondoltam, hogy talán meg fogom találni azt az egyensúlyt, amiről Gyöngyi is beszélt, és úgy néz ki, hogy ez sikerült is. Hát én is a hagyományos fonási technikákat használtam, kifejezetten figyeltem arra, hogy a hagyományos gyűrűfonás, berakásos fonás, szegéseknek a kivitelezése az a magyar hagyományoknak megfelelő legyen. Nagyon izgalmas munka volt, és én nagyon szeretném ezt tovább folytatni.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy lesz ennek a gyümölcsöző együttműködésnek folytatása, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen első díj az szinte predesztinálja az embert, hogy hát akkor itt tovább kell menni az úton.
2: Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ennek van értelme, és a mostani visszajelzés azért még jobban megerősített bennünket abban, hogy a szakemberek által is elismert munkát tudtunk produkálni, úgyhogy végtelen nagy örömmel tölt el bennünket.
3: Ugyanezt tudom mondani én is. Meg még talán annyit hozzá, hogy igen, ez egy nagy, nem is tudom, igazolása annak, hogy megéri kapcsolódni különböző embereknek egy-egy alkotáson belül, vagy különböző szakmáknak is akár, mint ahogy mi tettük, és ez mindig új gondolatok jönnek. Tehát, hogy elkészítettük ezeket a darabokat, amiket itt meg is lehet nézni, és szerintem mind a kettőnk fejében vannak még ott új ötletek, és akkor ez arra inspirál majd bennünket. Megint üljünk le, megint gondoljuk végig, tervezzük át, és még mert nagyon jó összedolgozni.
1: Egy picit azért meséljünk arról a hallgatóknak, hogy hány munkaóra van egy-egy összefonódásban. És akkor itt kezdjük el azzal, hogy elindul ez az egész a megtervezésétől, az egyeztetésektől, az esetleges újrakezdésektől. Összeszámolták-e egy-egy alkotásnál?
3: Így nem. Igazából a tervezés folyamata az nagyon, nagyon jó hangulatos beszélgetésekkel kezdődött. Hogy milyen formákat szeretnénk, funkciókat kerestünk, hogy legyen gyümölcsös kosár. És akkor milyen forma legyen, mert nyilván először nekem kellett megcsinálni, de már úgy kellett megcsinálni, eleve lekorongozni azt az edényt, hogy már a színeket is megbeszéltük, de alapjában véve a formát. Mert hogy én félig készítettem el az edényt. És a másik fele az majd a kosárral lett teljes. Tehát ezt nem lehet megcsinálni úgy, hogy nem beszéljük meg.
1: Meg talán úgy nem is olyan egyszerű, nem? Hogy nem volt önök előtt példa? Hogy na ez hogy néz ki?
3: Ez szabadságot is adott szerintem egy kicsit. Tehát, hogy így beindultunk, és akkor azért voltak próbák. Tehát, hogy nem ennyi, ami a kiállításba került, az elkészült tárgyak száma, de azért Erika nagyon kitartó volt, mert ő egy-egy félig elkészített cserépedényt azért 3-4-5-szer is, tehát ő gondolkodás nélkül levágdosta a kis metszólójával az addigi munkáját, így elrakta maga mellé, és kezdte az újat ugyanazon az edényen. Úgyhogy azért nagyon sok, szerintem neki sokkal több, mint nekem. Mert nálam talán a száradás, tehát a különböző munkafolyamatok közötti időt ugye ki kell várni. Nekem az lehet, hogy több volt, mint mondjuk megkorongozni, vagy földíszíteni. Tehát ezen az oldalon szerintem a tervezés volt a legtöbb, meg a folyamatok megfelelő idejének a beosztása, a kivárása. És hát Erikánál azért sokkal több óra ment el erre szerintem.
2: Hát azért ment el sok óra, mert nem volt példa, tehát nekem is újat kellett alkotni. Számomra nem is munka volt, hanem játék. Én imádok játszani a formákkal, a színekkel, engem ez szórakoztat, lelazít, fellazít, szóval ez olyan teljes szabadságot adó munka volt számomra, illetve annyira nem, mert követnem kellett Gyöngyinek a fazakas termékeinek a mintáját, az, hogy most befele szűkülő legyen, vagy leterülő legyen a fonás, ez megint Gyöngyi adta az alapot hozzá, de onnastól kezdve azért az én kreativitásom tudott érvényesülni. Úgyhogy egy nagyon érdekes munka volt. Egyébként az, hogy sokáig tartott, hát kétszer-háromszor ugye újrafonni, mert hol itt nem jó, hol ott még ott igazítsunk, de úgy gondolom, hogy ha már egy kialakult forma van, az már legközelebb már sokkal könnyebben megy.
4: És hát a folytatás is biztos, hogy könnyebb lesz. Én pedig sok szeretettel gratulálok Önöknek az első díjhoz, és hát a folytatáshoz pedig sok energiát és jó egészséget.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük.
4: A Virágzó Népművészet idei második helyezettje Zácsné Ádám Izabella nemezműves, akinek jelenleg itt állunk a kiállított alkotásai között. Mi mindennel pályázott, és mivel nyerte el itt a második helyet?
5: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt a zsűriztetésre elküldhettem az alkotásokat. Igazából elég széles, így ha mondhatom ezt a skálát, a hagyományos kazak mintavilág ihlette takarótól a medium print tunikáig küldtem a ülőlapokon keresztül összesen 12 alkotást. A 12 alkotásból 9-et kiállítottak, és 9 kapott zsűriszámot, és ami még egy nagy meglepetés volt számomra, hiszen először zsűriztettem, hogy ebből a 9-ből 5 mesterremekdíjat kapott. Nem is tudok igazából most így megszólalni, ihletett az egész alkalom számomra, hiszen 40 éve tanultam nemezelni. Ugyanakkor rajztanárként, rajszakos tanítóként és vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai művésztanárként nagyon sok időm az iskolára fordítódott. Nagy szeretettel mondom, hogy ez egy édes rabszolgaság volt, mert valóban 30 éven keresztül nullától, hát nem nullától, végül is óvodai végzettségem is van, tehát így az óvodától a középiskoláig tanítottam minden korosztályban vizuális kultúra tantárgyat. Emellett a nemezelés ugye ritkán kapott időt az egyéni munkám között, tehát az egyéni alkotásaim között. A nemezelés tehát így egy kicsit kevésbé volt jelen, bár az elején, amikor megtanultam Vidák István nomád táborában, Kecskemét környéki nomád táborában a nemezelés csodálatos, varázslatos örömét megtapasztaltam és tanultam a nemezelést. Nem mondanám, hogy megtanultam, mert ezt folyamatosan tanulni nagyon-nagyon jól lehet, nincs vége ennek a tanulásnak. akkor az elején azért az osztályommal nemezelő munkákat végeztünk, pályázatokra is mentünk. Igazából ez az életem első 6 tanítási éve volt a 40-ből. Hát most egy kicsit nem tudom, hogy dicsekvése, de akkor megemlíteném, ha már így visszamentünk, hogy akkor az első életem első 6 évében egy miniszteri dicséretet kaptam a pedagógus munkámra. És milyen érdekes, akkor még nem gondoltam volna, hogy ennek van jelentősége. Ezt a dicséretet András Falvi Bertalan írta alá akkor. Akkor is azért a népművészetben dolgoztunk, mert a Visszatekintő kismadár pályázaton akkor a művészeti szemléken mindig díjakat kaptunk ebben az első 6 évben. Aztán majd átalakult az életem kicsit azzal, hogy férhez mentem, és más iskolában kezdtem Szegedtől 200 kilométerre dolgozni. És akkor igazából is csodálatos munka volt az, hogy erre a tudatos iskolában dolgoztam 20 éven keresztül. Az elmúlt 10 évben pedig ráfordult a figyelmem a nemesz készítésre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Vidák István által mutatott csoda, az úgy gondolom, hogy itt lassan-lassan fejlődik, és igyekszem ezeket, ahogy teszem, vagy ahogy én magam alkotni, mindig új felfedezések mentén teszem, mindig átadni. Tehát ez valahogy életem első felében, amikor elkezdtem festeni, a Hódmezővásárhelyi festő társaság körében, akkor úgy valahogy véletlenül egy kimondott arszpoétika volt, hogy alkotni és tanítani egyszerre szeretnék. Ezt valahogy így úgy látom így visszanézve, hogy úgy ment is ez, annélkül, hogy görcsösen és szándékosan akartam volna. Elárulom, hogy az igazából ennek az tudásátadásnak a tapasztalata az életemben annyi egyszerűen, hogy amikor átadom ezeket a frissen megszerzett örömeimet, akkor újabb ötletek jutnak eszembe, és ez arra sarkal mindig, hogy soha nem félni attól, hogy továbbadom, inkább arra ösztönöz, hogy adjam azt, amit megtapasztalok, és valahogy ez a régi pedagógus indulás, ez azt hiszem, hogy továbbra is működik. Nagyon szeretem menedzselni, úgymond a diákokat, tehát ezt azért nagyon örülök, hogyha közös kiállításaink vannak. A zsűriztetés az nem volt eddig az életemnek része. Életemben először zsűriztettem, hogy egyéni zsűrit kértem a munkáimra, mint mondtam is, hogy 12 alkotásra. A zsűrizés előtte egy 2 évvel úgy történt 2 alkalommal, hogy tanítványaimmal küldtünk be 20-20 alkotást. 2 év különbséggel, tehát idén és 2 évvel ezelőtt.
6: Nem. Azok közös munkák voltak?
5: Igen, igen. Pontosabban nem is közös munkák, hanem együtt dolgoztunk, tehát együtt tanultunk. Nekem is volt közte egyéni munka, és a többi. Ők már felnőtt tanítványok, akikkel pályáztunk a Békés Csabai Kárpát-medencei népi textil konferenciára. Úgyhogy ott kaptam kedvet így a zsűriztetésre, és tényleg így kezdtem, hogy együtt a többi taggal, és én mindig úgy gondolom, hogy a szakkörünk, vagy a nemeszkörünk, ahogy hívjuk magunkat, egy olyan kifejezés tud lenni erre a munkára, hogy tényleg egy körben ülünk. Tehát egy körben dolgozunk, egymásra rálátunk, és úgymond tényleg ez egy ilyen önképző jellegű, mert valójában ez tényleg egy ilyen folyamatos kutató, kísérletező jellegű munka, ahol előfordulhat, hogy a tanítványomtól kapok ötletet, és ott kidolgozzuk esetleg együtt, vagy önállóan.
6: És hogyan tovább? Itt a második díj után újabb zsűriztetések, újabb pályázatra jelentkezések?
5: Hát ezt még nem látom, de amint itt a hivatalos menetrendet tudom, ennek folytatásaként érdemes azért 1-2-3 éven belül még alkotásokat leadni. Most tudtam meg, hogy a 35 zsűrizett alkotáson belül 5 mesteremeknek kell lenni ahhoz, hogy népi iparművész végzettséget vagy elismerést szerezzen valaki. Most ezzel a zsűrizésen nekem ez az 5 mesteremek megtörtént. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez most így sarkalni fog erre. Így ösztönöz arra, hogy dolgozzak. Tehát egy ilyen külső kényszer, kedves kényszer arra, hogy valóban időre, valóban jól odafigyelve és megteremtve az időt rá dolgozzak. Abból a sok tervből néhányat, ami már nagyon régóta gyűlik, és szó szerint mappában a padláson van.
6: Hát én a második díjhoz sok szeretettel gratulálok, és a további alkotáshoz pedig sok örömöt és jó egészséget kívánok.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk az összeállítást, maradjanak velünk!

nagy komolyan, az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat

0: Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett. Folytatjuk az ünnepélyes díjátadón készült összeállításunkat. Ebben elsőként Gergye Zoltánt, az Egyesület elnökét kérdezzük. Milyen volt az idei a 22. Virágzó Népművészet elnevezésű tárgyalkotó pályázat?
2: Nagyon gazdag és sokszínű, köszönhetően a pályázati felhívásnak, hiszen a szokásos szakági pályázatokon túl adtunk témákat is az alkotóknak. Egyik téma a szálasanyag volt, ami azt jelenti a mi berkeinkben, hogy a fűzvesző, a káka, a csuhé, a sás, vagy egyéb ilyen fonható természetben megtalálható eszközök. A másik témát is ajánlottuk a kedves alkotóknak, ez pedig az együtt dolgozás. Hogy dolgozzanak együtt a mesterek olyan területen, ami kicsit ellenkező. És így született meg néhány olyan alkotás, ami ebben az esetben még díjat is hozott. Egy fazekas is egy kosárfonó dolgozott együtt, és remek alkotásokat hoztak, tárgyakat. Funkcionális dísznek is jó, de az a lényeg, hogy lehet használni a mi esetünkben.
1: Sok új alkotó jelent most meg az idei pályázaton, vagy már többnyire rutinos kézművesek jelentkeztek?
2: Vannak visszajáró lelkek is, mondom így. Nagyon örülünk neki, hiszen Zalaegerszegedről is minden évbe küld egy hölgy gyöngymunkákat, de vannak új alkotók is új területekről, a viseletkészítők most remekül kitettek magukért, vagy a busómaszk készítő úriember, aki különleges az országban, egyedül csinál ilyen busómaszkokat. Kapott is ő is egy díjat, honoráltuk a tudását. Azt hiszem, hogy sok felől érkeztek tárgyak, van köztük olyan is, ami kicsit hagyományosabb, de van újra gondolt is. Ha visszatérek a szálasanyag témára, egyik kosárfonó hölgyünk nagyon új szerű kosarakat, formákat álmodott meg, és új anyagokból, kérekből, a fűzfa háncsból, vagy egyéb fáknak a háncsait használta fel. Minden természetesen a munkájában, tehát semmiféle művi dolog nincs benne. Tehát őt is díjaztuk, mert a látása, tehát a szakmának a tovább gondolása a klasszikus kosárfonó szakmának az kivételes, amit ő produkál. Picit közelebb áll a designer dolgokhoz, de mindegynek van népi gyökere. Tehát a forma világának, a felhasznált anyagoknak, vagy a technikának, hisz a technika ugye az mindig adott minden mesterségbe, ezeket lehet variálni.
1: Elhangzott, hogy csaknem 90 alkotótól 380 tárgy érkezett be zsűrizésre. Ez nagy szám?
2: Ebben a viszonylatban nagy szám, minden évben ennyi szokott általában érkezni. Ebből természetesen a zsűri, aki válogat, meg minősít, ebből sokat elutasít, így mondjuk mi a szakmánkban. Így maradt bent 267 tárgy, de például a tavalyi évhez képest kicsit kevesebb. De tavaly azért volt egy rekord nevezés, mert az a Herman Otto Múzeumban volt. Most itt vagyunk az alkotás falain belül, itt a tér is kisebb, a lehetőséges és technikailag a kiállítás installációs olyan profi, mint egy múzeumban, de megoldottuk a kérdést.
1: És hát ugye 261 alkotás van itt kiállítva. Egy kicsit segítsünk a rádióhallgatóknak, hogyha ezt valaki szeretné megtekinteni, akkor meddig, milyen módon teheti meg?
2: Hát nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, mert a népi tárgyalkotásnak az alfa meg az omegája jelenik meg. Mindenki talál egy olyan tárgyat, amit beleszeret rögtön. Egészen július 25-éig, szombatig, és kettő szombatig várjuk a látogatókat 10-től 5 óráig. Nagyon kérjük, hogyha nincs tárva nyitva a kapu, csöngessenek, mert itt vagyunk, csak ügyeletben. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, biztos vagyok benne, hogy bele szeretnek egy-egy tárba majd.
1: A 22. Virágzó Népművészet pályázat legifjabb és sikeres pályázója a Következő Generációért Alapítvány külön díját nyerte el. Dobos Bernadett fazekassal beszélgetek, először is szeretettel gratulálok a díjhoz.
3: Köszönöm szépen.
1: Mit lehet tudni, mivel pályázott?
3: könyvbutellákat készítettem. Ez a népi hagyományban ugye ez egy pálinkás butella, amelyet legtöbbször ajándékba szántak, konkrétan vagy az alkotóknak, és akkor névvel ellátták, vagy pedig ilyen, tehát ilyen vicces szövegeket raktak rá. Hát ugye ennek hagyományosan könyv formája van, van rajta egy pici szája, ahol ugye lehet inni. Igazából én olvastam róla, hogy ezek régen ugye, tehát vicces ajándék, tehát hogy amikor például templomba mentek, ugye nem lehetett vinni pálinkát nyilván, és hát aki erre nem tudott lemondani, annak ugye ajándékba adtak egy ilyen könyvet, és ezt ugye el tudta rejteni, és mintha egy énekes könyv lett volna, ezt magával tudta vinni.
1: Ez egy régi hagyományos tárgy akkor?
3: Ez egy régi hagyományos tárgy, igen.
1: Egy picit hadd halljunk arról, kitérve itt a fazekas mesterségre, hogy önnek hogyan jött az életébe ez?
3: Hát igazából az alkotás ez mindig is az életem része volt, már tulajdonképpen kiskorom óta. Egyébként diomérnök vagyok, úgyhogy nagyon eltértem ettől a pályától, de mindig is visszahúzott a szívem. És hát elvégeztem az egyetemet, dolgoztam, és utána egy kicsit visszahúzott a szívem az alkotás felé, úgyhogy elkezdtem, keramikus iskolába jártam, itt Miskolcon a Kóskárraj szakközépiskolában, és a felnőtt képzésként elvégeztem, keramikusként végeztem, majd találkoztam a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel, ahol igazából már évek óta szemeztem, hogy szeretnék eljönni, és amikor elkezdtem az iskolát, akkor jött a lehetőség is, hogy ide egy nyári tábor alkalmával eljöttem, és kipróbáltam a fazekasságot. Azonnal megtetszett. Egyébként is már szemezgettem a keramikussággal, ugye korábban nagyon szerettem. És itt kipróbáltam, és nagyon jól ment, és hát igazából is fel is fedeztek, mondjuk úgy, és meghívtak az első tábor után, tulajdonképpen meghívtak, hogy legyek tag, és nagyon szívesen elfogadtam, és beléptem, és hát azóta is alkotok, amikor csak tudok.
1: Milyen tárgyakat készít legszívesebben, milyen alkotásokat?
3: Hát igazából még tanulok, tehát amit muszáj minden kezdőnek, ugye az alap az, hogy a középre rakás, és onnantól a kis tányérok, a csészék, a kis bögrék, a fülezés, tehát minden, amit tudok, ezt csinálom, és hát fejlesztem magam. Igyekszem minél többet fejlődni, és már kis tálakat, és nagyobb tálakat is készítek, ugye laptechnikával is nagyon szívesen dolgozom, már kértek tőlem egy kis madáritatókat, illetve szappantartókat, úgyhogy tulajdonképpen minden, amit el tudok képzelni, azt nagyon szívesen meg is valósítom.
1: Mi ennek egyébként ennek a hivatásnak a szépsége?
3: Hát egyrészt az alkotás, tehát hogy tulajdonképpen a semmiből, az agyagból létre lehet hozni gyönyörű szép tárgyakat, és ugye azt nagyon természetes, tehát semmi mű dolog nincs benne. Őrizzük vele a népi hagyományokat, szerintem ez mind nagyon-nagyon szép dolog.
1: És mi a cél ezzel a népi mesterséggel? Ez egy későbbi állandó munka lesz, vagy egy jó hobbi?
3: Hát nem mondom, hogy könnyű, mert nagyon sok kaktól hallom, tehát hogy inkább lebeszélnek arról, hogy én ezt fő tevékenységemnek választom, de szeretném minél többet és minél magasabb szinten művelni ezt. Ha lehetséges, akkor szeretném csak ezt csinálni, de persze nyilván rögös az út, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Minden esetre én rajta vagyok, szeretném ezt hivatásomul választani.
1: Sok szeretettel gratulálunk még egyszer.
3: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkat hallották.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
4: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. A környezet tudatosság fejlesztésével foglalkozó szervezet munkáját több formában is segíthetik a jelentkezők. Óvodákban, iskolákban szemléletformáló foglalkozásokhoz csatlakozhatnak, de akár az egyesület programjait is támogathatják munkálkodással, illetve a székhely épületének karbantartásából is kivehetik a részüket. Lehr Tamarát, az egyesület munkatársát kérdezzük a részletekről.
4: Hogy mit lehet csinálni, nyilván itt felmerül rögtön a kérdés. Ahova most elsődlegesen keresnénk önkénteseket a milyen projektünkhöz, azok a szemléletformáló foglalkozásaink. Ugye hát mi abban hiszünk, hogy a zöld szemlélet, a természet szeretete, a környezet tudatosság gondolata az mindenképpen a neveléssel kezdődik, ez gyerekkorban kell és jó megalapozni, ezért rengeteget járunk óvodákba, illetve iskolákba is ilyen interaktív foglalkozásokat tartani, és ezeket részben önkéntesek segítségével valósítjuk meg, akik nélkül hát nem is tudnánk létezni. Ezekről talán így annyit érdemes elmondani, hogy ezek általában különböző témákra épülnek, tehát kinek mi a testhez álló, szimpatikus, vannak, ami mondjuk vízzel kapcsolatos, növényekkel, gyógynövényekkel, kerttel, táplálkozással, szezonalitással, tehát rengeteg témánk van, illetve nyilván vannak hozzá módszertani eszközeink, amihez hát mindig szívesen várjuk a saját egyéni ötleteket is, tehát egyébként ez jellemzően így is van, hogy tehát nem játsszuk ugyanúgy a játékokat, mert mindenkinek megvan a maga kis nünükéje, amit szeret hozzátenni, vagy ahogy ő ezt szereti csinálni. Talán annyi még fontos, hogy ugye hát ezek iskolai, óvodai programok, ezek hétköznap délelőtt szoktak lenni, ugye tanév során, tehát itt akár egyébként például rengeteg nyugdíjas pedagógus önkéntesünk van, akik talán így azzal a célzattal is ragadtak itt, hogy hát csak mondjuk 40 évig gyerekek között voltak, és így egy picit még mindig megvan annak az élménye, hogy gyerekek között is vannak alkalmanként, de hogy azért ez sokkal inkább egy kötetlen formája ennek, amikor játszunk velük, felkeltjük azért figyelmüket, az érdeklődésüket, de bárkit nagyon szívesen várunk, de természetesen az sem kizárólag, hogyha valakinek ez így pont nem jó, hiszen egyébként rengeteg egyéb dolgot is lehet nálunk csinálni, onnantól kezdve, hogy grafikai segítség, csomószor például eszközkarbantartás vagy festés, ez is egy olyan dolog, ami kívülről talán nem annyira látványos, de az nagyon látványos lenne, ha nem történne meg.
5: Mielőtt ezekről is beszélünk, azért egy picit maradjunk itt a szemléletformáló egyes kis eseményeknél, óráknál, kis programoknál. Hallottuk, hogy sok pedagógus az, aki visszajár, vagy odajár, és segít nektek ebben, de gondolom azért azt sem kizárók, hogyha valakinek nincs semmilyen ilyen típusú végzettsége, csak mondjuk nagyon, hogy úgy fogalmazok, képbe van egy-egy témával, illetve nem tudom, hogy ezt hogy képzeljük el, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, ő aztán szeretne gyerekek közé menni, de semmiről nincs fogalma sem, abban is tudtok ezt segíteni. Hogy képzeljük el, próbálok itt az esetleges jelentkezők fejével gondolkodni.
4: Persze, természetesen nem kizárók. Hozzáteszem, én sem vagyok pedagógus, végzettségem az nincsen, ehhez talán inkább affinitás kell, különösebben más nem. Affinitás egyrészt a gyerekek iránt, meg hát itt azért ugye ezek interaktív programok, itt játszunk velük, szóval szerintem ez a része is fontos, hogy hát mi is élvezzük azt, amit a gyerekekkel csinálunk, meg játszunk, mert szerintem egyrészt ezt megérzik a gyerekek, és ez így lesz hiteles. És hogyha tényleg valaki csak azt mondja, hogy hát amúgy neki ez tök szimpatikus, meg szereti a gyerekeket is, de amúgy hát ő ilyennel sose foglalkozott, fogalma sincs róla, ez jöjjön nyugodtan, majd akkor itt lesz. Tehát ezek nem ilyen nagyon-nagyon bonyolult játékokra kell itt gondolni, és egyébként mindig szokott lenni egy évi pár alkalommal egy ilyen kis belső képzésünk, azért mindig változnak a játékok, vannak újítások, sokszor például önkéntesek

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése.

0: Ünése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter
1: Esepvége,
2: házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
3: a Gólya Kalifa,
1: Rosti fiú,
4: Pacsirta,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 58. fejezet. Este felé Emőke hazatért. Egy hervatlevél színű lovacskán járt akkor. Kezes kis kedves állat volt az. Ott legelészett mindig a ház körül, s akárki szólította, hozzáfutott. Olyan volt, mint a kutya. Tudtam, hogy elmondja majd az anyjának, miket beszéltem a királynénál, és hogy fölhivatnak vacsora után. De vajon nem azért hivat-e föl, hogy ő maga is szólhasson velem? Az ajtó előtt két sűrű lombú tamariszkfa piroslott. Nem tudom, honnan kerülhetett oda, talán éppen az én hazámból hozta csát a feleségének. Az alatt szoktam ülni, mikor a gazdámat vártam. Akkor este is odaültem, hogy ha hivatnak, ne késsek. A várakozásomban nem is csalódtam. Még jóformán végén se voltak a vacsorának, kiszólt Gigi az emeleti ablakon.
8: Zéta! Nem láttátok Zétát? Mondjátok neki, hogy jöjjön föl!
7: Az asztalnál ültek. A két gyermek mellett ott ült egy kisasszony forma leány is, akit én még nem ismertem. Az öreg apó képe már olyan volt, mint a piros posztó a bortól.
8: Zéta!
7: Dorgált az asszony. Te csak a királynénál beszélsz? Ó, asszonyom, mentegetődztem. Hogyan beszélhessek, ha nem parancsolod? Rabnak a neve Hallgass.
8: Te nem vagy olyan rab, a te neved Beszélj.
7: Köszönöm. Mindig örömmel, ha szólítasz. De hiszen, ha csak a csatát magát beszélném el, az is eltartana egy hétig. És ha csak az én uramnak a cselekedeteit beszélném, arra is kevés lenne egy est.
8: Hát láttad az uramat a harcban?
7: De láttam, ám asszonyom. A vihar volt ő, emberi alakban. De hiszen ő nem látott téged. Azt mondja, mindjárt elvesztél a szem elől.
8: A gazdának nem kötelessége látni a rabját. A rabnak kötelessége látnia a gazdáját. Mindig mellette vagy mögötte harcoltam én.
7: És míg csátnak a tetteit beszéltem, szomorúan gondoltam arra, hogy lám a királynénál leültettek engem. Itt meg állva kell beszélnem. A fél lábamat még akkor is sajoltam, különösen, ha sokat álltam vagy jártam. Még most is, ha időjárás változik, bizony emlegeti a térdem Katalaun síkját. S azon este mind csak csátról beszéltem. Gondoltam, csátéknál csát az érdekes. Az asszony valóban áttüzesedve hallgatott. A két kisgyermeknek is nyitva maradt a szája. Csak az öreg barakony pislogott a kancsó mellett, s emelgette bokros ősz szemöldökét.
8: Na, fakadt ki egyszer. Én 45 csatában forogtam, de a 45 csatáról nem beszéltem ennyit összesen, mint ez a kölyök itt erről az egyről. Már mindenki hős. Ha egy fáradt ellenséget kardra kapott, százat beszél róla.
7: A gyermekek szeme már ragadt az álmosságtól, az öreg is laposokat pislantott. Csak az asszony nem akart betelni a beszédemmel, meg Emőke.
8: Várj kisé a szóval, mondotta az asszony. A gyermekeket lefektetjük.
7: Bevitték a gyermekeket. A harmadik szobából kihangzott, hogy az egyik gyermek, a dédes, mindenképpen vissza akar térni, de ágyba bíztatják. Majd Gigi a mesél a vörös medvéről, meg a tündér királyfiról. Az öreg elszenderült. Magunk voltunk Emőkével. Félkönnyéken nézett reám. A három ezüst mécses sercegett olykoron. Megszólaltam.
8: Kisasszonyom, nincs-e valami mondani valód? Anyám bejön, beszélj Attiláról. Szép lehetett, mikor megjelent a sereg előtt aranyos sisakban. Beszép lehetett az az ember. Szép, mint valami földön járó isten. És maga elé merült a nézése. Csátné visszatért. Beszéltem Attiláról. Olyan apróra elmondtam azt a jelenetet, mintha festőnek beszélném. Emőke felkönyökölt az asztalra, és szinte itt a szavaimat. Az arcát a mécsfény rózsaszínűre festette. A karja gömbölyű volt, mint a márvány nimfáké.
7: Ötvenkilencedik fejezet. A harmadik hétre megérkezett Attila is. A város ünnepi színt öltött. A hegyekből száz meg száz szekér fenyőgajat hoztak, s fölékesítették a sátorokat és utakat. A királyasszonyok a város széléig kimentek eléje a kíséreteikkel. A had eleje már délben megérkezett. A jászok és gótok büszkén lengették, nyilak szaggatta lobogóikat. Hozták a sok rabot. Micsoda búskép! Fiatal emberek s fiatal nők, asszony és leány vegyesen. Mind barna, alacsony, s mind rongyos, mind szomorú. Kísérték őket hunok és gepidák. Este felé kürtök rivallása hírelte, hogy közeledik Attila is. A síposok zenéjét már messziről lehetett hallani. A város népe mind künn. A férfiak a süvegüket lengették, a nők a fátyolukat, s örömkiáltozás vegyült a zenébe. Áldás! Áldás! A király kézintéssel üdvözölte az asszonyokat, csupán a gyermekeit csókolta meg. Ott aztán persze elbomlott a rend. Minden hunharcos a feleségére ölelkezett. A gyerekek diadalmasan vitték előre az apjuk íját, lándzsáját, pajzsát. Sátorról sátorra lehetett látni, mint csókolják meg a lovat is, és mint vizsgálják néhol az udvarra állított rabot, már akinek valami okból még az úton odaengedték, hogy szolgálja. A két gyermek mellé én is kivoltam rendelve. Mi is kimentünk persze csát elé. A szolgák közül csak én, hogy a család mögött járjak. De arra az alkalomra föl kellett öltenem a katalán ruhámat, csak éppen, hogy a süveget kellett otthon hagynom. Bezzeg elbámult csát, hogy engem meglátott. Alig is hitt a szemének. Hogy mersz elejbém kerülni? Kiáltotta aztán tréfás haraggal. Hiszen te halott vagy! Ó, jó uram, bókoltam udvariasan. Éppen ez bizonyítja a hozzád való hűségemet, hogy holtan is visszatérek a szolgálatodra. Volt annyi emberség benne, hogy kezet nyújtott. A várost azon az estén zajos jövésmenés, csengés, bongás, muzsika szó töltötte be. Az utcákon mindenütt fákja égett, s a nép a sátorok előtt nagy tűznél sütött, főzött, vigadott. A hegedősök egyenként vagy páronként dalolták a dicsőség dalait. A síposok sípoltak, a kvád zenészek dudáltak. Sarkantyú pengett és csúlyogott, danolt, zengett a város. Éjfél felé Attila is előjött a palotából, és a fáklyás testőrök között vígzeneszó mellett végig lovagolt a városon. Megállt egy-egy sátornál, ahol nagy volt a világosság, és ahol sokan vigadtak. Ivott a neki nyújtott kupából, kezet szorított az öregekkel, s a nép viharos áldásolása között lovagolt tovább. Másnap megérkezett a derékhad is a zsákmányolt szekerekkel együtt. Reggeltől estig való végtelen hosszú sor, szekerek és szekerek, s még másnapra is maradt. Csát este hivatott. Itt az óra, gondoltam dobogó szívvel. Csát fölment a rabság alól. Hát szólott is róla. Fiam, mondotta, tudom, hogy harcoltál a katalauni síkon, s egy pár nap múlván meg is vizsgáljuk az érdemeidet, de mostan Attilának kell lesz, sok a dolog. Neki ajándékoztalak. Hát csak fogd a holmidat, és jelentkezzél Rusztinál vagy Ménaságnál.
8: mintha villám sújtott volna belém, úgy álltam ott. Mit ér nekem, hogy fölment a szolgaságtól, ha áttesznek a király ravói közé? Uram, nyögtem csüggetten. Engedd megvallanom, hogy nehéz megválnom innen, én is sajnállak, felelte. Bizonyisten szívesebben fizettem volna, de hiába. A ravók közül elvitt a csoma hármat is, és a zsákmány szétosztásában sok a dolog. Oly nagy volt a kétségbeesésem, hogy csak álltam ott, mintha gyökeret vert volna a lábam. Könnybe lábadó szemem emőkére fordult. A leány a gyertya lángjába nézett, egykedvű, merengő nézéssel. 60. fejezet. A zsákmányos szekerek ott álltak százával, ezrével, hosszú sorban a főutcán, a téren s a király udvarán. Az írószoba előtt nagy halmokba volt hányva az a zsákmány, amit lovon, összvéren és tevén göngyölegekben hoztak el. Többnyire szőnyegek voltak, s különféle kelmék. Azokat kellett megolvasnunk, felrónunk. Hetekig tartó munka, s unalmas. Már ugyanis annak, akinek semmi része benne. Szomorú is voltam én végtelenül. A király udvarán szana szét a széles tornácokon 10 csoportban dolgoztunk. A rabok bontogatták a zsákmányt, a becsüsök egy pillantással megbecsülték. Nekünk csak föl kellett írnunk, s meg kellett számoznunk a tárgyat, s utána jegyeznünk az értékét. Már ugyanis, ami kiválóan értékesnek látszott, mint például az egyiptomi eredetű edények, sejemkelmék, arany és ezüst hímzésű brokátok, templomi kazulák, gyöngyök s egyéb ékszerek. A közönséges holmit a ravók csak pálcákra rótták, szőnyeg ennyi, köpönyeg annyi, sarú, fegyverek, gyolcsok, övek, bőrtáskák, tunikák, csukják, korallmunkák, sálok, pántlikák, ennyi, annyi. A lovakat valahol kívül becsülik meg, és a róják pálcákra. Római pénzek forogtak leginkább Attila országában is, hát mindent szoliduszban írtunk. A szolidusz a legkisebb arany. A hunok nyelvén zsoldos. Mikor már minden föl van írva, szétosztódik a zsákmány. Kire hány szolidusz esik, mi számítjuk meg. A vezéreknek és csapatvezetőknek 10-10 rész az osztalék, az oltánoknak 5 rész, az özvegyeknek is 5 rész. A közrendi harcosoknak annyi rész, ahány fejet vágtak. Most azonban, hogy csata nem volt, csak egy rész az osztály. Akik az ostromban jeleskedtek, azok majd a rabokban és lovokban válogathatnak. A rabokat is csak úgy fölírtuk és megszámoztuk, mint az értéktárgyakat. Az úri rabokat persze még a helyszínen maguk mellé szedték a hun előkelők. Egy festő is volt köztük, Nápolyi Avzon. A szegény vidáman viselte a sorsát. Volt is alkalma rá, hogy a művészetét megmutassa. Egy hunt lefestett, de hogy a lova fejét is odafestette, attól fogva nem festhetett egyebet, csak lovat. Minden hun csak a lova képét kívánta tőle. Soha életemben nem nevettem annyit, mint abban a szomorú munkámban és szomorú állapotomban. A becsüsök mindent rosszul becsültek meg. Így például egy ládából értékes kámea gyűjtemény fordult ki. Csigahéji faragványok voltak, és oly művészi munkák, hogy némelyiken esztendeig is vakult a művésze. Vizsgálják a becsüsök. Mi fene ez? Aztán Turzó főbecsüs diktálja. Mindenféle fületlen gombok, valami rózsaszínű kőbülvalók, köntösre alkalmasak, 50-enként egy zsódos. Volt valami 400. Utána mindjárt színházi állarcokat fordítanak ki egy ládából. Turzó becsüs fölemel egyet és diktálja. Háborúba való ördögpofa. Ellenség rébítésére való. Értéke 10 zsódos. Én belőlem kitör a nevetés. A ravó társaim szintén megértik, mit nevetek, mert hiszen felében római és görög eredetű emberek, ők is lecsapják a szerszámukat és kacagnak. A vén Turzó dühösen pislog ránk. Egyszer csak kirántja a kardját és rikolt. Azt a fehér pofájú tengeri férök teröptését az apátoknak, engöbb nevettöké, kutyák! Ha a többi becsüs le nem fogja, bizony közénk vág az öreg. És abban a dulakodásban lép Attila a tornácra. Megáll és kérdőn tekint át a társaságon. Urab, mondja Turzó mérges vörösen, ezek a hitvány rabok, de föl kellene kötni egyet példaképpen. Attila kérdőn néz ránk, a ravók reszketve hallgatnak. Végre én szólalok meg latinul. Felséges uram, értékes kámeák vannak itt, amelyek megérnek egy kis országot, és Turzó főbecsüs úr némi nemű fületlen gomboknak értékeli őket. Iratja 50 évvel egy szoliduszra.
7: S belemarkolok a kámeákba, s tartom a király elé. Győződjél meg magad, felséges uram! Íme csak találomra markolok bele, s itt van egy Vénusz kép, amint Vénusz kiemelkedik a tenger habjaiból. Micsoda remek finomságú faragvány ez, még a hullámok habja is ki van faragva, s a gyönyörű testen csak éppen, hogy az erek nem látszanak, hiszen ez királyi koronába való ékesség.
8: Attila kezébe veszi a kámeákat, és szemléli figyelmesen. Ezeket a kámeákat, szólal meg aztán nyugodtan, vigyétek az én kincstáramba. Te, hogy is hívnak?
7: Zéta, uram.
8: Te, Zéta, segíts a becsüs uraknak az ilyen értékek megítélésében. Ami kiváló, magamhoz váltom. Te meg, öreg Turzó, ha valaki akkor nevet, mikor haragszol, tanítsd becsületre, akárha karddal is.
3: A holló ögyebeg, dörmögte az öreg, hiszen közéjök vágtabb volna, hadebb lefogták a karobat.
8: Az öreget aztán én békítettem meg. Lásd, Turzó uram, mondottam, nincs olyan ember a világon, aki mindent érthetne. Te soha e félléket nem láttál, hát akármilyen okos ember vagy is, nem értékelheted.
3: Persze, hogy úgy van, felelt az öreg, de azért nem tűröbb, hogy rajtabb vihogjatok.
8: Egy esős napon nem dolgoztunk. Délután átmentem csátékhoz. Olyankor a rabok és cselédek ott is tétlenkednek. A sárban nem láttam Emőke lovának a nyomát. Otthon volt. Meglátott, hogy oda megyek. Fölhivatott. Attila helyettem egy asszony rabot ajándékozott csátnak. Az asszony egy milánói patríciusnak a felesége. Menekülése közben fogták el. Várhattak érte jó váltságdíjat. Azért szólítottak föl, hogy írjak levelet a patríciusné családjának. Szívesen. A házban nem volt írószer, át kellett futtatnom egy rabot a királyi íróházba. Ott ültem az ajtó mellett addig csátéknál, s tűnődtem. Szólhatok-e Emőkével? A gazda nem volt otthon, csátné is látogatóban járt valahol a nagyobbik fiával. Csak hárman voltunk a szobában, s olykor Gigia. Megszólítottam a rabnőt. Kérdeztem, hogy mit írjak.
4: 100 font aranyat kérnek, értem, sírta. De honnan fizethetne ennyit az uram? Hiszen feldulták mindenünket, borunkat, gabonánkat is elvitték, a házban meg egy párna nem sok annyit se hagytak.
8: Kisé hervadt, füstös arcú hölgy volt, örökké könnyezett, s épp ezért nem lehetett tudni, hogy szép volt-e valamikor. Gigia tudott vele beszélni, s tolmácsolta a házban az asszony szavát. Nem volt neki rossz sorsa, mert csak ruhát varrattak vele, de azért persze mégiscsak csöpögött a szeme. Asszonyom, vigasztaltam, hálálkodj Istennek, hogy ilyen házba kerültél. Másutt talán tehenek mellé zártak volna, vagy kisgyermeket kellene dajkálnod. Mert tudd meg, hogy minél több váltságot várnak a rabért, annál nehezebb munkával sanyargatják.
4: Még pártolod őket, lobban reám. Nekem nincs olyan ebb természetem, hogy akárkit is gazdámnak érezzek. Nekem csak egy uram van, a férjem. Annak is én parancsolok.
8: És gyalázta, átkozta a hunokat. Különösen a gyöngyeit siratta. Asszonyom, csillapítottam, igaztalan vagy. Mert a te kincseid épp olyan szerzemények, mint ezekéi, csak hogy korábbiak. Mikor még nem a hunok voltak a történelem színpadán, hanem a rómaiak és a görögök, azok éppen így cselekedtek. Nem végig rabolta Nagy Sándor Perzsiát, Egyiptomot. Nem rabolta végig Július Cézár egész Európán. Most a hunoknak áll fenn a csillaguk,
3: Aztán megint fordul az időkereke, s a hunok kezéből más nép ragadja el a kincseket.
4: De csak az én gyöngyeimet hagyták volna meg, sírta az asszony. Vagy hogy ástam volna el.
3: Ebből megértettem, hogy a história tanulságai nem asszony népnek valók. Megírtam a levelet, és szép betűket írtam, mert Emőke is ott ült, és nézte az írásomat. Eközben csend volt, csak a tollam percegett. S a csendben megszólal Emőke halkan, álmatagon. Hogy vagy oda át? Kérdezheted-e, kisasszonyom? Feleltem hálás tekintettel. Csak éppen, hogy élek, de csak addig élek én, kisasszonyom, ameddig leány vagy. Bizonnyal sokáig élsz. Ránéztem. Az arca mélázó volt, Isten tudja, mire gondolt. Kis idő múlván megint kérdezett. Látod Attillát gyakran? Látom. Tegnap is beszélt velem. Beszélt? Mit beszéltetek? S az arca megélénkült. A szeme várakozással tapadt az arcomra. Az a bűbájos szeme, az a csupa titok és csupa zene szeme. Elmondtam neki a tornácon történteket. Aztán azt mondtam a végén. Mióta nem láttam Attillát, megvénült. A szakállában fehér szálak vannak. Meglásd, kisasszonyom, 3 év múlván vénember lesz. Soha, mosolyodott el, ha olyan fehér lesz is, mint a galamb. Attila mindig fiatal marad. Olyan ő, mint a fűben járó görög istenek. Olyan, mint nézd ott a fali szőnyegünkön Árész, aki leszállt a felhőkből és páncélt öltve küzdött a hadakban. Nem látod-e a szemében azt az erőt, amelyhez hasonló más ember szemében nincsen? Ha haragszik, még a falevelek is remegnek. Ha mosolyog, még a felhők is megnyílnak. Szerettem volna mondani, hogy ezen az esős napon mosolyoghatna valamelyest, de nem szóltam. Megszoktam, hogy Attillát istenítik. Ma király, holnap por. Ha nem akad egy ilyen magamfajta rab, aki véletlenül följegyzi a nevét, elfújja a századok szele minden dicsőségével együtt. Attól fogva majdnem minden héten elmentem Csáltékhoz. A patriciusné egyik levelet a másik után eresztette a hazájába. Iratott minden rokonának, a pápának is iratott egyszer. Volt úgy, hogy kifelejtett valamit a levélből, s másnap este ismét át kellett mennem, vagy ha nem mehettem, akkor a következő estén. A leveleket a jövő menő követek hordták, majdnem minden héten jött-ment a követség. Hol az elfogott előkelők váltságát hozták, hol a császártól, hol a pápától hoztak levelet, adót, ajándékokat. Attila mindenlátó szeme csak hamar megismerte bennem a használható embert. Ahányszor követ jött, engem is hivatott. Ott álltam Ruszti mellett és Konstantinosz mellett. Tolmácsoltam, még véleményt is mondottam. Néhány hét múlván azt látom, hogy nem csak a rabok közt vagyok az első, hanem a szabad ravók között is megkülönböztetnek. Az boldog időszak volt az életemben. A rabok már köszöntek nekem is, mint az uraknak. A szabados ravók, mintha ők volnának rabok, s én a szabad, úgy viselkedtek. Mindenki azt jósolta, hogy Attila felszabadít és vagyont ad. Gazdag és hatalmas leszek, mint Orestész, aki szintén rongyos rabszolga volt, hozzám képest tök kolop, s hogy páválkodik a hun mágnások között. Csátékhoz mindig estennen hivattak, mikor már a hivatali munkámtól elszabadultam. Olyankor beszélgettünk is. Miről? Mindig csak Attiláról. Kik jártak nála, mit mondtak, mit felelt. Ha tetszetőset beszéltem Attiláról, Emőke szeme csupa öröm volt. Búcsúzáskor a kezét nyújtotta. Megcsókolhatod. A patriciusné látva, hogy milyen öröm nekem az a kéznyújtás, egyszer nagylelkűen szintén kezet nyújtott. Megcsókolhatod, mondta ő is hunul. Azon aztán könnyezésig nevettünk. Azonban négy szem közt nem beszélhettem Emőkével.
7: mindig ott ült a szobában az anyja is, vagy Gigia, vagy más nő cseléd. A kölykek is ott csintalankodtak. Meg kellett elégednem azzal, hogy látom és hallhatom a szavazenéjét. Elmenetelemkor többnyire Gigia kísért le a mécsessel a lépcsőn, és ő zárta be az ajtót. Mindig boldog szívvel váltam meg emőkétől, mert mikor jó éjszakát mondtam, sorra kezet csókoltam nekik, már a Patricius nénak is, és olyankor magammal vittem emőke finom kis kezének a melegét. Hát annyira kábult voltam olyankor, hogy már a lépcsőn nem is szóltam Gigiának, csak amikor jó éjszakát mondott, akkor ocsuttam föl. Egyszer aztán megszólított. Zéta, te mindenkivel kezet szorítasz, mikor elmégy, csak nekem fordítasz hátat. És ezt olyan búsan mondta, hogy elmosolyodtam. Bocsáss meg, nem szándékosság, csak szórakozottság. És akkor kezet nyújtottam neki. 61. fejezet. Havonként egyszer, hol töltekor, olyan vacsora volt Attilánál, amelyre a férfiak elvitték a feleségüket, leányaikat is. Akinek több felesége volt egynél, azt vitte el, aki több fiat szült neki. Azon a télen engem is beszólítottak az első vacsorára. Na nem vendégnek, nem. Attilának sok előkelő rabja volt, azok mögé kellettem tolmácsnak. Valami 600-an voltak jelen azon a vacsorán. A király feleségeit is ott láttam először. Volt neki valami 10. A király jobb oldalán Rika asszony ült, bal oldalán hű öreg barátja Ardarik király. Rang szerint következtek a többiek. A nők úgy voltak beosztva, hogy a férjükkel szemben üljenek. A leányok meg a legény emberekkel ültek keverten. A királyasszonyok mellett a vendégkirályok ültek, meg azok a rabhercegek, akiket Attila eleven biztosítékul tartott az udvarában. A nők abban a fehér húnviseletben voltak, amelyben Attila nászakor láttam őket. Fátyolos fehér sejemruha, a fátyol alatt a fejen, a nyakon és mellen aranyvarrat és aranypaszománt csillog, piros saru a lábukon. A férfiak ruhája különféle színű kamuka, atlasz és bársony, a csizmájuk szintén piros. A termet ezernyi viaszgyertya világította meg. A teríték arany és ezüst. Csupán Attila előtt van fatányér és fapohár. Mert ő megvet minden pompát. A ruhája is dísztelen sötétkék vagy hamvas bársonyruha, gyűrűt se visel. A vacsora csendben kezdődött. Csak akkor melegedett föl a társaság, mikor Attila az első tál étel után kezébe vette a fapoharát, és így szólt. Köszöntöm a családomat. Az én családom a hun nemzet. Isten szeressen bennünket. Akkor mindenki fölkelt és ivott a király egészségére. A zene szólt a vacsora folyamán, de minduntalan félbeszakadt, mert hol az egyik hun állott föl, hol a másik, és mondott rövid köszöntőt. Hallottam Orestésztől, hogy azelőtt, Rof király idejében hosszú köszöntőket eresztettek a hunok, de Attila azzal szoktatta le őket, hogy közbevágott. Elég, másnak is hagy szót. Azóta mindenki rövidre fogja a mondókáját. A harmadik tál étel után elhallgatott a zene. A teremben halk és vidám társalgás zsongott. Az én szemem persze egyre emőkén járt. Ott ült ő, két idegen királyfi között, és az átellenes szomszédjaival is beszélgetett. Azután az asztalt elbontották, és addig a terem túlsó felén a fiatal párok kettesével, hármasával sétáltak, míg a zene valami andalító dalt játszott. Attila aztán intett a zenészeknek. Mindig ő kezdte a táncot. Az már nem rang szerint történt, hanem amint eszébe jutott. Azon az estén emőkének nyújtotta a kezét. A vendégek az általános keveredésben szintén úgy cselekedtek, hogy akik legközelebb álltak egymáshoz, azok indultak táncra. A hun tánc nem olyan, mint más nemzeteké. Csöndes és méltóságos lejtésekkel kezdődik. A táncosok eleinte csak egymás kezét fogják, később szembeállnak egymással, és egymás szemébe nézve ringatódznak. Láttam emőkén, hogy boldog. A szeme szinte mámorosan merült a király szemébe. Komoly volt. A király is. Soha életemben nem láttam embereket olyan komolyan táncolni. És ha emőke soha el nem szédítette volna a lelkemet, amint ott lebegett, akkor Attila karjain álom alakká vált, akinek földön léte, mint a déli báb. A táncosok tánc közben párt cseréltek, mindenki a hozzá legközelebbivel. Emőke Todomér Gót vezérnek jutott, Attila pedig Ildikónak nyújtotta a kezét, annak a szőke germán királyleánynak, akit Rika asszonynál láttam. Egy szélső oszlophoz támaszkodva néztem őket. A tánc szép volt. Látszott rajtuk, hogy nem csak a testük táncol, hanem a lelkük is. Attila előttem járta a táncot. Ahogy fölalá léptek andalgón, láttam, hogy Ildikó nagy kék szeme boldogan nyílik Attilára, és Attila szeme is visszamosolyog rá.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail. A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
1: Katalin
2: a gyerek,
3: a Gólyakalifa,
1: Foszti fiú esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos tízlábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a tízlábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében. Különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
2: Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ért belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A tízlábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki tízlábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
2: A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy ha szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízelvezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ezt hogy nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arról, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízvezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideglegesen működnek, és ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
1: Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
2: Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szaporulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokon állománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatot nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európába élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek be hozzatartozóvá. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízgyűjtőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
1: Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegenhonos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
2: A 3 őshonos, ha nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési területnek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis, Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő. Elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az Őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecskerák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
1: De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegenhonos faj jut, a világ élmezőnyébe tartozunk.
2: Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával. Jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegenhonos, és ez azt jelenti, hogy a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos tízlábú rákoknak a köre, de a tízlábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Vaska-Polatti Alduna szakaszon, mint a Felső-Dunán, a német Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színező elemként találunk meg egy tarisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbi állattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző korcsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
1: De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
2: Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, hogy inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a Föld történetében sohasem volt állandó, tehát mindig változott, csak a változásoknak az üteme gyorsulva az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt mondja, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járatfúrásával, a rizsföldeken történő kártételével, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtőhálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is, valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna. Csak valami úton mondom, úgy gondolkodik a hobbi állattartók vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskából egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újra kezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba. Igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
1: Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor itt Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív. Szóval milyen károkat okoz?
2: Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóból egy algásvízű, bűös szúnyogkeltető. Ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi, és a szúnyogkeltetés sovoltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjában már jelentős mocsárák állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert ez a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúrája is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize, ott is a folyamatos szivárgások jóvoltából a kisföld alattinak a főnépszerkezete ázik.
1: Igen, és olvastam, hogy a árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagútfúró, ezt mondtad is korábban.
2: Hollandiában csak ez az egy faj éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz, a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másrészt nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartás állag megóvását az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörösmocsára kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyásokban borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínár növényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben. Ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő feliszapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedűs Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örömmel,

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alávetettétek az egyedeket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
2: Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges, ha azt mondjuk a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőjét, ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
1: Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
2: Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen víruspatogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
1: Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjin, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten Érd belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például a Balaton ilyen, azt veszük észre, hogy mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájába. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörös mocsárák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az élet feltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városítóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázlómadarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a városligetítő esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a városligetítőben vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képesség, azt szabad így fogalmazni. És minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne. Tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
1: De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítése? Tehát, hogy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
2: A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanokkal kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a poprokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyedként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül. Ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai. És egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenést lehet megfigyelni.
1: Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak
2: én
1: ilyen...
2: Bocsát, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, aha, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az élő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de a Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozóhalak, nagy ragadozó kétéltőek, tehát mocsári teknő, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a hallgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt, teljesen kiirtani, nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtő méretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk Városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
1: A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
2: Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyás megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomban küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvár Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentában vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi meg

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmak, a lap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Június 27-e szombat van, amikor a Lászlóknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitilleti gondolatokkal útra valót adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy gyermekek és csecsemők szája által ezzel a zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület kateképák számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvénnyel, amelyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak, ez tehát a kínálatunk 8 óráig, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 27-e van, a Lászlók névnapja, de ma ünnepelnek Bársonyka, Dalia, Dalton, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda, Tordas, Tordos és Ulászló nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha belenézzünk a kalendáriumba, akkor látjuk, hogy ezen a napon történt 1192-ben, hogy szentté avatják első László magyar királyt. 1709-ben a poltavai ütközetben első Péter orosz cár megsemmisítő vereséget mért 12. Károly svéd király csapataira. 1929-ben, június 27-én a Bem József tábornok hamvai Törökországból szülővárosába Tarnóba szállító vonat megáll Budapesten. A főváros lakossága a Magyar Nemzeti Múzeum előtt tiszteleg Bemapó koporsója előtt. 1941. június 27-én 7 óra 10 perckor a hadiállapot bejelentése előtt csak nem 3 órával a veszprémi bombázó repülőosztály 200-ada, a sárga vihar és a buzogány válaszul az előző napi kassai incidensre bombatámadást hajt végre szovjet célpontok ellen. Bárdosi László miniszterelnök pedig bejelenti a parlamentben, hogy beállt a hadiállapot Magyarország és a Szovjetunió között. 1976. június 27-én német és palesztin terroristák eltérítik az Air France 139-es aténi járatát az ugandai Entebbe reptérre. Az egy héttel későbbi mentőakciót mai napig az izraeli fegyveres erők egyik legnagyobb sikereként tartják számon. 1983-ban a Magyar Nemzeti Bank forgalomba hozza az 1000 forintos címletű bankjegyet. 1989. június 27-én Horn Gyula magyar és Aloamok osztrák külügyminiszterek Sopronnál átvágják a vasfüggöny drótkerítését. 1989-ben Krassó György és 27 társa megalapítják a Magyar Októberpártot Budapesten, és 1995. június 27-én az Atlantis űrrepülőgép többek között két orosz űrhajossal a fedélzetén elindul a Mir űrállomáshoz.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Ez a mi nyelvünk csak bajnak van. Árpika mobiltelefont kapott. Tudom, manapság annak már nincsen hírértéke, hogy egy hatodik életévét éppen, hogy betöltött fiúcskának marok telefonja lesz. Árpikáiknál ez mégiscsak nagy esemény volt, mert a szülők kitartóan ellenálltak gyermekük kütyű vágyának egészen addig, míg egy nap Árpikának a zeneiskolában nyoma veszett. De hogy a történetet még előbbről kezdjem, Árpikát a szülei fáradtságot nem kímélve hordták be egy Kolozsvár környéki kisfaluból hetente kétszer hegedű órára és szolfézsa. A két óra között volt vagy 30 perc eltérés, és ráadásul Árpikának az egyik teremből a másikba az udvaron át kellett eljutnia, és ki tudja miért Árpikának ezt a távolságot nem akaródzott egyedül megtenni. Rettegett attól, hogy az anyja a hegedű órája alatt elszalad vásárolni, s nem ér vissza, mikor a vége lesz a zenélésnek, és akkor bizony neki egyedül kell nekivágnia a félelmetesen nagy útnak. Félreértés ne essék, nem Árpika tájékozódási képességével van gond. A gyerek szuperintelligens. Iskolába is már úgy ment, hogy olvasni és számolni tudott. A bajok gyökerét abban kell keresni, hogy Árpika felhőtlen kisgyermekkorát egy színmagyar faluban töltötte, most pedig itt Kolozsváron zenét egy román iskolában tanul. Arról senkinek sem beszél, hogy mi történt vele az udvaron, amikor egy kis időre magára maradt, csak hát legutóbb, mikor is az anyja késlekedni merészelt a zeneóra végeztével, Árpikát sehol nem találta. Az okítás befejeztével ugyanis tisztességgel elköszönt tanárjától, és egy másik terembe húzódott meg, így akarván elkerülni az udvari átkelést. A rémült édesanyja gyermeke eltűnése miatt mindenkit riasztotta az édesapától az igazgatóig, míg végül sorra járva a tantermeket a takarítónők segítségével, az egyikben rá nem akadt csemetéjére. Mondanom sem kell, hogy az édesapa már a frissen vásárolt mobiltelefonnal a kezében érkezett a helyszínre. Azóta Árpika rettentően boldog, mert hát azért mobiltelefon tulajdonosnak lenni egy ilyen méteren aluli csöpségnek nem akármilyen dolog. Árpika persze a kütyű kezelését percek alatt megtanulta, a továbbiakban pedig már ő olvassa el anyjának az SMS-eit. Szóval Árpikának van már telefonja, úgyhogy ezúttal az anyja a zeneóra alatti vásárláskor messzebbre merészkedett a szokottnál. Az asszony kezében a telekosár, kassa előtt áll a sor, a percmutató vészesen közeledik a kritikus időhöz, Árpika kezében egyszer csak csörög a telefon és megszólal a jól ismert hang. Hol vagy, kisfiam? Itt állok az udvaron, mondja halkan a gyerek, és az arcomat a falnak szorítom. Na de miért? Kérdezi rémülten a jó anya. Hát, hogy ne lássak senkit, mert akkor nagyon félek. De hát, miért nem mész szolfézs órára? Túl sok itt az udvaron a gyerek, és én senkit se értek, szepegi a gyermek. A további elcsukló szófoszlányokat már az anyja se érti. Mit is tehet ilyenkor a jó szülő? Hagyja a kosarat és a sort, és rohan, hogy bátorságot öntsön gyermekébe. Szaladt az anya is, azután egyszer csak lassítani kezdett, mert elbizonytalanodott. Ő eddig nem titkolt büszkeséggel csepegtette gyermeke lelkébe magyarsága másságát, de arra nem gondolt, hogy már ilyen korán kóstolót kap csemetéje a kisebbségi sors keserű poharából. A nemzetközi hírek szerint Kolozsváron példaértékű a multikulturalitás. De félfüllel az is eljutott hozzá, hogy az egyik egyházban az édesanyák arról tanácskoztak, mit lehetne tenni, hogy gyermekeik a másságuk miatt ne legyenek folyvást az iskolai erőszak áldozatai. Mert bizony az az igazság, írják az újságok vagy tagadják, hogy a többségiek egyre gyakrabban verik, csúfolják a magyar gyerekeket a vegyes iskolákban. Felvetődött benne az is, hogy legközelebb talán majd neki is gásprét kell Árpikának iskolába menet venni. Egyáltalán meddig tudja őt megvédeni? Vagy ő tévedett a nevelésével? A nyelvészek azt mondják, hogy a legfontosabb az anyanyelvi fejlesztés, hogy a gyermeknek kialakulhasson és megerősödjön az artikulációs bázisa. Azután lehet a másik nyelvet kezdeni. El is kezdték a románt az iskolában, és ő szigorúan ki is kérdezi a gyereket. Csak hát az idegen nyelv neki. Papnő papné létére teljesen eszköztelennek érezte magát abban, hogy megértesse gyermekével, nem Isten csapása rajta az, hogy miközben a bölcsőjét ringatták, magyarul énekeltek neki. Ez egy nagyon tehetséges, de túlságosan érzékeny fiú, aki már is többet tud a világról, mint kellene. Árpika ugyanis csak a nagyanyjának árulta a legújabb felismerését, amikor egy délután hozzáfordult.
Te mama, mondok én neked valamit, nekünk ez mi nyelvünk csak itt a mi falunkban jó. De máshol csak bajt hoz ránk. Árpika annál intelligensebb, hogy ilyesmivel az édesanyját búsítja, mert a lelke mélyén érzi, hogy a bajok valahogyan még a születésénél is előbb kezdődtek. Talán, ha máshová. Nem, a világ minden kincsért sem cserélné el az édesapját, a testvérét, meg Isten ments az édesanyját, de még a házukat, meg a falujukat sem. Ami azonban az édesanya nyelvet illeti, ez maradjon Árpika titka. Erről már csak azok a még magyarul is értő falak tudnának beszélni ott a kolozsvári iskolaudvaron, amik előtt olykor-olykor elidőz egy rémült magyar kisfiú, szolfésra menet.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmak, a lap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület kateféták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvénnyel, amelyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha az ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó előadókat hívtak meg. Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértőjét Tóth Emese kérdezte.
2: Zimányi Noémi, református lelkipásztor és vallástanár, beosztott, illetve helyettes lelkészként Császáron, Balatonöszödön és Budapest-Rákosligeten szolgált. 20 éven át végzett gyülekezeti hitoktatást óvodáskorúak és általános iskolások számára, valamint konfirmációi előkészítőket, ifjúsági bibliaórákat tartott. Speciális napközis hittanos táborokat szervezett, homiletikai tanulmányokat folytatott Wuppertalban és Münsterben, majd homiletikai trénerként a pápai református teológián adott órákat. 2013 óta dolgozik a Református Pedagógiai Intézetben, katechetikai szakértőként. Szakterülete az általános iskolai katehézis, részt vesz a taneszköz fejlesztésben és katehetikai képzéseken. Kedvenc témája a kreatív katehézis. Gyermekek imádságra nevelése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján. Miért fontos a gyerekek vallásra nevelése, és kinek a feladata ez?
3: A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek, mert hogy az imádságra, a lelki életre való nevelés, én azt gondolom az életre nevelés. Tehát ez akkor működik jól, hogyha ez az életre nevel.
2: Kedveze ez a mai világunk annak, hogy mondjuk a gyerek imádkozzon, vagy hogyha mondjuk az osztálytársak megtudják, hogy ő imádkozik, akkor hogyan fognak rá nézni? Tehát egy ilyen közegben milyen harc a gyerekek imádságra nevelése?
3: Azt gondolom, hogy soha nem volt egyszerű a gyerekek imádságra nevelése, abban az időben sem, amikor én voltam gyerek, de most sem egyszerű. Mindig mindenkornak megvan a különböző nehézsége, más nehézsége. Most kifejezetten ez a multitasking élet, ez nagyon megnehezíti az elcsendesedést, a belső gondolatok kibontakoztatását, a befelé figyelést. Nyilván, hogy nem egyszerű ezzel a barátok előtt mondjuk elbeszélgetni, vagy a gyerekeknek nem egyszerű ez, de hogyha egy támogató közegben kerülnek, akár gyülekezeti közegben, akkor ez megkönnyítheti.
2: De hogyha nem egy olyan közegben van a gyerek, akkor lehet, hogy nem ismeri mondani az osztálytársainak, ugye?
3: Ez elképzelhető, hogy a gyerek csak titokban mer imádkozni, vagy otthon, vagy hát ha jár a hittanórára, természetesen akkor ott.
2: A gyermeki száj imádsága mennyiben más, mennyiben különbözik a felnőttek imádságától?
3: Annyiban különbözik, hogy a gyerekek talán, hát nem tudom, hogy ez megfelelő kifejezése, de őszintébbek, vagy spontánabban tudnak megszólalni, és éppen ezért kell őket tanítgatni is egy kicsit, mert hát, hogy mondjam, néha az őszinteségük ilyen furcsa gondolatokat ölt, úgyhogy kell egy kicsit őket tanítani. Tehát azért vagyunk most itt egyébként ezen a konferencián, vagy én azért vagyok itt, hogy én most erről egy kicsit beszéljek, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek imádságra nevelését.
2: Ugye az a konferencia címe valahogy így hangzik, hogy csecsemők szája által, tehát már az egész nagyon-nagyon pici gyereket is lehet imádságra nevelni, tanítani. Hogyan?
3: ha vele együtt imádkozunk, lehet, már születése előtt, ahogy zenére is lehet tanítani, születése előtt én azt gondolom a lelki életre is lehet, vagy az imádságra nevelése is lehet tanítani, el lehet kezdeni a lelki életre nevelést már születése előtt, hogy természetes része legyen az életnek.
2: Ha ez így elkezdődik, ilyen nagyon-nagyon picike korban, akkor mi a hozadéka ennek a későbbi évekre nézve?
3: Későbbi évekre nézve talán az lehet a hozadéka, hogy mindig visszatalál a gyermek, a fiatal, a felnőtt ehhez ez a belső erőforráshoz, vagy inkább akihez vissza tud találni. És ez az életben egy segítség lehet a boldog élethez, hogyha így visszanyúlik a tapasztalataihoz és az emlékeihez egy gyermek vagy egy felnőtt.
2: Mit tesz az életükhöz ezeknek a gyerekeknek az, hogyha tudnak imádkozni, és ha jól imádkoznak?
3: Bátorítás, erőforrás, biztonságérzetet jelent. Tehát a hit az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőforrás jelent az életben. Az Istennel való kapcsolat egy kimeríthetetlen forrás.
2: Milyen felelőssége van ebben a hitoktatónak, és egyébként, hogyha már a hitoktatókra térünk, akkor milyen az ő helyzetük? Van-e elég hitoktató, eljutnak-e a megfelelő intézményekbe, és ott hogyan fogadják őket?
3: Ez változó, attól függ, hogy milyen intézményről beszélünk, de azért azt elmondhatom, hogy azért nem mindig egyszerű a helyzet. Tehát ahogyan itt is most jönnek-mennek az emberek, van olyan hely, ahol a hittanóra is így zajlik, hogy jönnek-mennek ott. Gyerekek az iskola életébe így belefolynak, és nehéz koncentrálni, vagy nehéz odafigyelni, de vannak olyan helyek, ahol viszont a hittanoktató tud egy olyan közeget teremteni, ami a gyerekek számára egy nagyon nagy támogatást jelent.
2: Aha, de hogyan teremthető meg ez a közeg? Mert egyébként én is tudom, hogy vannak hitoktatók, akik rendkívül népszerűek, valami miatt nagyon népszerűek, és sok gyerek akar oda járni, még azok is, akik egyébként nem hitben nevelkednek, és mégis valahogy oda vonza őket a hitoktató személye. Milyenek az oka?
3: A hitoktató személye az abszolút ennek az egyik komponense, a másik az, hogy egyszerűen, ami az én nagy kedvencem, hogy különböző tevékenységeket, tehát hogy nem csak passzívan hallgatnak a gyerekek, hanem cselekedtetjük őket, vagy beviszünk különböző tárgyakat, valami történéseket. Alapvetően, amikor én képzést tartok, ilyen tárgyakat szoktam bemutatni, hogyan lehet ezeket a tárgyakat elkészíteni, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, amik segítenek a gyerekeknek a lelki életben való nevelődésre, segítenek megérteni, hogy egy bibliai történetnek mi az üzenete a számukra. Történik valami, például ilyen módszer a élménypedagógia, drámapedagógia, de végtelenség lehetne sorolni, hogy mit, de cselekedtetés és tevékenytetés, hogy ha lenne ilyen magyar szó, akkor ezt mondanám.
2: Ugye az a végső cél, hogy azok a gyerekek, akik hitoktatásban részesülnek, később beintegrálódjanak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe. Ez mennyire sikeres?
3: Szívesen mondanám ezt, hogy ez nagyon sikeres, és vannak is olyan helyek, ahol nem csak a gyermekek integrálódtak, hanem a gyerek hozta a szülőt, a családtagot, és akkor a szülők váltak, aztán gyülekezeti munkatársa, nagyon sok ilyen példa is van. És van olyan példa is, hogy csak a hittanórára jár a gyermek.
1: Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a Tiszántúli Református Egyházkerület kateféták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvényel, amelyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha az ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó előadókat hívtak meg. Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértőjét, Tóth Emese kérdezte.

Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A jogszabályban rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki. Ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatja a benzinkutat. Mindeközben a rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége, hangzott el a szervezet pénteki tiltakozó akciójáról tartott sajtótájékoztatón. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja és szakértője rámutatott, a magyarországi mintegy 2000 benzinkút fele nem tartozik a nagy olajcégekhez. A teljes hálózat 1200 milliárd forint adót fizet be évente a költségvetésbe, amelynek 30%-át a független kutak teljesítik. Ezzel szemben a mai napig nem kapták meg a kormányváltást megelőzően kialkudott kompenzációt. Gépész László, a szervezet elnöke szerint a védett ár azon túl, hogy ellentétes volt az akkor hatályos ártörvény rendelkezéseivel, nem teljesítette az abban foglalt garanciális kötelezettségeket, és mérhetetlen mennyiségű kárt okozott. Elmondása szerint demonstrációjuk másik oka az új kormány üzemanyagárakra vonatkozó törvénytervezete, amelyben a hatósági ár bevezetésének lehetőségével sem értenek egyet, ám annak megfelelő szabályozása esetén azt el tudják fogadni. Ugyanakkor jelezte, teljesen elutasítják a jogszabálytervezetnek azt az elemét, amely a hatósági árról szóló döntés jogát teljesen szubjektív módon, minden kontroll nélkül a gazdasági és energetikai miniszter kezébe adja. Az FBS célja, hogy a törvény írjon elő megfelelő döntési szempontrendszert a hatósági üzemanyagár bevezetésére. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható a mai nap folyamán, erre figyelmeztet a Hungaromet. Nyugat-közép és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, dél- és észak-alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett 10 000 észrevétel 95%-a támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselőség maximális időtartamát, közölte Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő egy másik posztjában 2024-es kampányfelvételekkel arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, nem árult zsákba macskát, és pártja azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott. Az alaptörvénymódosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget. Az előterjesztők a korlátozást azzal indokolják, hogy ez erősíti a demokratikus megújulást és korlátozza a hatalom bebetonozódását. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már több térségben is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. Helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. Szlovéniában szombattól a délkeleti ország részben, vasárnaptól pedig az ország középső részén is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben. A szlovén meteorológiai szolgálat szerint a hőhullám vasárnap és hétfőn tetőzik. Az ország belső területein 34-37 fok várható, a tengermelléken azonban 38-39 fokot is mérhetnek. Horvátországban az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak majd.
0: Az időjárásról.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: gondoskodás másokról és magadról. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Zsoltárok könyve 142. fejezet 4. vers. Lehet, hogy egy napon gondját kell majd viselned egy beteg vagy idősödő hozzátartozódnak, ám ahhoz, hogy jól csináld, előbb meg kell tanulnod magadról is gondot viselni. Miután 5 hét eltéréssel mindkét szülője meghalt egy tőle csaknem 2000 kilométer távolságra lévő idős otthonban, Beth Vitrogén McLeodot maga alá gyűrte a klinikai depresszió. Sem a testi, sem a lelki egészségemre nem ügyeltem, ez pedig olyan összeomláshoz vezetett, amiből 2 évig tartott talpra állnom. Embert próbáló feladat tud lenni mások gondozása, noha szép dolgok is rejlenek benne. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat, fogalmazott Dávid. Ha te is gondját viseled éppen valakinek, kövesd az alábbi tanácsokat. Először is 20 határokat. Tanulj meg nemet mondani, amikor zsigerből igent mondanál. Nincs abban semmi önző, ha magadra is gondod van, hiszen így tudsz csak a lehető legjobban gondoskodni egy másik emberről. Másodszor óvakodj a káros megküzdési stratégiáktól. Ilyen lehet az indokolatlan gyógyszerszedés, a túlzásba vitt evés, vagy az alkohollal történő feszültségoldás. Emberből vagy, úgyhogy veled is megeshet. Harmadszor ne szigetelődj el. Hívj át magadhoz barátokat, akik szívesen segítenek. Az egyikük főzhet és vigyázhat a szerettedre, amíg egy másikukkal sétálsz egyet. Negyedszer kér segítséget. Ha a család többi tagja nem veszi ki a részét a feladatokból, hívd össze őket és osszátok fel egymás között a teendőket. Ne fozd meg a többieket a bátortalanok bíztatásából és az erőtlenek felkarolásából eredő áldásoktól. Ötödször ügyelj az én idődre. Könnyű minden percet betáblázni, míg végül magadra semmi nem marad. Ne ess ebbe a hibába. Keresd valamit, ami feltölt, olvas, imádkozz, sportolj, élvezd az egyedüllétet, és ütemezd is be a naptáradba, máskülönben nem lesz belőle semmi.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsora, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Most pedig következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig röviden. Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit.
2: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kis településen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak. A Tanítsunk Magyarország egy kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekeket, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusoknak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak tényleg. Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység. Minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen. És hát nyilvánvalóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően.
1: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, 1 arany és 2 ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa 3 formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott.
3: Éneklő ifjúság minősítő hangversenyt azt a KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége alapította az 1970-es években. Maga ezt a kifejezéséként Bárdos Lajos használta, és azóta van megszervezve több olyan kórus minősítő hangverseny, hát ezt így hívjuk, nem verseny, gyakorlatilag ez egy verseny, egyébként csak minősítést osztanak, mint a legtöbb művészeti versenyen is. És Miskolcon ez nagyon sokáig ment, azt hiszem a 2010-es évek elejéig. Nekem is még volt szerencsém a Egressy Béni zeneiskola kórusában, Murvainé Bodnár Ildikó néni vezetésével részt vennem ilyen versenyen. Aztán ez abba maradt bizonyos okokból, és most pedig Balázsné Molnár Ildikó tanárnő indítványozására, szervezésére, közbenjárására a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti intézmény immár a második alkalommal újfent megrendezi Miskolcon ezt a egyébként országban, minden nagyobb városban megrendezett kórus minősítő hangversenyt.
4: 3 formációval indultunk a versenyen, ugye volt a nagy kórus, ahol igazából korszakonként választottunk darabokat, szóval fogtuk, és egészen a reneszánsztól mostanáig a 20. századig válogattunk össze darabokat. Volt a kamarakórus, amit ugye legutóbb említettem is, hogy ez január-február körül alakult meg, illetve alakítottunk csak a versenyre egy női kart. Úgyhogy így 3 formáció így valósult meg.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportersütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kistelepülésen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak.
3: Mi a célja a programnak, milyen célkitűzései vannak? Gondolom, sokfelé, sok irányban elmozdul a program.
2: Így van, a célja a programnak, a Tanítsunk Magyarország egy kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekeket, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusoknak a feladata, és nagyon hosszú tanuláshoz és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot. Úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak. Tényleg, Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység. Minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen. És hát nyilvánvalóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően.
3: És ami miatt most készítjük az interjút, hogy lehet még jelentkezni mentornak, technikai oldaláról közelíteném meg, hogyan, miként, mettől, meddig lehet jelentkezni.
2: Sok-sok kisgyerek és sok iskola vár arra, hogy ott indulhasson a mentorprogram. Szívünk szerint az összes jelentkező iskolát rögtön tereszórnák, de egyetlen egy akadálya van, hogy teleszórjuk, hogy csak annyi iskolába tudunk annyi mentort küldeni, ahány embert kiképeztünk itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül. Úgyhogy minél több hallgató jelentkezik mentornak, annál több gyereket fogunk tudni ellátni ezzel a programmal. És most így van pontosan ezért, hogy még több mentor tudjunk kiküldeni az iskolákba, szerveztünk, ilyenkor nyáron egyébként szoktunk egy tömbösített kurzust, amikor 3 nap alatt, 30 órában gyakorlatilag megtanulják azt a mentorjelöltek, amit egyébként a fél év során heti 2 órában a társaik. És szeptembertől már ösztöndíjas mentorként dolgozhatnak.
3: Esetlegesen, ha most még valaki szeretne jelentkezni, miként teheti meg?
2: Az egyetem honlapján is fent van a felhívásunk, tehát könnyen meg lehet találni, de végtelenül egyszerű a történet, a TMO, mint Tanítsunk Magyarországért, kukac.uni@miskolc.hu e-mail címre kell írni egy e-mailt, hogy ha-hú, én a Miskolci Egyetemen vagyok egyetemista, és szeretnék jelentkezni mentornak.
3: És ezen a képzésen, amin például részt vettek, ha még valaki esetleg jelentkezik és belecsöppen a képzésbe, ott milyen muníciót kapnak, mivel szerelitek fel őket, mit tanulhatnak meg?
2: Alapvető filozófiánk a felkészítésben, hogy úgy készítjük fel a hallgatóinkat, ahogy szeretnénk, hogy dolgozzanak a mentorált gyerekeikkel. Tehát alapvetően, hát ez nem egy ilyen előadás van is a hallgató-hallgat típusú óra, hanem mindig történik valami, aktívak benne a hallgatók, hiszen hiszünk abban, hogy a tudás elsajátítás az aktivitása sokkal-sokkal hatékonyabb, és nyilván van néhány nagyon fontos tudáselem, ismeret, kognitív befogadni való információ, ami szükséges ahhoz, hogy a mentorok el tudják majd végezni a munkájukat, de alapvetően azt is tevékenységközpontú módszerekkel szoktuk elsajátítani, úgyhogy 2 nap igazi tréning vár rájuk. Ráadásul a 3. napon terveztünk egy nagyon izgalmas, érdekes találkozót, ahova cigány származású, az életükben valamilyen nagy sikert, vagy legalábbis egy sikeres életutat befutó felnőttek lesznek ott, hogy nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy ha valaki hátrányból érkezik, nagyon lényeges az, hogy legyen valaki olyan, aki kapaszkodót ad, aki segít abban, hogy kitörjön, hogy boldoguljon, és ők is el fogják majd mondani, hogy számukra mik voltak ezek a kitörési pontok, és hogy igenis, hogy lehet szegénységből, nagyon nagy hátrányból is nagyon sikeres életutat befutni.
3: mentornak kinek érdemes jelentkezni, illetve hát úgymond ilyen gyakorlati jó tanácsokat kérdeznék, hogy miben befolyásolja egy mentor életét, még a lelkiekre nem térünk ki, mert azt szerintem külön megérdemel egy témakört, akár úgymond az egyetemi élet során, hétköznapok során miben, hogyan befolyásolja a mentor életét, esetleg mit kaphat ettől a programtól.
2: Ez tipikusan olyan program, hogy mindenki annyit tud kivenni belőle, amit beletesz, illetve azt mondják a mentoraink, hogy többet vesznek ki, mint amit beletesznek, de ha valaki ezt tényleg akár csak a minimál követelmény szinten teljesíti, nem tud nem változni az élete, vagy akár csak a világlátása, a szemlélete. Egyszerűen nagyon-nagyon sok. Azt tapasztaljuk, egyébként számunkra is meglepő módon, hogy nagyon sokat ad a mentoroknak ez a program. Szerintem minden hallgató csak végig gondolja, hogy 20 évesen egy fiatal mellett van 4-5 kisgyerek, akik tényleg úgy néznek rá, mint egy félistenre, hiszen a mentorukat nagyon-nagyon tisztelik és szeretik a gyerekek, és ami lehet, hogy meglepő, nagyon szót is fogadnak nekik, és mindent elfogadnak tőlük, ez nagyon erős egóépítő hatással van. Nagyon nagy felelősségérzetet tanulnak meg például a mentoraink, és megtanulnak számos olyan készséget, képességet, kereszt kompetenciát, ami majd aztán a munkaerőpiacon nagyon hasznos lesz, hisz nagyon, általában nagy a távolság, ahonnan a mentorok jönnek, az egyetemisták, és ahonnan a gyerekek érkeznek. Másképp kommunikálnak ezekben a mikrovilágokban. Neki meg kell tanulnia beszélni, utasítást adni, kérni, viccelni, szórakozni, magyarázni egy olyan gyereknek, aki egy teljesen más szókészlettel, teljesen más szokásrendszerrel működik, és a munkaerőpiacon, ha majd ő diplomásként el akar helyezkedni, valószínűleg erre szükség lesz, hisz irányítania kell diplomásként olyan embereket is, akik egy egészen mely szociális közegből érkeznek.
3: Egy mentornak egy menetrendje, ha nem is egy hétköznapja, egy hete hogyan néz ki?
2: Heti 6 órát ír elő a program a gyerekekkel való foglalkozása. Ezt lehet úgy csinálni, hogy minden nap kimegy 1 vagy 2 órát, de nem, egyébként nem lehet így csinálni. Egy gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy minden mentorunk egy napot szabadít fel az egyetemi tanulmányai alól. Ezt nagyon általában meg szokták tudni valamilyen érdekes módon oldani a hallgatók, de egyébként a rektori egyéni tanulmányi rendelez technikailag is és hivatalosan is teljesen megoldható. Tehát heti egy napot szoktak felszabadítani, elmennek az iskolába, és akkor ezt a 6 órát egyben töltik a gyerekekkel, de olyan is van, és nyugodtan ki is lehet hagyni heteket, hisz nagyon gyakran szerveznek például kirándulásokat. Vagy vannak, ez ritkább, de vannak olyan mentoraink, akik hétvégére elviszik például a gyerekeket, és ez is beleszámít a mentorálásba. Mi azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy valójában az egyetemisták tanulmányi idejét, tanulmányi munkáját, hatásfokát nemhogy rontaná az, hogyha benne vannak a mentorprogramban, hanem még javítja is, pontosan azért, mert hatalmas motivációt ad, kimozdulási lehetőséget, egy másfajta perspektívát. Tehát, hogyha bárki attól fél, hogy akkor nem lesz annyira ideje a tanulmányaira, gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy ez egyáltalán nem így van.
3: Miért jó mentornak lenni? Milyen pluszt kaphat az ember, akár anyagi juttatást, akár lelki feltöltődést, akár ötleteket? Milyen plusszal jár az, hogy mentorkodik valaki, akár több éve?
2: Hát ez a kérdésben rejlik a dolgoknak a sorrendje és tartalma valójában, mert nagyon-nagyon sok irányú dolgot kap egy mentor. Azt, amit technikailag, fizikailag kap, ez egy 60 ezer forintos ösztöndíj, amiből 10 ezer forintot a gyerekekkel közös tevékenységre költenek, amikor elmennek például a faluba vagy a városba sétálni, akkor vehetnek belőle fagyit, elmehetnek moziba, elmehetnek múzeumba, bármilyen belépőre is lehet ezt fordítani, illetve akár nagyon gyakori, hogy valamit csinálnak közösen, valamilyen kézműves tevékenységet, vagy akár pizzát sütnek, vagy szalonnát, erre is lehet fordítani ezt az összeget. Tehát van egy jó ösztöndíj. Ehhez tartozik egy nagyon összetartó, számunkra is nagyon nagy örömet okozó összetartó közösség. Az egyetem különböző szakáról, különböző karáról, különböző korosztályból érkező mentorok, egy nagyon szoros közösséget jelentenek, ami egy ilyen hatalmas nagy egyetemen azért nem olyan rossz dolog tartozni valahová, úgyhogy ezt is kapják a mentorok. A programnak egyébként ezen kívül vannak még anyagi juttatásai, mert hogyha valaki régen van a programban, és hála Istennek itt a Miskolci Egyetemen jellemző, van olyan hallgatónk, aki 12 fél éve mentorált, tehát 6 éve, ami azért tényleg az ember életében nagyon-nagyon sok, akkor különböző prémiumokat is kap, ami anyagilag megfizethető, és amit most eszembe jutott pont Petra, az egyik közgazdász mentorunk, aki 12 2 fél éve mentorál nálunk, a napokban kapott egy levelet egy olyan mentoráltjáról, aki még 21-ben a kezdéskor volt a mentoráltja. És ez a fiú nagyon-nagyon szépen egyébként meglepően meghatóan leírta. Összetalálkoztak a buszon egy párszor, azóta is találkoznak néha, hogy Petra megy Prügyre, és leírta, hogy mennyire hálás neki, és hogy milyen sokat jelentett ez a mentorálás. Egészen konkrétan megfogalmazta a fiú azt, ami ennek az egész programnak a lényege, hogy megértette, hogy neki mi való, azóta is tanul, folyamatosan a pedagógiai asszisztens, semmi gond, és egyéb kérdéseket végzett el, és hogy mennyire erősen inspirálta az, hogy vele foglalkoztak, és hogy hittek benne, és így ő is elhitte, hogy belőle lehet valaki és valami.
3: A mentoráltak, tehát a kisdiákok, akikkel foglalkoznak, nekik mit jelent ez a program?
2: A mi mentorált gyerekeink általában úgy nőnek fel, hogy viszonylag nagy családokban, zajgó iskolákban, de azt tapasztaljuk, hogy az egyénileg ráirányuló figyelemből valahogy kevesebb jut nekik. A mentor ezt tudja megadni. Egy tanárnak 20-25 gyerekkel kell foglalkozni egy osztályban, még akkor is, ha osztályfőnök. A mentornak 4-5 kisgyereke van, és egész évben rájuk tud fókuszálni. Tehát egyszerűen az is nagyon-nagyon sokat jelent, helyőkeresztőrök szokták ezt csinálni, hogy kiülnek a helyőpartra, és csak ott vannak, és közben beszélgetnek. Nagyon nehezen szokják meg, olyan banálisan hangzik ez az én idő, de hogy ezeknek a gyerekeknek, a hátrányos kistelepülésen élő, sokszor maguk is hátrányos helyzetű gyerekeknek nagyon-nagyon kevés ilyen én idő jut. És nagyon nehezen szokják meg a gyerekek, hogy van valaki, aki csak rám figyel, csak velem foglalkozik, akinek fontos, hogy én hova adom be a továbbtanulási jelentkezésemet, és nem csak, hogy fontos neki, hanem valóban tud is ebben adekvátan segíteni, hiszen nyilván a szülőnek is fontos ez, de lehet, hogy ő nem látja úgy át ezt a továbbtanulási rendszert, hogy tényleg hatékonyan tudjon segíteni. A mentor erre viszont képes.
1: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportán Sütő Dávid pedig kérdezte.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, egy arany és két ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa három formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott. Petró Balázs és Klein Barbara pedagógusokkal, karvezetőkkel a riporter Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismerettségünkre, illetve korunkra való tekintete, ha megengeditek, újfent, mint már az elmúlt időszakokban tegeződnék, az Éneklő Ifjúság versenyről fogunk beszámolni, ahol minősítést is kapott a lévai kórus. Balázs, mit lehet erről a versenyről tudni, milyen céllal alakult? Tudom, nem szervezők vagytok, de gondolom valamennyire azért ráláttok erre, mert rendszeresen jártok erre a versenyre.
3: Igen, így van, a Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyt azt a KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége alapította az 1970-es években. Maga ezt a kifejezéséként Bárdos Lajos használta, és azóta van megszervezve több olyan kórus minősítő hangverseny, hát ezt így hívjuk, nem verseny, gyakorlatilag ez egy verseny, egyébként csak minősítést osztanak, mint a legtöbb művészeti versenyen is. És Miskolcon ez nagyon sokáig ment, azt hiszem a 2010-es évek elejéig. Nekem is még volt szerencsém a Egressy Béni zeneiskola kórusában Murvainé Bodnár Ildikó néni vezetésével részt vennem ilyen versenyen. Aztán ez abba maradt bizonyos okokból, és most pedig Balázsné Molnár Ildikó tanárnő indítványozására, szervezésére, közbenjárására a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti intézmény immár a második alkalommal újfent megrendezi Miskolcon ezt a egyébként országban, minden nagyobb városban megrendezett kórus minősítő hangversenyt.
2: Milyen darabokkal, hogyan készültetek, Petra, hogyan készültetek az Éneklő Ifjúság versenyre?
4: Három formációval indultunk a versenyen, ugye volt a nagy kórus, ahol igazából korszakonként választottunk darabokat, szóval fogtuk, és egészen a reneszánsztól mostanáig a 20. századig válogattunk össze darabokat. Volt a kamarakórus, amit ugye legutóbb említettem is, hogy ez január-február körül alakult meg, illetve alakítottunk csak a versenyre egy női kart. Úgyhogy így három formáció így valósult meg.
2: És amúgy a darabok, azok esetleg, ha lehet tudni, egyet-egyet kiemelni, hogy mik voltak a különlegességei, a dallamok, voltak olyan nehézségek, különlegességek, ami a felkészülésben okozott olyat, hogy na, akkor ezt meg kell ugrani. Hogyan készültetek, milyen volt, mekkora volt a felkészülés a verseny előtt?
3: Voltunk itt ugye nálad január-februárban, és akkor említettük, hogy az előző fél év az nagyon kegyetlen volt, 17 koncerttel 3 hónap alatt, és utána eldöntöttük, hogy ez nem lesz így a második fél évben. Ebből fakadóan nyugodt körülmények között készültünk fel, ám bár nem azt a taktikát választottuk, hogy a bejáratot 2-3 éve műsoron lévő kórusműveket újítsuk fel és csiszoljuk tökéletesen, hanem pontosan amiatt, mert várt ránk egy megmérettetés, amivel lehetett a gyerekeket motiválni. Választottunk nehezebb műveket, olyan műveket, amik szerintem, tehát olyan nehézségű műveket, amiket még nagyon nem énekeltünk, meg a lévai kórus szerintem nem énekelt legjobb tudomásom szerint, de maga a nagy kórus az egy könnyebb repertoárra készült, ott, ahogy említette Petra, az volt a lényeg, az volt a versenykiírás, hogy minden zenetörténeti korszakból legyen valamilyen kórusmű, tehát ott sikerült ezt teljesítenünk, mert ott rövidebb lélegzetvételű műveket vittünk, és 10-15 perc a megkötés a műsoridő szempontjából, úgyhogy abban a 15 percben sikerült besúvasztani egészen reneszánsztól egy kortárs, Léva is egyébként mi diákunk, Krösajmund Gábor Dispel a Darkness számával egy ilyen teljes zenetörténeti korszakokon átívelő repertoárt. A női karnál ott ezt nem tudtuk teljesíteni, mivel hogy a női kar az 2 hónapja alakult, azt hiszem, és kevés is volt rá az idő, elég nehéz műveket is választottunk, úgyhogy összesen 3 művet énekeltünk. Ott volt egy romantikus, volt egy 20. századi nagyon ismert Bolyongás című kórusmű, és ezen kívül pedig egy folk jazz feldolgozást, a Három piros kendőt veszek című nagyon szép népdalt adtuk elő Petró Csaba zongora és Szabó Mátyás Benyamin szaxofonjátékával kiegészítve. A kamara kórusnál pedig nagyon nehéz, nagyon különleges műveket vittünk, de mivel, hogy annak Petra a vezetője, szerintem át is adom neki a szót, hogy ezt részletezze.
4: A kamara kórus repertoárja az úgy nézett ki, hogy volt Bachnak egy vonós négyes átirata kórusra, azt adtuk elő Bach R című vonós darabot, hangszeres darabot. A második darab, amivel készültünk, az Bádos Lajosnak volt az első népdal rapszódiája, és a harmadik pedig Orbán Györgynek a Nunc Dimittis.
2: Fiatalok, mit szóltak ezekhez a darabokhoz? Itt azért mind a kettőtöktől elhangzott, hogy azért újdonságok voltak, nehéz művek, nehéz darabokról beszélünk. Ők amúgy hogyan fogadták ezeket a repertoárokat?
4: Tetszett nekik, én úgy vettem észre, illetve élvezték, hogy van egy kis kihívás, egy kis újdonság, új színek, amit eddig mondjuk nem annyira énekeltek, úgyhogy így élvezték a közös munkát.
3: Abszolút élveztük, nagy volt a kihívás, de ez egy érdekes kérdés, hogy mennyi kóruskoncertet, versenyt vállaljon be az ember, de az, amit én is hallottam a tanáraimtól, egyetemi tanáraimtól, régebb óta pályán lévő karvezető kollégáktól, hogy azért fontos, hogy legyenek ilyen megmérettetések, mert az ténylegesen a gyerekeket motiválja, és rá lehet őket venni komolyabb munkára. Mi ennek a pont a határán voltunk, tehát hogy az utolsó hetekben már minden héten volt próba, a versenynek a napján reggel 8-tól délután 3-ig próbáltunk, nem a hangjukat megölve, hanem azért ez struktúráltan rendezett a normális körülmények között, de hogy nagyon sokat próbáltunk, és hát nekem a személyes olyan része ennek a történetnek, ami egy ilyen célkitűzés volt, hogy énekeltünk reneszánszt. Tehát régi zenét én eddig nem mertem, én 5 éve foglalkozok a lévai kórussal, nem mertem hozni, mert a reneszánsznak a hangképzése és az egész maga, ahogy el kell énekelni egy ilyen művet, ez egy annyira más világ, egy annyival tisztább, üvegesebb, áttetszőbb hangzást igényel, ami egy hangképzést nem tanult gyermek számára egy ilyen nagyon nagy kihívás szerintem. Mégis nagyon szépen abszolválták ezt, és sikerült ezt nagyon szépen elénekelni, úgyhogy ennek körül nagyon örültem.
2: Milyen hangulatban telt a verseny, akkor ezek szerint ilyen 15 perces etapokban léptek fel a kórusok, mert szerettem volna kérdezni, hogy úgymond a lebonyolítás hogyan zajlik, hogyan néz ki, egy kicsit meséljük el a hallgatóknak, illetve hogy milyen hangulatban telt számotokra a verseny.
3: A verseny napját nagyon izgatottan vártuk, mert ténylegesen olyan dolgokat vállaltunk be nehézség szempontjából, hogy nagyon kérdéses volt, hogy ez mennyire fog tudni jól megvalósulni. Tisztában voltunk vele, hogy egyik mű sem lesz olyan minőségű, amire azt mondja az ember, hogy ez egy rádiófelvételben megállja a helyét. Nekünk az volt a célunk, hogy úgy tudjunk kiállni, hogy ne szégyenkezzünk, egy ilyen színes nagy repertoárt el tudjunk énekelni olyan minőségben, hogy a hallgatóság számára az egy élvezhető dolog legyen. És a idő hiányában, szűkében ténylegesen ezt választottuk, hogy akkor aznap, ha már úgyis a verseny miatt az iskola látogatása eléggé kérdésessé vált, akkor kikérjük őket egész napról. Csináltunk egy hosszadalmas előzetes szervezést, hogy akkor melyik kórus, mikor próbáljon, egyik gyerek meg se legyen, folyamatosan munkában legyen szünet, ki szeretne bemenni valamelyik órájára, végzősök mikor tudnak megérkezni. Volt egy-kettő tavaly ballagott diák is, akiknek az egyetemi vizsgáikkal kellett összeegyeztetni, úgyhogy nagyon sok ilyen szervezésbeli dolog volt, helyszínválasztás, zenészek mikor tudnak jönni, és akkor utána pedig átmentünk a verseny helyszínére, és ott is volt már előzetesen a többi karvezető kollégával egy ilyen problematika, hogy akkor hogy legyen a sorrend, mert másnap voltak Botka Kriszta kolléganőnk vezetésével egy országos színjátszó versenyen a lévai színjátszósok. Na most a színjátszósoknak durván a 80% a kórusos is, úgyhogy szegényeknek aznap kellett még felmenni Budapestre, úgyhogy emiatt előrébb kellett hozni bizonyos kórusokat, megszervezni, hogy ők hogy jutnak el a tiszai pályaudvarra, és majd mennek fel Budapestre, ezt Szárisnek tanárnő magára vállalt, eljött, meghallgatott minket. Nagyon sok minden volt itt benne, de a lényeg, amit el kell mondani, hogy nagyon jó volt a szervezés, tehát immáron a fazekas művészeti részének, tehát az Alfokú Művészeti Intézménynek a vezetője, igazgatóhelyettesi pozícióban Kolozsi Balázs, és mind ő, mind pedig a kollégái Balázsné, Molnár Ildikóék egy olyan jó hangulatban telt ez az egész alkalom, és nagyon jó volt megszervezve az egész, hogy nekünk abszolút élmény volt. Nagyon jó volt a többi kórus meghallgatni, mindenki nagyon kedves volt, úgyhogy úgyhogy abszolút nagyon jó élmény volt számunkra ez az egész nap.
2: Ott a helyszínen ki, hogyan vezényelt ki, melyik kórust vezényelte, illetve Petra, majd a te személyes benyomásaidat is mondd el, hogy ott már, amikor kiálltatok, az neked milyen élmény volt?
4: Hát ez igazából felváltva történt, szóval mind a ketten vezényeltünk, mind a három formációban. Így tényleg szó szerint az volt néha, hogy egyet Balázs, egyet én, egyet ő, egyet én. Általában, vagy hát úgy összességében úgy válogattuk ki, hogy ki melyiket, hogy azért mind a kettőnknek voltak olyan darabjai, ami nagyon a szívünkhöz nőtt, amit nagyon szívesen szerettünk volna így megvalósítani, és ez sikerült is így elosztanunk, de egyáltalán nem volt probléma azzal, hogy te is ezt szeretnéd, én is ezt szeretném, nem, ezt nagyon jól meg tudtuk beszélni. Nekem ez a legelső ilyen versenyelményem volt, én még az egyetem alatt egyszer énekeltem így az éneklő ifjúságon Egerben, de az, hogy most ott legyek, mint karvezető és gyerekekkel együtt dolgozzak, ilyen még nem volt, szóval számomra egy nagyon meghatározó és pozitív élmény.
2: Igen, még duplán rátenném azt, hogy ugye a kamarakórussal talán ilyen körülmények közt most léptetek fel először, akkor még pluszban. Ez egy pluszt gondolom hozzáadott. Ez milyen élmény volt, hogy a kamarakórus, ami effektíve végül is mondhatjuk, hogy miattad veled jött létre, és akkor velük így most felléphettél egy minősítő versenyen.
4: Az egész kórusra nagyon büszke vagyok, és büszke is voltam, de hát már ott akkor rögtön, meg azért is, de hát ez már a kezdetek óta, ahogy dolgoznak együtt, ahogy nagyon szépen viselkednek egymással, és tényleg jó barátok, tehát hogy nagyon jó közösség működik a kóruson belül, és ezt nagy öröm látni. És most már sokszor azt érzem, hogy tényleg így a gyerekeknek az anyukája, meg az apukája vagyunk szinte, annyira így összenőttünk, meg ők is hozzánk, mi is hozzájuk, és hát ez az, amit mondtam is, hogy nagyon büszke vagyok a kamarakórusra is, tényleg mindenki mindent belerakott, amit tudott, odafigyelt, fejbe ott volt, úgyhogy ezt így megköszönöm a meghálálva a gyerekeknek, és a sok türelmet, a sok tanulást és a próbákat, ma egy kicsit ilyen élmény foglalkozást fogunk nekik tartani, készültünk is meglepetéssel, és ütöttem sütikét, illetve vásároltunk egy kis legót, szóval
3: anyagilag legyen gültünk.
4: Kitaláltuk azt, hogy a versenyen kaptunk kézzel készült emlékvázát, és hogy akkor az hogyan nézzen ki, és hova legyen kirakva, akkor legyen az, hogy lesznek benne virágok. És hát a legó virág az, ami maradandó, a gyerekeknek is jó kis öröm lesz, kis közös foglalkozás.
2: És Balázs, neked milyen élmény volt kiállni a kórussal, illetve te hogyan élted meg így a versenyt így belülről, mint karvezető?
3: A karvezetés része egy amatőr kórusnál, egy gimnáziumi vagy akármilyen általános közoktatási intézmény kórusánál rendkívül pici szelete a mi munkánknak. Ami nagyon érdekes dolog, mert az egyetemen az ember, hogyha elmegy énekszakra, vagy elmegy szolfés tanári szakra, vagy esetleg karvezető mester szakra, ezek vannak itt most a repertoárban, amiknél az ember tanulhat karvezetést, hogy senki nem a pedagógiai oldaláról beszél, arról, hogy hogyan kell egy közösséget megszervezni, és pont erről beszélgettünk tanárnővel, Petrával utólag is, majd biztos erre is rá fogsz kérdezni, hogy magának a mi munkánknak az értéke, a gyerekeknek a teljesítménye az milyen nézőpontok, szempontsor szerint értékelendő, de hogy a karvezetés, de nagyon szeretünk vezényelni, csak az a baj, hogy nem nagyon van rá idő. Tehát, hogy leginkább az, hogy a gyerekek olyan állapotba jöjjenek, hangilag ott legyenek, a művek meg legyenek úgy tanulva, ez a mi munkánknak a nagy része. Azt, hogy utána már kiállunk, és ottan hókusz-pókuszkodunk, az nagyon jól néz ki, meg nagyon tetszik át ez a visszajelzés által, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, megragadó az, hogy mi vezényelgetünk, mert látszik, hogy a gyerekek néznek minket, meg mi is őket, de hogy ez a kicsi része, de ez a jutalom része. Tehát onnantól kezdve, hogy végig dolgoztuk velük az egész elmúlt időszakot, és ott kiállhattunk, és vezényelhettük őket, az már egy nagy öröm volt, de észnél kell lenni. Tehát már itt megütöttünk olyan nehézségű műveket is, amiknél már nem elég az, hogy üti az ember az 1-2H, vagy a 4-et, vagy a 3-at, vagy a 2-t, az elején beint, aztán a végén megcsinál egy ilyen leintés mozdulatot, aztán meghajlik, meg mosolyog, hanem vannak olyan részek, ahol igazán múlik az, hogy az ember hogyan vezényel. De itt megint nem az a lényeg, hogy mi technikailag milyen karvezetők vagyunk, hanem hogy a gyerekekkel hogyan tudunk kommunikálni. Tehát ha én megtanítom a gyerekeknek, hogy a kislábújján pöcögtetésére légy szíves, egy pontos tempóban lépje be, akkor be fog lépni, hogyha én ezt meg tudom neki mondani, meg tudjuk csinálni. Tehát itt gyakorlatilag már a karvezetés része egy olyan dolog, hogy amihez hozzászoktak a gyerekek, azt mi csináljuk. És itt is a koncert közben is igazából nem arra figyelünk, hogy mit vezénylünk 80%-ba, hanem hogy a gyerekeket mennyire tudjuk inzultálni, hogy ők figyeljenek ránk. Tehát már most ezt csináltuk, hogy az első oldal megy fejből, ne bújjadak ott, tehát hanem nézzetek minket, és akkor megszületik a közös muzsikálás. Úgyhogy nagyon jó élmény volt, nagyon koncentrálni kellett, igazán elfáradtunk mind a ketten, de mondom, ez már a jutalom része. Ez mindig ilyenkor egy ilyen örömünnep.
2: És milyen eredmények születtek, illetve ti hogyan értékelitek így utólag most már, gondolom, lehet, hogy akkor már fogjátok értékelni majd a fiatalokkal együtt. Milyen eredmények születtek és hogyan értékelitek ti a versenyt a három kórusnál?
4: A nagy kórus arany minősítést hozott el, a kamarakórus és a női kar pedig ezüst minősítést. Értékelés szempontjából beszéltem így az egyik zsűritaggal, illetve mi is beszéltük, hogy azért elég erős volt a mezőny, mivel most 12 formáció indult, míg tavaly csak 6. Szóval ez a kétszer annyi azért úgy persze megnehezíti a dolgokat, illetve mindemellett amúgy nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, én csak így ősztől követem, de még így is láttam, és volt olyan zsűritag is, aki nagyon megdicsérte, hogy tavalyhoz képest is óriási a fejlődés.
3: Igen, tehát konkretizálva a dolgot, tavaly aranydiplomát kaptunk. Az aranydiploma az a kiemelt aranyt jelenti gyakorlatilag. Idén már nem volt aranydiploma, de úgy lehetett volna kiemelt aranyt kapni, emellett pedig még van egy olyan minősítés, hogy országos dicsérőoklevél, és e felett van a csúcsok csúcsa, amit egyébként a beszélgetésünk elején említett Egressy Béni zeneiskola kórusa annó elhozott minden évben zsinórba, ez pedig az évkórusa díj. Egyébként most is ott volt az Egressy, Dótosné Mészáros Eszter kolléganőm, én tanítok az Egressybe is vitte, és nagyon ügyesek voltak velük, nagyon meg volt elégedve a zsűri, aranyminősítést kaptak. Nekünk, tehát azt kellett megérteni, más volt a zsűri, hogy tavaly az képest, ahogy mondja is Petra, sokkal nehezebb műveket énekeltünk, és hogyha kidolgozásban, a női karban és a kamarakórusban voltak is olyan dolgok, amik nem voltak tökéletesek, akár a tavalyihoz képest is, a nagy kórus az viszont biztosan állítható, hogy egy sokkal nehezebb és sokkal kidolgozottabb műsort hozott, mégis ugye az is egy alacsonyabb kategóriai minősítést kapott. És megvallom, teredelmesen bennem volt ezután frusztráció, leginkább amiatt, mert féltem, hogy a gyerekeknek mennyire marad meg a kedvük. Kicsit dühös voltam arra, hogy nem a pedagógiai szándékot nézik, nem azt nézik, hogy a mai körülmények között hány gimnázista kórus van, ezek a gimnázista kórusok hogyan működnek, és hogy miért működnek leginkább, tehát hogy nem azért csináljuk ezeket, hogy mi felkerüljünk a örök, nem tudom én, profi karvezetők szobrára, vagy emlékművére itt Miskolcon, mint hogyha lenne ilyen, hanem hogy a gyermekeknek élmény legyen. És nekik is kicsit érthetetlen volt, hogy a tavalyihoz képest miért kapunk szerényebb minősítést, úgyhogy közben a munka, a belerakott energia, a profizmus és a gyerekek hozzáadása és maga az együttesnek is a minősége egy sokkal magasabb szintet képvisel. És utána, amikor beszéltünk zsűritaggal, zsűritagokkal, akkor derült ki számunkra az, hogy a zsűri, az idei zsűri, akik között kettő ember más volt a tavalyhoz képest, egy régi iskola rendszer szerint mérték meg a kórusoknak a színvonalát. Tehát itt azt kell nagyon látni, hogy a 60-as, 70-es, 80-as és még a 90-es években is a magyar kórus az egy nemzetközileg elismert, sőt szinte élmezőnek mondható művészeti tevékenység volt. Tehát külföldre elmentek a magyar kórusok már a 60-as években, amikor tudjuk, hogy a Rákosi, meg utána már a Kádár korszakban is külföldre az mehetett, aki e-sportoló volt, vagy pedig profi kórusban énekelt. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nagy színvonalon voltak, elmentek külföldre, és a külföldi kórusok labdában nem tudtak rúgni a magyar kórusokkal. Na most ezzel a szemléletmóddal vizsgálva a mai kórusokat, nem komolyan vehetőek. Tehát ha összehasonlítjuk a régi kórusokkal, sem a lévai kórus, sem egyéb gimnazista kórusok, ebben szerintem mindannyian egyet tudunk érteni közösségileg miskolci karvezetők, és szerintem az országban is, nincsenek azon a lábukhoz, nem érünk fel a régi kórusokhoz, mert ott volt egy olyan iskolarendszer, a frissen kidolgozott Kodály módszertannal karöltve, és az állam támogatásával, és a gyerekeknek a teljesen más, hogy való nevelésével, hogy az egy nagyon nagy színvonalat képviselt. Viszont ez manapság nincs meg. És azután, hogy megtudtuk, hogy na jó, nem lehet mindent elárulni, de a lényeg, hogy egyébként a minősítés sem teljesen úgy akarták, ahogy, hanem inkább kevésbé akartak még differenciálni. Tehát volt egy pont, amit azt mondtak, hogy ezt vagy megüti valaki, vagy nem. Azt szerint nézve abszolút érthető ez a minősítés. Pedagógiai szempontból sajnos nagy terhet róttak ránk azzal, hogy most nekünk kell a saját gyerekeinket rávenni arra, hogy ezt megértsék, amit most itt próbáltam 3 percben összefoglalni, és azt lássák, hogy valóban történt előre haladás, mert a zsűri szerint is történt, mert az a zsűri szerint, aki a tavalyi eredményeket is látta, itt azt kell megérteni, hogy egy más minősítés volt. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi az összélmény. Szerintem elmondhatjuk, hogy nem bántuk meg, hogy elmentünk, teljesen jogos ebben a szemléletmódban ez a minősítés, és reméljük, hogy jövőre még tudunk tovább fejlődni. Nem tudom, hogy tudunk-e, mert jelen körülmények között egy gimnázista kórus számára még színvonalasabb dolgokat csinálni, az szerintem már egy olyan áldozattal járó dolog, ami már nem lenne kívánatos egy gimnáziumban, tehát nem zenei gimnázium vagyunk, de mi mindennek fogunk tenni. A gyerekeken az látszik egyébként, hogy élvezték, az látszik, hogy ők nekik abszolút egy érthető dolog az, ami történt, az szerint, ahogy mi azt elmagyarázzuk nekik. Szóval ez a véleményünk erről a dologról.
1: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, 1 arany és 2 ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa 3 formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott. Petró Balázs és Klein Barbara pedagógusokkal, karvezetőkkel a riportán Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

horgászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazinműsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A jogszabályban rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki. Ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatja a benzinkutat. Mindeközben a rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége, hangzott el a szervezet.

0: pénteki tiltakozó akciójáról tartott sajtótájékoztatón. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja és szakértője rámutatott, a magyarországi mintegy 2000 benzinkút fele nem tartozik a nagy olajcégekhez. A teljes hálózat 1200 milliárd forint adót fizet be évente a költségvetésbe, amelynek 30%-át a független kutak teljesítik. Ezzel szemben a mai napig nem kapták meg a kormányváltást megelőzően kialkudott kompenzációt. Gépész László, a szervezet elnöke szerint a védett ár azon túl, hogy ellentétes volt az akkor hatályos ártörvény rendelkezéseivel, nem teljesítette az abban foglalt garanciális kötelezettségeket, és mérhetetlen mennyiségű kárt okozott. Elmondása szerint demonstrációjuk másik oka az új kormány üzemanyagárakra vonatkozó törvénytervezete, amelyben a hatósági ár bevezetésének lehetőségével sem értenek egyet, ám annak megfelelő szabályozása esetén azt el tudják fogadni. Ugyanakkor jelezte, teljesen elutasítják a jogszabálytervezetnek azt az elemét, amely a hatósági árról szóló döntés jogát teljesen szubjektív módon, minden kontroll nélkül a gazdasági és energetikai miniszter kezébe adja. Az FBS célja, hogy a törvény írjon elő megfelelő döntési szempontrendszert a hatósági üzemanyagár bevezetésére. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható a mai nap folyamán, erre figyelmeztet a Hungaromet. Nyugat-közép és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, dél- és észak-alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett 10 000 észrevétel 95%-a támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselőség maximális időtartamát, közölte Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő egy másik posztjában 2024-es kampányfelvételekkel arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, nem árult zsákba macskát, és pártja azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott. Az alaptörvénymódosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget. Az előterjesztők a korlátozást azzal indokolják, hogy ez erősíti a demokratikus megújulást és korlátozza a hatalom bebetonozódását. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már több térségben is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. Helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet Szlovéniában, szombattól a délkeleti ország részben, vasárnaptól pedig az ország középső részén is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben. A szlovén meteorológiai szolgálat szerint a hőhullám vasárnap és hétfőn tetőzik. Az ország belső területein 34-37 fok várható, a tengermelléken azonban 38-39 fokot is mérhetnek. Horvátországban az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak majd.
1: Az időjárásról.
0: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval arról beszélgettünk, hogy vajon mely korosztályok inkább a trendkövetőek az öltözködésben.
2: De érdekelt ez a téma, hogy valóban ők a leginkább trendkövetők, mert hogy ugye nagyon sok magazin, vagy social media poszt, hírek, videók készülnek ennek a középkorosztálynak, vagy fiatal felnőtt korosztálynak.
1: Majd Megyeri Szabolcs kertészmérnököt a mediterrán kert kialakításáról kérdeztem.
3: Nagyon fontos, hogy csak olyan helyen alakítsunk ki mediterrán hangulatú kertet, ahol a környezet megjelenéséből érződik a mediterrán hangulat. Képzeljünk el egy rönkházat a Bakonyban kanyargó Suha-patak völgyébe, ahol az erdőt hatalmas bükkök és lucmenyők alkotják. Ebben a környezetben nem illeszthetőek be a mediterrán hangulatot hozó építészeti elemek, mediterrán növények, míg négy környékén a mecsek déli oldalában lévő ház körül minden további nélkül megállják a helyüket.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel folytatjuk gasztronómiai utazásunkat, és a svéd konyha jellegzetességeiről beszélgetünk majd.
4: Fontos, hogy amihez hozzáférnek esetleg egy jobb időszakban vagy évszakban, amikor terem vagy fellelhető, akkor ezt úgy kell eltárolniuk, hogy ne romoljon meg a hosszú hideg alatt. Illetve még meg kell említeni, hogy nyilván mivel félszigeten találhatóak, nagyon szeretik a halakat, tengeri herkentjüket, szeretettel fogyasztják, illetve az erdő adta.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefononál másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kisfonti Csillát. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Ma egy divattal foglalkozó témánk lesz, mégpedig az, hogy melyek azok a korosztályok, amelyek leginkább trendkövetőek. Ugye itt, ha beszélgetnénk négy szem közt, mint ahogy most is, akkor egyből rávágnám, hogy hát a fiatalok.
2: Jó a megérzésed, engem is nagyon érdekelt, mert hát legtöbbet ugye a korosztályommal, tehát az érett korú felnőtt nőkkel foglalkozom én is, akik hát szeretnének még divatosak lenni, de érdekelt ez a téma, hogy valóban ők a leginkább trendkövetőkkel, mert hogy ugye nagyon sok magazin, vagy social media poszt, hírek, videók készülnek ennek a középkorosztálynak, vagy fiatal felnőtt korosztálynak, hogy hogyan öltözhetnek stílusosan. De lehet csak azért kerül ez a szemem elé, mert hát ugye ezzel a korosztállyal foglalkozok leginkább, és ugye a fiatalok nem. És igen, tehát hogy valóban a fiatalabb korosztály a leginkább trendkövető, és ezek közül is az úgynevezett Z-generáció, tehát ezek a 17, 8 és 30 éves körüli korosztály, tehát akár a gyerekeink korosztálya, vagy még a következő is lehet, ez a milleniális, vagy Y korosztály, ugye többféle néven futnak, ők a 80-as évek, 90-es évek közepéig, tehát tényleg így a gyerekeink korosztálya a leginkább trendérzékeny. Nagyon gyorsan, impulzívan alakítják a külsejüket, ugye a kicsit idősebb, úgymond, tehát az Y generációt, már sokkal nagyobb a tudatosság, vannak már néha nosztalgikus elemek is nekik az öltözködésben, tehát hogy ők például az én gyerekeim korosztálya is. Már tudatosan úgy gondolkozhatnak, nem mondom, hogy mindenki, de hogy a fenntarthatóság is a fókuszba kerül náluk. Tehát nem csak a minőség, vagy nem csak a trend, hanem ki mit követ, tehát nagyon sokan most már így tudatosan a fenntarthatóság felé fordulnak, és nem csak az öltözködésben, én azt látom ugye itt az én gyerekeimen, hanem úgy az életvitelben ugye egyáltalán. Egy sokkal jobban, mint mi idősebbek mondjuk magunkra, és nagyon jó dolog. Tehát a Z-generáció, tehát ezek a fiatalabbak, ők az ezredváltók, ők inkább az impulzívok, és akkor ők az online, a TikTokon, az Instagramról, tehát ők azok nagyon impulzívan követik ezeket az aktuális trendeket, és törekednek néha a maximalizmusra, és nagyon nem érdekli őket, hogy ki mit mond róluk, tehát külső megszólalások vagy tanácsok akár szülők részéről szinte hatástalan. Tehát nekik nagyon fontos az, hogy aktuálisan éppen mi a divat, és akkor ők ezt nagyon szeretik. De fontos számukra a kényelem is, én azt vettem észre, és egy kicsit, ahogy így utána kutattam, abszolút igaz ez is. Ugye, mert egy kicsit akkor utána néztem, hogy jó, oké, de akkor mi van így a középkorú felnőttekkel, vagy a fiatal felnőttekkel, vagy az érettebb, idősebb korosztállyal, így a mi korosztályunkkal, és azt látom, hogy annak ellenére, hogy nálam ez van fókuszban, és ezzel találom szemben magamat nap, mint nap, de sokkal kevésbé impulzívak. Tehát már ilyen alacsony szinten követik a trendeket. Tehát nem az a fontos a számukra, mint például így akár az Z-generációnak. Mert így utána kezdtem gondolkodni, hogy azért, mert sokkal inkább a hordhatóságot és az időtállóságot részesítik előnyben.
1: Tehát a minőséget.
2: Igen, míg a fiatalok cserélgetik, ugye, jó, nem, meg nem, nincs olyan nagyon sok darabjuk, ugye ők még úgy kevesebb ruhatárból építkeznek, elhordják, eldobják, jön a következő, tehát náluk gyorsabban forog egy szett, egy gardrób, egy öltözék, míg az érettebb korosztálynál, vagy silver trendnél, ha így is lehet nevezni, már nem cserélődik olyan gyorsan a ruhatár, tehát, hogy igen, az időtálló darabok, a minőség, és hát az önismeret, ugye az is fókuszban van, hogy már tudjuk, hogy mi a jó, tudják azt, hogy mi előnyös számukra, és nem lehet olyan gyorsan megingatni a hitükben őket, vagy elvarázsolni egy új trenddel, ami azért nem jelenti azt, ugye szoktunk erről beszélgetni, hogy mik a trendek, és hogy azért követjük, de inkább ilyen kisebb vagy kiegészítők formájában, erről is ugye sokat beszéltünk, hogy beemeljük az öltözködésünkbe, ugye, hogy erről volt szó többször is, igen, hogy milyen formában lehet beemelni akár a színeket is. Itt úgy egy kicsit lelassul ez a trendkövetés, és szerintem ez így teljesen helyén való. Már ha azt nézem, különösen, hogy ugye ehhez tartozik egyfajta élettapasztalat, egyfajta saját kialakult stílus, egy életrend. Míg a fiataloknál ez az impulzivitás nem csak az öltözködése, hanem ilyen az életstílusuk, ugye gyorsan utaznak, váltanak munkahelyet, ugye ez is abszolút jellemző, hogy hamarabb változtatnak a munkahelyeken, albérletből albérletbe, persze szeretnének saját lakáshoz jutni, de ez ugye kitolódik. Nagy ez a változási faktor az életükben, és ez tükröződik így az öltözködésben is. Abszolút.
3: De inkább ők a fast fashionnek a viselőin, én úgy gondolom.
2: Igen, a 10 éves, tehát tényleg ezek a kamaszkorik, ott abszolút fast fashion, és ahogy haladnak, tehát mondjuk így a 30 felé már, ahol már ott a dolgozó a munka életébe belépnek a fiatalok, ott már azért nekik is fontosabbá válik
3: a
2: azért.
3: A minőség.
2: Igen, tehát ott kezd inkább belépni az, hogy jó, nem biztos, hogy olcsó, egy picit hajlandó vagyok több pénzt adni érte, de hogy jó legyen a minősége.
3: Igen.
2: Meg az online vásárlás, ugye, ez abszolút, hogy náluk ez normál, sőt, utálnak is elmenni vásárolni mindent online, de a kosárba is akkor jön házhoz, ha nem jó, akkor küldjük vissza. Tehát ez a nagyon gyors, nagyon változó öltözködési stílus és a trendhez kapcsolódó életstílus, ez jellemzi őket.
3: Ehhez kapcsolódóan jutott most eszembe, hogy ugye a second hand világába rengeteg divatos dolgot is lehet találni. Hogy gondolod, hogy ez a fiatal korosztály mennyire használja a second hand boltokat, akár online, akár pedig üzletbe bejárni, és ott nagyon jó kincseket lehet ám találni.
2: Azt látom, hogy fizikai szinten sehogy nem használják. Tehát ez nem az ő világuk.
3: Nem az ő világuk.
2: Kincs. Patáns, igen. Online, hogyha vannak, és nem is second hand néven, hanem vintage, vagy retro néven, ugye egy kicsit átalakítva, kicsit, ott lehet, ott lehetséges, hogy keresnek bizonyos darabokat, de ez nem az ő világuk, ez a second hand. Ez már inkább így a felnőtt nők, akiknek van türelme, és akkor szeretnek bogarázni, keresgélni, vásárolni, és csak azt veszik meg, ami már jó az ő gardróbjukhoz is kiegészíti, a fiataloknál ez nem nyer teret. Sokan márkahűek, tehát sok fiatalnál már van kialakult márkahűség, és akkor konkrétan azokat a weboldalakat keresik fel, és ugyanattól a márkától vásárolnak.
3: Ezeket a second hand boltokat vagy oldalakat vagy előszeretettel látogatják, hiszen ugye nyilván van egy a korosztály, ez a fiatal felnőtt, vagy éppen a egyetemista középiskolás korosztály, aki azért anyagilag is kevésbé engedheti meg magának, hogy olyan ruhadarabokat vegyenek, amelyek esetleg többe kerülnek, de hogy jobb minőséget szeretne, mint a fast fashion, mert azért azt lássuk, hogy a fast fashion az nem mindig a kiváló minőségéről a híres.
2: Igen, lehet, hogy pénzügyileg így logikusnak tűnne, de pont mivel ők ilyen impulzívak, és gyorsan, és gyerünk, és csináljuk, és új trendek, ők nem bíbelődnek a kereskéléssel. Tehát gyerünk célirányosan, ez a webshop, és akkor ott megveszem, vagy látnak egy hirdetésben, vagy tudják, hogy most mi az aktuális trend, és akkor célirányosan mennek, és azt veszik meg. Tehát náluk ez a pörgés, gyorsaság, gyerünk, csináljuk, legyünk túl rajta, nekik inkább ez, ami működik. Mi már lelassultunk, mi böngészhetünk. Igen, érdekes ebből a megközelítésből, ez úgy a minap, nem is tudom, valahogy így eszembe jutottak ezek a vásárlási szokások, meg így a trendekről, ugye, hogy azért beszéltünk már, hogy mi lesz az idei trend, vagy miket követünk, és arról így eszembe jutott, hogy igazából ki az, aki követi a trendeket, és hogyan követi.
3: Én azt hiszem, hogy ezt is kiveséztük. Nyilván lehetne erről órákat beszélgetni, de hogy így nagy vonalakban azt hiszem, hogy ez az, amit erről el tudtunk mondani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy felhoztad ezt a témát, hogy itt voltál velem ebben a beszélgetésben. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is. Szia, Emese!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén Borsodi Bencét, a Megyeri Szabolcs Kertészet kertészmérnökét köszönhetem. Szép jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye a kertépítésről beszélünk legtöbb alkalommal, és egyre többen találkozhatunk mediterrán jellegű kertekkel. És hát ugye ezért ez különleges növényeket igényel egy ilyen kert létrehozása. Mi az oka azonban annak, hogy egyre felkapottabbak ezek a mediterrán jellegű kertek, azon túl, hogy kezdünk átmenni a mediterrán éghajlatba?
2: Igen, ez az egyik ok. Tulajdonképpen három dolognak köszönhetően a mediterrán kert, hogy egyre divatosabb hazánkban is. A dél-európai utazások, nyaralások mára már széles tömegeknek elérhetőek, és minden évben rengetegen nyaralnak Horvátországban, Olaszországban, Görögországban, vagy épp Dél-Franciaországban. Nagyon sok szebbnél szebb kerttel találkoznak a kinnyaralók. A nyaralás hangulatát idézi vissza a mediterrán kert növényei, amikre szívesen gondol vissza az ember. És amint már említette, sajnos a klímánk változik, aminek következménye a lassacskán eltűnt él, és az egyre hosszabb, szárazabb, meleg nyár, tehát akarva akaratlanul is módosul kertjeink klímája, amiben már tudunk olyan növényeket ültetni, amikkel a mediterrán térségekben eltöltött nyaralásaink során találkoztunk.
1: Milyen tényezők azok, amelyek a mediterrán kert hangulatát megalapozzák?
2: Nagyon fontos, hogy csak olyan helyen alapítsunk ki mediterrán hangulatú kertet, ahol a környezet megjelenéséből érződik a mediterrán hangulat. Képzeljünk el egy rönkházat a Bakonyban kanyargó Suha-patak völgyébe, ahol az erdőt hatalmas bükkök és lucmenyők alkotják. Ebben a környezetben nem illeszthetőek be a mediterrán hangulatot hozó építészeti elemek, mediterrán növények, míg négy környékén a mecsek déli oldalában lévő ház körül minden további nélkül megállják a helyüket. Amennyiben a házon laposabb tetőcserék van, vagy a ház esetleg kocsibejáró körül szárazon rakott kövekből kialakított támfalak vannak, és a díszburkolatok, valamint a tetőt elrakott a színű, úgy minden adott a mediterrán kerthez.
1: Mik a mediterrán kert jellemzői?
2: A mediterrán kert építésére jellemző a természetes anyaghasználat, sok fát, természetes, világos követ, leggyakrabban homokkövet és agyagot használ. A kövek és a fa natúr színei csodálatos kontrasztot alkotnak az élénk színű virágokkal, amik nélkül elképzelhetetlen egy mediterrán kert. A déli kerteket sok-sok csobogó, kerti szobor és nagyméretű díszes égetett cserépedénybe ültetett növény jellemzi. Az olaszok, görögök minden délben bezárják az üzleteiket, és csak délután nyitnak ki ismét, mikor már enyhül a hőség. Ezt a napközbeni pihenést siestának hívják, hol máshol lehetne a rekkenő hőségben a legjobban pihenni, mint a kertben lévő fák, cserjék alatt, amik árnyékot adnak. A siesta miatt tehát nagyon sok kerti bútor van a mediterrán kertekben, különböző padok, székek, hintvágyak vannak eldugva a kert egy-egy árnyasabb sarkába. Alapvető ismérv, hogy a díszburkolatok, a lépő vagy tipegőkövek, a ház és a terasz, illetve a kerítés vagy támfalak burkolása is terméskővel, vagy annak minőségi utalmazásával történjen.
1: Mik jellemzők a mediterrán kert növényeire?
2: Kertben a növények ültetésére a nyári színpompa jellemző. Rengeteg virágzó évelőt, félcserjét ültetnek, nagyon gyakoriak az illóolajos növények. A cserjék gyakran örökzöldek, hiszen nincsenek kemény hidegek, ahol csak a lombhullatók bírnák ki a teleket. A fák általában ernyőszerű koronát nevelnek, sok gyümölcs termőfát és kúszó gyümölcsöt ültetnek a kertekbe.
1: Nézzük sorra, hogy milyen növények azok, amelyeket ajánl egy mediterrán kertbe.
2: Az egyik legfontosabb mediterrán jellegű növény a levendula, amely amellett, hogy már erős illatú, nagyon szép lila virágot hoz. További illóolajos növények is erősítik a kert jellegét, ilyenek a fűszernövények. Ide tartozik a rozmaring, mely kifejlett korban eléri a másfél méteres magasságot. Egy pár éve jártam Horvátországban egy nyaralás alkalmával, és csodálattal láttam, hogy 70-80 cm magas nyílt sövény volt kialakítva rozmarinból, ami hazánkban is teljesen jól kivitelezhető. Elengedhetetlenek még a mediterrán kertből a bazsalikom, a szurökfű, vagy más néven oregano, és a körifű, vagy magyar nevén olasz szalmagyopár. Ez a növény örökzöld, közép-magas bokros növekedésű, levelei keskenyek, ezüstös zöldek. Jól terelnek hazánkban a cipruska szürke és zöld levélszínű fajtái. A szürkézöld hambas cipruskának citromsárgák a virágai, míg a zöld lombú olasz cipruskáé halványsárgák. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban a sejmirtusz. Aki még nem találkozott vele, annak azt javaslom, hogy keresse rá az interneten. Ez a cserje elérje a 3 méteres magasságot, védett melegfekvést kíván, kisméretű tojásdat levelei fényesek. A legtöbb fajta zöld levelű, de találkozhatunk bordólombú fajtákkal is. Virágai a nyár második felétől egészen késő őszig nyílnak. Hatalmas virágai fehér, erős rózsaszín, lila vagy bordó színben virítanak. Elengedhetetlen a babérmegy egy mediterrán kertből. Mindenki ismeri, fényes, nagyméretű levelei örökzöldek, fehér, erősen illatos fürt virágait május elején hozza. Szoliterként és nyírott sövényként is megállja a helyét. Vannak növények, amelyek csak dézsában nevelhetőek, mert a tél még nem megfelelő számukra. A leendet nem kell bemutatnom, mindenki ismeri. Annyit kell csak tudni róla, hogy a mediterrán patakpartok növénye, mint nálunk például a kecskefűz, ezért kifejezetten vízigényes. A dézsa alatt lévő tában jó, hogyha mindig van víz, amiből kedvére szívhat fel. Ma már néhány fajtája télállónak mondható, ezeket a növényeket védett, kimondottan napsütötte fekvésbe is ki lehet ültetni. Az átlag teleket bírják, de ha a hőmérséklet mínusz 12-15 fokra süllyed, a hajtások végei és a levelek elfagyhatnak, amit egy tavaszi metszéssel teljesen jól rendbe lehet hozni, ezután kihajt a növény, úgy, mintha is letörtént volna. És végül kihagyhatatlan a kertből a rózsa. Fontos, hogy olyan futórózsát, pokorrózsát vagy épp talajtakaró fajtákat válaszunk, amik remontálnak, azaz mindig újabb és újabb virágokat hoznak.
1: Tudna említeni, hogy olyan futónövényeket, amelyek kifejezetten mediterrán hangulatúak?
2: Igen, a legismertebb kúszó növénye a mediterrán kertnek a trombita folyondár. Lombhullató erőteljesen kúszik, narancssárga és citromsárga fajtáit lehet a kertészetekben kapni. Mediterrán hangulatú a golgota virág vagy pasió virág is. Nagyon érdekesek a kék színű virágai, nem is tudok más növényt említeni, aminek hasonlítana a virága rá. Termése a pasió gyümölcs vagy marakuja, ami különleges csemege. Nem teljesen télálló, az ország legmelegebb területei lehet csak biztonsággal ültetni. Másút, ha ki van ültetve, télen gyakran visszafagy, de tavasszal szépen meg tud újulni. Vagy érzékenysége miatt egyelőre ritkán ültetett kúszó növény a bórófül. A virágai erős rózsaszínek, nagyon-nagyon gazdagon virágzik. A virágzás intenzitása alapján a sejemvirtuszhoz tudnám leginkább hasonlítani.
1: Milyen fák illenek a mediterrán kertben? Mert hát ugye azért azokra is szükség van.
2: Igen, mindenképp szükség van fákra, hiszen az árnyékot valaminek adnia kell, amiben vissza tudunk vonulni. Dézsában tartható a citromfa. Örökzöld, eléri hazánkban akár a 3 méteres magasságot is. Tavasszal bőven hozza fehér virágait, megfelelő helyen szépen be is érnek termései. A vadcitrom a nemes citrommal ellentétben már egy télálló, kertbe is kiültethető lombhullató dísznövény. Megjelenése nagyon hasonlít a citromra. A vadcitrom levelei, akár az igazi citrusok levelei fűszeres illatot árasztanak szép morzsoláskor. Sötét zöld, kemény, merev ágait 3-5 cm hosszúságú tőgisek borítják. Fehér virágai tavasszal nyílnak a kopaszágakon, és sárga gyümölcsei kesernyések, kevés levet és sok magot tartalmaznak, tehát nem igazán élvezhetőek. A gránátalma átmenet a cserje és a fa között. Kezdetben cserjeként növekszik, idősebb korára alacsony törzsű, 3-4 méter magas kis fává fejlődik. Rengeteg fajtája kapható hazánkban. Vannak, amik teltvirágúak és nem hoznak termést, de több termés hozó fajta is kapható, amik, ha kellően napos meleg helyre vannak ültetve, be is tudnak érni. Elengedhetetlenek a mediterrán kertből az ernyős lombufák, két fajt említenék, az első a fejemakát. 8-10 méter magasra nő meg, érdekes összetett levelei estére becsukódnak, majd reggel az első napsugarak hatására kiterülnek. Rózsaszín különleges megjelenésű virágai nyár második felében hosszú időn keresztül nyílnak.
1: Még egyetlen egy kérdés, mikor érdemes ezt a kertet kialakítani, vagy a kert kialakítását elkezdeni? Ilyenkor ősszel, vagy ősz közelében, vagy tavasszal?
2: Növénye válogatja, illetve a növény kiszerelése, amennyiben konténeres kiszerelésű növényeket ültetünk, úgy éven át a téli fagyokat leszámítva bármikor ültethetőek, de talán egy nagy mérkert átalakítást, kialakításba jobb vagy ősszel kezdeni, amikor már hűvösebb és csapadékosabb az idő, vagy pedig tavasszal, mihelyt felengedett a föld.
1: Köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból találkozunk. Viszont hallásra!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Néhány hete már utazgatunk Európában leginkább, különböző nemzetek konyháival ismerkedünk, és folytatjuk ezt az utazást, most északra megyünk, a svéd konyhával fogunk megismerkedni. Mit tudsz mondani a svéd konyháról?
2: Tulajdonképpen, amit olvastam róla, amikor így érdeklődtem iránta, hasonlóan a többi ilyen skandináv és ilyen nagyon északi országhoz, picit úgy viszonylag távol áll, kicsit lehet, hogy egy magyar ízvilágtól, vagy magyar szokásoktól, így a gasztronómia terén. Ugye hát nyilván a svédeknél, akinek eszébe jut a Svédország, hát miután először eszébe, hogy hideg van, hosszú telek, viszonylag kevés friss alapanyag, úgyhogy igazából a svéd konyha az inkább így a természetközeliségre hagyatkozik. Nagyon kedvelik a halakat és a vadakat, a sertéshúst és a csirkét, illetve mivel nagyon hosszú teleik vannak, ezért hát viszonylag kevés friss zöldség és gyümölcs áll rendelkezésre, ezért tradicionálisan inkább ezeket az erdei bogyókat, gyümölcsöket, amiket megtaláltak a természetbe, azokat részesítik előnyben, illetve hát nagy hangsúlyt fektetnek a tartósításra és az alapanyagoknak a megőrzésére, mert ugye fontos, hogy amihez hozzáférnek esetleg egy jobb időszakban vagy évszakban, amikor terem vagy fellelhető, akkor ezt úgy kell eltárolniuk, hogy ne romoljon meg a hosszú hideg alatt. Illetve még meg kell említeni, hogy nyilván mivel félszigeten találhatóak, nagyon szeretik a halakat, tengeri herkentjüket, szeretettel fogyasztják, illetve az erdő adta mindenféle gombát, növényt és vadakat.
1: Nem olyan régen beszéltünk a holland-belga konyháról, és ott is szóba került a halak, és főleg ez a sózott, pácolt hering, ami azt gondolom, hogy itt a magyar konyhától és ízléstől azért elég messze áll. Náluk is ez a hal eltartási mód, vagy pedig ők mondjuk grillezve, sütve is fogyasztják.
2: Igen, ez a sózás és a füstölés és ezzel való tartósítás, ez náluk is nagyon megszokott és bevett szokás, mert ezzel tudják hosszú ideig eltárolni ugye a halat, illetve a másféle húsokat is, de a sózott, füstölt, illetve ez ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen fermentált, ilyen erjesztett megoldások, amik hát mondjuk őszintén nem feltétlenül mindenhol állják meg a helyüket ízlés terén, de a svédek ezeket előszeretettel fogyasztják és készítik, igen.
1: Beszéltünk alapanyagokról, fűszer terén, hogy állunk. Gondolom az alapfűszereket használják.
2: Túl sok ilyen nagyon különleges vibráló és nagyon jellegzetes fűszert nem igazán használnak. Ugye igyekeznek arra hagyatkozni, amit a természet ad, ezeket az erdei kárfűszer növényeket, amik fellelhetőek, de olyan nagyon kiemelkedő, mint mondjuk egy, tudom én, mint az olaszoknál például a fokhagyma vagy a paradicsom, így nem nagyon jegyeznek a svédek, illetve hát nagyon szeretik ezeket a az én számunkra elég fura párosításokat, mint például krumpli, húsgombóc és gyümölcs, vagy mindenféle tejszínes mártásokat nagyon kedvelik. De olyan nagyon jellegzetes, hogy úgymond, hogy svéd fűszer, azt úgy nem nagyon tudnék szerintem kiemelni. Az alapfűszereket ők is nyilván használják, só, vars, fokhagyma és különböző zöldfűszerek, amik fellehetőek, de nagyon jellegzetes nincsen.
1: Melyek azok az ételek, amelyek nem hiányozhatnak egy tradicionális svéd asztalról?
2: Hát én azt gondolom, ha már említettük ezeket a különféle eljárásokkal ízesített és tartósított halakat, akkor ezek közül meg kell említeni például a sózott hering, az egy nagyon jellegzetes ételük, nagyon szeretik. Ugye hát, ha akár elmegyünk ebbe a kék-sárga áruházba itt Magyarországon, és akkor biztos, hogy fogunk találni ilyen svéd húsgolyót. Az egy nagyon-nagyon, tehát hogyha valakit megkérdezünk, még ha nem is tud semmit a svéd konyháról, az biztos, hogy fogja 10-ből 9 ember említeni a svéd húsgolyót. Ezt hagyományosan egy ilyen darált húsból készítik, sertésből, egy alapfűszerezéssel, akár egy kis kenyérrel dúsítva, vagy mi is esetleg a fasírtot. Hagyományosan egy tejszínes mártást adnak hozzá, illetve burgonyapürét, és hát amit említettem, ugye az erdei bogyók és gyümölcsök, egy vörös áfonya dzsemet, ami számunkra lehet egy picit fura, lehet, hogy tejszínes mártás, áfonya és burgonyapüré, de ez egy nagyon jellegzetes svéd fogás. Illetve ha még említenem kéne, akkor azzal talán még itthon is találkozhatunk, csak nem feltétlenül ezen a név, vagy gravlax. Ez tulajdonképpen egy ilyen hagyományosan marinálással készült lazac, egy ilyen sóval, zöldfűszerekkel, cukorral, akár egy kis savval, citromlével, bármivel megmart egy picit, és nagyon vékonyra szeletett lazac. Ezt tudnám esetleg említeni még. Illetve hát az édességeik, amikről még nem esett szó, az is vannak nagyon hagyományos és különleges svéd édességek.
1: Ahogy említetted ezt a kék-sárga áruházat, szóval, hogy ebben az áruházban ettem én is először ilyen svéd édességet, és akkor például a sajtortát itthon nem nagyon ismertük, de ott mindig lehetett kapni, ott kóstoltam például először, de rengeteg féle, főleg ilyen pudingos, krémes édességek van, és rengeteg féle keksz, amelyet gondolom, mivel rengeteg kávét fogyasztanak, a kávézáshoz, vagy napközben többször is fogyasztják, tehát hogy akkor térjünk rá az édességekre.
2: Igen, hát ez a rengeteg ugye kekszet fogyasztanak, ez összeg abból is adódhat, amit mondtál is, hogy nagyon sok kávét, illetve nagyon sok teát, gyógyteát. Ugye náluk nagyon sok ott van hideg, és biztos, hogy ezáltal a kultúrájuk része lett a forró italok fogyasztása, amihez jól esik bizony egy-két finom keksz is, illetve azért kedvelik ezeket a tápanyagban dús, erős, cukros, jól lakató és erőteljes, ilyen nehéz, idézőjelben nehéz édességeket, mert hogy ugye ott elég zord körülmények vannak, és hát az embernek ugye muszáj, hogy olyanokat tegyen, ami úgy kiadó és laktatós. Ugye van ez a hagyományos tortájuk például, amit egy ilyen piskóta, amit így rétegeznek vaníliakrémmel, valamilyen gyümölcslekvárral, és ezt még be is vonják egy zöld marcipánnal. Ekköré épített egy ünnepet is felhúztak, nem egy napot, egy egész hetet szentelnek ennek az édességnek például. Tehát itt is nagyon népszerű például a gofri, mint ahogy Dánia, Hollandia, stb. Ezekben az országokban.
1: Beszéltünk az édességekről, és beszéltünk arról, hogy van ez a princesz torta, amihez egy egész hét ünneplés társul, de vannak még azért ételek, amelyeket szintén ugyanígy ünnepelnek. Ha jól tudom, évente több alkalommal, és gondolom ez annak köszönhető, hogy valamivel dobjuk már fel ezt a csúnya sötét hosszú telet.
2: Igen, hát a karácsonyi időszakban is próbálnak, ahogy említetted is, egy ilyen kis szint, vagy ilyen kis üde színfoltot vinni ezbe a csúnya téli időjárásba. És ez ugye a lucanap, ilyen karácsony váró ünnep. Nagyon sok ilyen karácsonyt idéző és karácsonyra hangolódó fogást készítenek. Ugye a jellegzetes fűszerük, amit édességből használnak, a kardamom, ami egy, hát itthon viszonylag egy kevésbé ismert, én nagyon szeretem egyébként, egy nagyon jellegzetes, erős fűszer, óvatosan kell vele ugyan bánni, de úgy próbálják megtölteni ezeket a napokat is ezekkel a finom illatokkal és ízekkel és különleges süteményekkel, kekszekkel, és így hangolódnak az ünnepre.
1: Ha ki kellene emelned valami jellegzetes svéd fogás, ami esetleg a neked is szíved csütke, mi lenne az? Illetve még egy kérdés, hogy rénszarvas húst fogyasztanak-e?
2: Igen, tehát ugye a vadakat említettük, ugye náluk rengeteg dámszarvas, jávorszarvas, stb. A hegyekben, a fenyvesekben viszonylag sok a él belőlük, úgyhogy ezeknek van is hagyománya, sőt én már olyat is láttam, amikor van egy erre szakosodott például, mint egy farm idézőjelben, és akkor ott tenyésztik, árulják, készítik a belőle készült akár szalámikat, sonkát, különböző feldolgozott húsokat, az agancsukból ajándéktárgyakat, stb. Készítenek, úgyhogy igen, ez része a svéd kultúrának. A svéd asztal abból ered, hogy ugye egy sokféle fogás egy asztalon, akár hideg, meleg, mindenféle fogás, és akkor abból lehet szemezgetni. Úgy kifejezetten svéd fogást nem tudnék kiemelni, de ha ezt a hagyományt valóban tőlük vettük át, akkor ezt én nagyon kedvelem, tehát nagyon szeretem. Például a szállodákban is a svéd asztalos reggelik a kedvenceim, úgyhogy ha ezt a svédektől vettük tényleg, és azért hívják így, akkor talán ezt tudnám említeni, mint kedvenc. Meg hát ugye a vendéglátás és a vendéglátóipar pedig azért, mert egy viszonylag kényelmes, idézőjelben a dolgozóknak kényelmes, az embereknek pedig változatos és nagyon csalogató lehet egy ilyen büféasztalos ebéd, vacsora, vagy akár reggeli, igen.
1: Bár azt mondtad, hogy személy szerint neked nincs kedvenc svéd ételed, te itt az étteremben valami hasonló, tehát mondjuk a svéd húsgombócot szoktátok készíteni?
2: Hát tulajdonképpen így svéd, kifejezetten svéd ételt nem igazán, mert nagyon inkább hagyatkozunk azokra a nemzetközi ízekre, amik úgy inkább ismertebbek és közkedveltebbek. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nagyon nem miért az étteremben nem készítünk. De az a svéd húsgolyó éppen mondjuk nem lehet egyébként egy rossz dolog. Mondjuk én áfonyát nem biztos, hogy ennék a krumplipüréhez és a tejszínes mártáshoz, de hát aki szereti, az próbálkozzon és készítse el.
1: Köszönöm szépen ezt a kis utazást a svéd gasztronómiába, és jövő héten egy újabb északi ország ételeivel és konyhájával fogunk megismerkedni. Én köszönöm szépen, hogy rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újba beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érkezésre.

0: érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogyha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületesség. Érülne. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfelszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
1: Az időjárásról.
0: Adáskörzetünk nagy részén továbbra is tombol a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Kedves hallgatóink, mai utazásunk Gulyás Pál Baumgarten díjas költőről szól. Születésének 125. évfordulóján 2024. október 27-én indult versvonat Debrecenben, amely a Reko Alapítvány Regélő Utazások című sorozatának nyitánya volt. A következő percekben Papp István előadásában hallhatják a műsort.

Egy füredi író Debrecenben. Struccmadarat hozván az törökök városunkban látásnak okáért. Ugyanitt városunkban megholt. Írta 1673. december 9-én Debrecen városi jegyzőkönyvébe a krónikás. Nem is sejtette, hogy 200 esztendő múltán ebből az érdekesnek mondható, de szűkszavú bejegyzésből egy immáron lófarkas kontyos népek nélküli nemzet mesemondója kedves és hangulatos mesét varázsol, a Struccmadár címmel. S ha már belelapozott ez a kései tollforgató egyén a törökkori Debrecen krónikájába, gyorsan kanyarít még pár jókedvű történetet, amelyeknek a helyszíne a Cívisváros. Példának okáért, hogyan lett Dúl Mihály uramból Rácz János, és a mennyei parittya kövek, valamint a debreceni kastély. Gondolom, a debreceniek úgy vannak ezzel, mint a fürediek. Százszor is átbogarásszák az életművet egy-egy helyi vonatkozású megjegyzésért, hiszen attól édesebb szívüknek az életmű. Debrecen valamivel könnyebb helyzetben van, mert több az írás. Ám bár nekünk itt van a Füreden költött az aranyember, nekik ott van a debreceni lunátikus. No meg a debreceni kollégium, amely oly sokszor lesz fontos helyszíne egy-egy jókai regének, hogy más ne említsünk, mint az, és mégis mozog a föld halhatatlan kezdetét, a Csitvári krónikával. De hát az igazi debreceni jókait olvasó nem áll meg ennyiért, minden áron le akar győzni bennünket lokális, azaz topográfiai vonatkozásokban. Csak úgy sorolja. Fráter György, eget vívó asszony szív. Mégsem lett belőle tekintetes asszony. Kis királyok, a magyar Fauszt, a gyújtogató, a két mennyegző, és persze a sárga rózsa, amelynek még a kéziratát is Debrecenben őrzik, a nevezetes Déri Múzeumban. És akkor még sorolandók az egyéb érdekességek. Jókai gyakori látogatásai a városban, a debreceniek tisztelgő deputációja az írófejedelem előtt, a színház avatása írt prológia, felesége vendégjátékai, stb. És hogy meg ne feledkezzünk a legterjedelmesebbről, a Rudolf trónörökös összefogta nagy monarchia leírásban, Jókai rakta össze a Debrecen fejezetet. Juhász Géza írta egy helyütt, egész költészetét átszínezik a debreceni élményei. Hogy mire ez a nagy Debrecen vonzalom Jókainál? Hát, van valami, amivel mi fürediek nem dicsekedhetünk. Jókaiból ebben a városban lett újságíró. Méghozzá nem is akármilyen. Hiszen ha írónak a legnagyobb volt, akkor újságírónak is így kell besorolnunk. Már persze kivéve Mikszátot, akit a nógrádi elfogultságon mindenképpen legalább mellé helyez ebben a szakmai trónfoglalásban. Maga az egész történet olyan, mint egy jókai mese. Nem véletlen hát, hogy az ezévi kiskönyvünk tartalma teljes egészében Debrecenről, lévén a Jókai Napok párvárosa, most az Alföld fővárosa, és 1849-ről szól. Hírlapi cikkeket talál itt az olvasó, amelyet Jókai írt 1849 első 4 hónapjában, amit Debrecenben töltött. Illetve van egy-két későbbi visszatekintés is ezekre az évekre, amelyekből sok minden kiderül erről a negyedévnyi életrajzi érdekességről. S persze Jókairól lévén szó, nem minden történt úgy, ahogyan leírta. Azt tudjuk, hogy 1848 végén az egész kormány, s velük együtt Jókai pánikszerűen hagyja el a fővárost, s vonatozik, kocsizik a biztonságos menedéket jelentő alföldi városba. Miért kellett Jókainak menekülnie? Talán kicsit túljátszott a túlértéket addigi politikai szerepét? Igenis, meg nem is. Jókai nagy fantaszta volt. Élete egy része biztos, hogy a maga teremtette álomvilágban zajlott. Erről főleg a felesége tudna mesélni, látva Móricz könnyelműségét, kifizetetlen számláit, adós leveleit. Ám azért csak ott volt március 15-én. Csak nagy szerepe volt a forradalom elveinek megalkotásában. Csak szerkesztette az életképeket, támadva a Habsburg házat. Csak követte Kossuthot az alföldi útjában. Csak rábeszélte Rózsa Sándort a csatlakozásra.
Túl sok van ezekből a csakokból ahhoz, hogy az ifjú ember bízvást félhessen. Amúgy sem volt a bátorság mintája, ahogyan ő maga is bevallotta. Mert ne feledjük, alig múlt 23 éves, tapasztalatlan, lelkes és naív ifjú, ezért is házasodott meg. Ott van az eseményeket irányítók közvetlen közelében. Szeme láttára alakítják az országos politikát, és ez a politika csak majd az ő forradalmi írásaiban, és ezekben is, ó, mennyi debreceni esemény van, válik ilyen regényessé, ihletetté, idealizáltá. Közelről nézve azonban, pedig ő aztán ott volt a közelben, január 8-án érkezik Debrecenbe feleségével. Ettől kezdve a történet fele részben igaz lehet. Jókai leírásának hitelességét maga Jókai vonja kétségbe, lévén, hogy egyes történeteit évtizedei során kétszer, háromszor is megírja, elmeséli, s persze mindig másként, mindig gazdagabban. Így például Zsigmond Ferenc 1926-ban írt alapos munkájában, Jókai és Debrecen, be is bizonyítja, hogy mindez kritikával olvasandó. Jókai úgy emlékezett, hogy Debrecenben a Nagy Péter fia utcában szállt volna meg asszonyostól, ládástól, Dudás uramnál, aki foglalkozására nézve szűrszabó volt. Most csak az a probléma, hogy ilyen nevű szűrszabó az egész városban nem ért akkor. És ráadásul nem is itt, hanem a Piac utca 1914 szám alatt szállt meg Tóth Pál házában. Ma ez a Miklós utca 9 szám. A helyi hagyomány pedig azt tartja, hogy Jókaiék a nevezetes Csapó utcában szálltak volna meg. Most légy okos, domokos, mondanám magamban, ha nem tudnám mindez az életmű, de még a debreceni vonatkozások miatt is lényegtelen kötözködés az eseményekkel. Jókai fantáziájában keveredtek a nevek, amelyeket hallott vagy maga talált ki. A helyszínek, amelyek térképét maga rajzolta. Az események, amelyeket szívesen olvasott ki krónikából, de még szívesebben formálta hozzá a fejében, lelkében megszületett történetet. A tény, ettől tény marad. Jókai 1849. január 8 és április 25 között Debrecenben lakik. Ott volt az egész magyar irodalom akkor. Vörös Marti, Jósika, Kemény Zsigmond, Kuti Lajos, Pálfi Albert, Vas Gereben, Vakhod Sándor, Sárosi Gyulas, persze Petőfi családja is. És ettől kezdődik az újságíróskodás és politikusi pályájának megváltozása is. Az előbbi nagyon fontos, az utóbbi nagyon nem fontos. Jókai egész életére amolyan fülemüle politikus maradta maga jóságos, tiszta, naív lelkével. Itt atyai barátja, távolról rokona, a fedhetetlen erkölcsű Nyári Pál azonnal a mély vízbe dobta. Mennyire szerette Nyári Pált. 1871-ben írt nekrológiának pár sorra tanúskodjon róla. Mint nyári rokonom, mint férfi elvbarátom, mint politikus, vezetőm, mint jellem, ideálom volt. Február elején Nyári rábízta a kormány hivatalos lapjának a Sürgöny című lap szerkesztését, amely lapot már lassan, de fokozatosan a saját politikájának szolgálatába állított, óvatosan eltávolítva azt a kormánytól. Jókai komolyan vette magát, és azonnal nekiugrott Kossuthnak, majd a rendőrminiszternek, Madarász Lászlónak. Ebből lesz később majd a híres gyémántper, amely majdnem a nyakát is törte, a szó szoros értelmében. Nyilvánvaló, hogy ezt a hevességet nem tűrték sokáig. Alig 3 hét, s az újdonsült szerkesztőnek fel is út, le is út. Majd következett az úgynevezett békepárt szócsöve, az Esti lap, amelyet február 22-től végig itt szerkesztett, sőt, májusban még Pestről is, néhány szám erejéig. Ebben egyrészt politizál, mondhatnám a párt, vagy szellemi közösség elveit közvetíti. De még inkább tobzódik az újságírás lehetőségeinek gazdagságában. Ezért is bízták rá, hiszen rögvest kiderült, jótollú, szellemes, ötletes publicista. Vezércikket ír, glosszát, humoreszket, híreket, szerkesztői üzeneteket, még talán a kolofont is ő írja. Élvezi ezt a szerepet, ami nem is veszélytelen ekkor. A hadihelyzet túlságosan gyorsan változó, de tanulja a nagyszerű tavaszi hadjáratnak,
Kapja a híreket Erdélyből, Bem győzelmeiről. Belső forrásokból tudja, hogy a tervezett trónfosztás, elszakadás Ausztriától nem váltja ki azt a kedvező európai politikai hatást, amit Kossuthék reméltek. Sőt, első kézből kapja a híreket az oroszok megindulásáról. De lelkesedése nem csillapodik egy percre sem. 1849 talán nem olyan látványos az életében, mint 1848 márciusának idusa. Ja, csak egyszer lehet a Nemzeti Múzeum lépcsőjére állni. De legalább olyan felelősségteljes. Lehet, hogy most komolyodott meg igazán. A naív ifjúból elszánt, a veszélyt, a felelősséget érző férfi lett. Meg talán igaz természete is itt válik el az óvatos, a megfontolt, a mindent kétszer meggondoló politikus. De inkább itt és ekkor válik népszerű emberré. Pedig az életmű még jószerivel el sem kezdődött. De ami hírt hallott, kapott, és amit leírt, és ahogyan leírta, már azonnal híressé, nevezetessé tette. Márciusi ifjúi rangja és becsülete itt vált véglegessé. Pedig támadták eleget. A békepárt nem volt jó hátország számára, de az előbb említett személyiségjegyeiből is adódóan Jókai nem követte Petőfi radikalizmusát. A nemzet egészében gondolkodott. A szabadságharc a nemzet ügye. Abban mindenkinek részt kell vennie, nem csak a forradalmároknak. A nemzet szabadságharca ez, s nem Kossuthé. Ő csak irányítja ezt a nemzeti küzdelmet. Jókai óvatosságát maga vallja meg egy korábbi levelében még Pesten. Ne mondjunk el mindent, amit tenni akarunk, és amit elmondunk, az tiszta igazság legyen. Bonyolult, összetett, gyakran változó, elveket megingató, taktikát gyakorta váltató helyzet volt ez. Jókai hevülete és naivitása gyakran megbotlott a kiismerhetetlen helyzetek kezelésében. Ahogyan Weber Antal fogalmazta a békepártiakról, Jókai nem tartozik egyértelműen közéjük. Hangulatváltásainak megfelelően hol csüggetten, hol pedig ismét bizakodóan, a maga módján realista, egyezkedést javasol, máskor lelkes republikánus. A Jókai könyvek ezen kis kötete egyszerre tiszteleg Jókai másik városa Debrecen előtt, és megidézi a 160 évvel ezelőtti forradalmi eseményeket, amelyeknek nem csak tanúja, de még inkább cselekvő részvevője volt Jókai Mór. A mi füredi aranyemberünk. Praznovszky Mihály.

Pest és Debrecen. Mondjunk egy jó szót a maga idejében. Pest középpontja az országnak, de Debrecen középpontja a magyar népnek. Amott minden nemzetiség érdeke, itt azonban egyedül a magyar érdekek vannak összesítve. Pest legnagyobb városa Magyarországnak, Debrecen maga egy Magyarország, kicsinyben. Pestnek Dunája van, és éppen ez teszi helyzetét védhetlenné. Egy nap alatt seregei az ellenségnek érkezhetnek alulról, felülről, falai alá, miknek jöveteléről hírmondás sem jöhetett előre. Debrecent azonban védi a Tisza, mely az osztrák tábornokok vallomása szerint egyike a legveszedelmesebb folyóknak Európában. Pest soha nem nyújt annyi biztosságot külső megtámadások ellen, mint Debrecen. Keletről az erdélyi, északról a marosi bércek, délről a Maros, nyugatról a Tisza, egy természetes négyszegű várat képeznek körülötte, melybe az ellenségnek betörni csak nem lehetetlen. Melyben belül, akik laknak, mind megannyi hősei a szabadságnak, mind megannyi ijedelmei az idegen rablóknak, és amely várnak földe a kenyértermő kunság, ahonnan ugyanaz ostromlók a világ végéig sem éheztethetik ki a védőket. Budapest erősség, de Debrecen azilum. Pest népe egy mívelt, szabadságérző lelkes nép, mely kezdetét adta a forradalomnak, míg Debrecen ős szilárdságú népének nyugodt, morális, becsületes jelleme egyedül biztosítja azon nyugalmat, melyre csaták közepett legnagyobb szüksége van a kormányzatnak. Pest fiai alkotják nagy részben a dicsőséggel tetézett harmadik zászlóaljat, de másfelől Debrecen fiai is kivitták vörös szalagjaiknak a méltó helyet, szabadságháborunk aranykönyvében. Pesten elvesztettük ügyünket, Debrecenben visszanyertük. Azért ne legyünk Debrecen iránt hálátlanok. Soha se feledjük, hogy ellenségeink mi fontos dolognak tartják idejöhetni, és mind kétségbe esnek, hogy ezt nem tehetik. Magyarországnak lesznek jobb napjai, mint voltak eddig, de azon jobb napokban sem szabad elfelejtenünk, hogy a legszomorúbb időket itt, e falak között éltük át. Szent legyen azoknak emléke, tisztelve legyen a nép, ki azokat velünk tölti. A kísértett óráiban hazájához a város hű maradt, méltónak mutatta magát egy nemzet üldözött lelkét egyedül hordani. Ne felejts el soha a nemzet, ami bele népnek tartozik. Jövendő idő, mikor e tartozását le fogja róni. Addig is legyen megjutalmazva előszeretetünk által. Mindezeket pedig én nem ok nélkül mondom. Nem azért, mint a Debrecen városának hízelkedni akarnék, hisz Debrecen városa nem asszony. Hanem azért, hogyha hallani fogunk tán egy oly örömhírt, melyről napról napra gondolkozunk, éjjel álmodunk, el ne ragadjon bennünket a szerencse változat. Jó mi nekünk itten laknunk, mint a Biblia mondja. Én is imádom Pestet, mert hazám fővárosa, mert lakóhelyem, mert visszavétele által az ellenségnek fejére hágtunk, de azért azt mondom, hogy reményeink betöltének esetére is. Jó mi nekünk mindazt, amit féltünk, itt hagynunk. Pest kötve tartaná a hadsereg mozdulatait, ha a háború tovább folyna, nem úgy, mint Debrecen, azáltal, ha az ország kincsei benne őriztetnek. A kincseket jól ismerjük, nem szükség elmondanom, hogy kik és mik. Ha rajtam állana, én Pest bevétele után is itt hagynám őket. Debrecenben. Esti lapok, 1849. március 31-e.

Debreceni idill. Minden pályatársamról, minden barátomról, a márciusi napok minden szereplőjéről gondoskodott a sors. Petőfi, Vasvári, Egresi, Degré, Bujovszki, Sükei, Lendvai, Oroszhegyi, Királyi, Irinyi, Irányi, Pompéri, Lauka, Vajda, mind-mind volt valami képviselő, miniszteri hivatalnok, szabad csapatvezér, honvédtiszt. Egyik gózonbátyám, az ügyvéd, Lajos, már Parendorfnál őrnagyi rangot szerzett hősi magaviseletével. Másik gózonbátyám, a színész, Antal, élelmezési biztosságra kapott. Csak én rólam feledkezett meg Isten és kormány. Hadd üssek a számra, nem, Isten nem feledkezett meg rólam soha. Adott egy hű élettársat. Ő volt valami. A magyar művészet egén elsőrendű csillag. Azt onnan a harci röppentyűk tüzesen űzheti el. Már most aztán, ha van valami a világon, ami még a semminél is kevesebb, hát az egy férj, akinek a létezése a felesége jó voltából áll fenn. Azzá lettem én. Egy ködös decemberi napon, azt hiszem karácsony szombatján volt, a Kígyó utcán bandukolva szembe találkoztam Pálfi Alberttel, akit már régen nem láttam. Visszahökkent, amint meglátott. Hát te még itt vagy? Kérdezte tőlem. Mit vagyok? Várom, míg a döntő ütközetet megvívjuk Buda alatt, magam is oda megyek. Az utcaszegleteken még lógtak a plakátok, amik ezt nagyöblű frázisokban hirdették. Ne hitte a plakátoknak, nem lesz Buda alatt semmi döntő ütközet. Görgei elvonult seregével Vác felé, Buda is, Pest is, minden oldalról nyitva van. Windisgrécz akkor vonulhat be, amikor akar. De még baj éjjel. Hát Kossuth és a kormány? Azok már tegnap elmentek Debrecen felé. Elvitték a bankjegy sajtót is, és a hivatalos sürgőn nyomdáját, minden katonai felszerelést. Velük ment minden ember, akinek csak valami tudat nyomja a lelkét, hogy vétett az osztráknak. Én még ma megyek utánuk. Te is haladéktalanul siess. És azzal, jól sejtve, hogy nekem hónap vége felé vajmi szűken lehet az úti költségre valóm, a kezembe nyomott egy 100-as bankót. Majd megadod, ha pénzhez jutsz. Ez a kölcsönadott 100-as volt az egész úti költségem. Siettem haza, elmondtam a nőmnek, amit megtudtam. És most búcsút veszek tőled. De hogy veszel búcsút, én is veled megyek. És azzal összepakolta a legszükségesebbet, és még aznap délután itt hagyva úri kényelmét, művészetvilágát, szerződését, eljött velem egy ismeretlen életbe, egy ismeretlen világba. Köd volt előttünk, utánunk, körös körül, köd az égen, köd a földön, köd a jövendőben. A tehervonatok éjjel-nappal szállították a tömérdek montúrt, nyerget, bőrt és posztót, prófuntot, lisztet, amit az ellenség elől jó volt eltakarítani. Ez volt a legelébb való. Az utazók málhája az utolsó. Minden érkező vonat elé kimentünk, nem jötte meg a holmink. Senki sem tudott róla. Így töltöttünk el 5 keserves napot Szolnokon. A 6. nap reggelén kétségbe esett sikoltozásra törve a szobánkba Szilágyiné, Bujovszki anyósa. Koldusok vagyunk, mindenünk oda veszett, most jött meg az utolsó vonat Pestről, semmit sem hozott a miénkből. Az asszonyok el voltak keseredve. Majd utána nézek én magam, mondtam én, és a köpönyegemet nyakamba kerítve siettem az indóházhoz. Kérdésemre, hogy megye még egy vonat Pestre, azt a választ kaptam, hogy megy. Felkaptam rá. Egyedül ültem az egész vagonban. Kalausz sem volt már. A ceglédi megállásnál egy szembejövő vonatot látok. Annak az ablakából egy ismerős arc tekintett ki. Madarász József képviselő volt. Ő is rám ismert. Oda kiáltott hozzám. Hát te hová mégy? Megyek Pestre. A színésznők holmiait keresni. De hogy mégy Pestre. Windisgrécz Budán van már. Ugorják frissen a mikocsinkra, a holmik ott lesznek az átkocsikban. Bizony, Madarász József mentett meg ezúttal, hogy bele nem szaladtam a pokol torkába.
s a színésznők málhái csak ugyan ott voltak mind ezen az utolsó vonaton. Most aztán futhattunk a fehér világba. Rajtunk kívül még Szigligeti is együtt utazott a gyékényes szekéren. Ő is jónak látta nem várni a Windisch Grace kritikáját a második Rákóczi Ferenc fogsága felől. Feleségét, gyermekeit otthon hagyta az apósánál Pesten, maga elvonult a szülőihez, akik Biharban laktak. Debrecenben. A városháza előtt álltunk meg a szekerünkkel. Felmentünk a főbíróhoz, polgármester még akkor nem volt. Nagy volt annak a hivatala. Lajstromozni az érkező idegeneket. Két íródiák alig győzte. Amint bediktáltuk a neveinket, nagy elégedetten mondta. Milyen nagy szerencse a városunkra nézve, hogy most ennyi híres ember látogat meg bennünket. Részünkről a szerencse. Szigligetinek kocsi kellett, ami tovább szállítsa Biharba. Nekem pedig szállás. Mind a ketten megkaptuk, amit kívántunk. Engem elvezettek Szekerestől a Nagy Péter fia utcába, s berekommendáltak Dudás uramnál, aki hivatására nézve becsületes szűrszabó volt. Annak volt egy utcai szobája, mely kiadó volt. Mennyit tetszik érte kívánni? 20 forintot. Pengőben? Magam is úgy értettem. A nap hátra levő része eltelt a kipakolással. Örültünk, mikor nyugalomra térhettünk a több napi keserves út elcsigázó fáradalmai után. Magunk főztete, ha volt a vacsoránk. Másnap korán reggel aztán előttünk álltak az élet komoly feladatai. Mi lesz ma ebédre? No, ti mai világbeli hősök és heroinák, mit mondanátok erre a kérdésre, ha nászutatok Debrecenben végződnék, ahol össze-vissza két vendégfogadó van, a Bika meg a Fehér Ló. De már azok úgy tömve vannak menekült képviselőkkel és kormányhivatalnokokkal, hogy aki egy sós kiflit akar kapni, annak előtte való nap kell reál magát abonálni. Magad, uram, ha szolgád nincs. De jó magyar közmondás ez. Ezt vettük elő. Én korán reggel nyakamba kerítettem bundámat, kimentem a vásártérre, vásároltam lábasokat, bögréket, főzőkanalakat, azután a hentes mészáros állásra vettem húst levesnek, karmonádlinak valót, zsírt, szalonnát, kolbászt, a kofa asszonyságoknál lisztet, hagymát, sárgarépát, petrezselymet, birsalmát, túrót, a korcsmában egy üveg bort, az mind belefért egy gyékény szatyorba, a szatyrot takarta a bunda. Ezt mind hazavittem a szállásunkra. A szobánkban volt egy belülfűtő kemence. Annak a tüzénél az én feleségem, a magyar színművészet csillaga, olyan szépen megfőzte az ebédet, négy tál ételt, egyiket a másik után, hogy én soha életemben annál jobbat nem ettem. Milyen túrós csuszát tudott gyúrni Gertrudis királyné. Mielőtt hozzájöttünk volna, odavetődött hozzánk Farkas Jancsi, a már említett barátunk. Nagy gurmand volt. Egészen el volt ragadtatva attól, amit maga előtt látott. Túrós csusza. Tepertyűvel, ő már félholtra volt csömörölve a fehér lói kosztól. Szépen kért, hogy fogadjuk el vendégnek. Volt elég? És aztán így lakomázott lukulluszi módon egy primadonna, egy poéta meg egy kormánytanácsos abból, amit egy szép asszony főzött egy belülfűtő kemencében. A bor is nagyon jó volt. Csak hogy éppen egy kis paprika úszkált a fenekén, amit a becsületes korcsmáros azért pergetett az italba, hogy annak több karaktere legyen. De a jutalom sem váratott magára. A kormánytanácsos annyira meg volt elégedve a lakomával, hogy a feleségemnek 60 forintot ajánlott fel egy hónapra, ha őt elfogadjuk állandó kosztosának. Előre le is fizette. 60 kemény forint. Amit Jókainé laborfalvi Róza szerez a művészetével, a főzőkanalával. Van hát már hivatal, jövedelem forrás.
Most már terjeszkedni lehetett a háztartással, kivettük a szobához a félkonyhát is a nyitott tűzhelyjel, fogadhattunk cselédet, egy tagba szakadt kis subásmenyecskét, aki helyettem eljárt a piacra bevásárolni, megrakta a tüzet, vigyázott az ételekre, elmosogatott. Farkas Jancsi minden nap eljött a rendes időben. Még a jó öreg Kovácsnét is odavettük, volt neki kivel tréfálózni. Hanem az ebédhez való bort maga hozta a köpönyege alatt. Ami csak jó volt, és drága Debrecenben. Én pedig az alatt minden nap eljártam Nyári Pálhoz, és én is kifőztem valamit. Az én életem regénye.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szaktárca a harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, ezt a közlekedési minisztérium közölte a napokban. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstopp. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra indítják. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg, hanem például összegyűjtött esővízzel. Kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van egyébként a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelenthet, írták. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, vagyis nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jól lehet, a kiberbiztonsággal foglalkozó eset elemzése szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT vagy a Gemini, gyors és hatékony segítséget nyújthatnak a mindennapi munkában, azonban jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. 2023-ban például a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelési céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Az adatok külső szerverekre kerültek, ahonnan nem tudták visszaszerezni. Béres Péter a kiberbiztonsággal

0: foglalkozó cég egyik vezetője elmondta, a nem ellenőrzött mesterséges intelligencia egyik legnagyobb veszélye, hogy a szervezetnek nincs rálátása arra, mikor és milyen eszközöket használnak a munkatársak, és milyen adatokat osztanak meg, ezért üzletileg kritikus információk is kikerülhetnek a vállalat kontrollja alól. Felhívták a figyelmet arra, hogy miközben a magyar vállalatok jelentős része még nem rendelkezik átfogó AI stratégiával és szabályozással, a dolgozók már aktívan használják ezeket az alkalmazásokat a hétköznapokban. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara. A résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra és fejlődési lehetőségre az STM Művészeti Karán. Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvény sorozat több koncertje és előadása azonban a nagy közönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
1: Az időjárásról.
0: Adáskörzetünk nagy részén továbbra is tombol a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megmaradó családi nap Kiskunlacházán.
2: A Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni.
1: Az év doktorandusz díja.
3: Tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, hogy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy. És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt.
1: KT tábor.
4: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is.
1: Az év diákja díj.
5: Alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közösség, összetartozás és megmaradás. Ezek a gondolatok állnak a július 4-én megrendezésre kerülő megmaradó családi nap középpontjában. A rendezvényt a Hóvár Egyesület szervezi Kiskunlacházán, elsősorban a Magyarországon élő kárpátaljai családok számára. A program célja, hogy találkozási lehetőséget teremtsen, erősítse a közösségi kapcsolatokat és egy tartalmas élményekkel teli napot kínáljon minden korosztálynak. Erről dr. Úr Viktor Roland, a Hóvár Egyesület elnöke számolt be rádiónknak. Aki kérdez, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
2: A Hóvár Egyesület számos programmal próbálja egybe tartani a Kárpátaljáról ideiglenesen, vagy éppen hosszabb ideig ott tartózkodó közösségét, és egyfajta közösségteremtő katalizátorként vagytok jelen, és már is újabb programokkal várjátok az érdeklődőket, egy családi nap apropóján kerestünk most meg benneteket, de azért mesélkélek a munkátokról, az elmúlt hetek, hónapoknak a tevékenységéről, arról a munkáról, ami létrehozta a Hóvár Egyesületet, és ami életben tartja a közösségeteket.
3: Igen, hát a Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni, és ennek érdekében számos programot szervezünk a kárpátaljaiak számára. A nyári programjainkkal kapcsolatban elég izgalmasan indult a nyarunk. Júniusban, a júniust úgy kezdtük, hogy 4-én tartottunk egy megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, illetve egy számunkra nagyon kedves programmal és fontos programmal folytattuk. Ugye tavasszal indítottunk egy kárpátaljai hóvárháló nevű kutatást, amely azt hivatott feltérképezni tulajdonképpen, hogy hol él a legtöbb kárpátaljai itt Magyarországon, és hát igazából szerte a világban, és hol lenne igény programok szervezésére. És ennek eredményeként megtarthattuk Debrecenben az Egykorty Kárpátalja nevű borkóstolónkat, ahol szép számmal összegyűltek a kárpátaljaiak, több mint 50-en voltunk, és kárpátaljai borokat tudtunk együtt kóstolni. Ezt követte egy biciklitúra a múlt hétvégén a Velencei tavat tekertük körbe, és nagyon tartalmas napot tudtunk együtt tölteni. Amint már említetted, vagy említettétek, júliusban pedig egy nagyszabású rendezvénnyel készülünk, ugyanis megtartjuk a megmaradó kárpátaljai családi napot Kiskunlacházán. Ezzel az eseménnyel tulajdonképpen a célunk az az, hogy egy kicsit megidézzük, felidézzük és Magyarországra hozzuk el azt a kárpátaljaik számára kedves és ismert programot, az otthoni családi napoknak a szellemét. Igen, ezzel készülünk így júliusra.
1: Milyen programokkal készültök a családi napra? Kiket vártok?
3: Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy mindenkit, legkisebbtől a legnagyobbakig. Áhítatokkal, dicsőítésekkel, különböző workshopokkal készülünk, babamamakör, házasoknak alkalom, időseknek is lesz, készülünk alkalmakkal, játékok, lesz közös bográcsozás, és különböző színes, tényleg a minden korosztály számára szuper programokkal készülünk.
2: Mit kell tudni a helyválasztásról?
3: Kiskunlac háza, mert azért választottuk ezt a helyszínt. Ugye az elnökség tagjai Budapesten tartózkodnak, viszont szeretnénk ezt országosan is kiterjeszteni kicsit így a programunkat, ezzel is színesítve a közösséget, meg minél több kárpátaljaihoz eljutni, és Kiskunlacházán egy nagyon kedves barátunk, a Himinec Nándor, a kárpátaljai lelkész ott szolgál, és mikor megtudta, hogy készülünk egy ilyen programmal, igazából akkor rögtön felajánlotta, hogy akkor a Kiskunlacházi református egyház szívesen részben besegítene helyszínbiztosítással és egyéb dolgokkal.
4: Rengeteg programról és lehetőségről számoltál be, de beszéljünk egy picit arról, hogy kik állnak ezek mögött a programok mögött, kik azok, akik folyamatosan dolgoznak, hogy egy ilyen programsorozat megvalósuljon, hiszen nagyon sok időbe telt alapból is felsorolni ezeket a programokat, és gondolom nem kevés munka ezeket meg is szervezni.
3: Igen, egy nagyon lelkes csapatunk van. Az elnökségünk az 7 tagból áll. Komonyi Arnold, másik társelnök, Tuba Adrián, az ügyvezető alelnökünk, Béres Márk, ő a kommunikációs alelnök, és van 3 elnökségi tagunk, Linc Anna Mária, Padenis Dominika és Kész Ádám. Név szerint ez a csapat, akik így az operatív részéért felelnek.
2: Beszélj kicsit ezeknek a programoknak a lelki életérzéséről. Milyen, amikor ebben az időszakban Kárpátalján találkozik 30-40 biciklis fiatal, és körbe tekerik a velencei tavat? Milyen, amikor egy borkóstol 50 fiatal hazai ízeket kóstol, és milyen, amikor találkoztok, és ezek a kapcsolatok egymásra találnak ilyen messze az otthonuktól?
3: Azt vesszük észre, hogy vágyják a kárpátaljai emberek ezeket a találkozásokat. Úgy érezzük, hogy ilyenkor egy kis otthont tudunk idehozni. Együtt vagyunk, nagyon tartalmas beszélgetések szoktak kialakulni, barátságok köttetnek, régi barátságok elevenednek fel, megismerhetünk új embereket, adott esetben olyanokat, akikkel Kárpátalján nem is találkoztunk, és tényleg ezzel tudnám igazából, amint már említettem, leírni, hogy egy kis otthont tudunk idehozni, egy kis Kárpátalját tudunk idehozni, és azt vesszük észre, meg a visszajelzések alapján is ezt kapjuk, hogy tényleg hiánypótló, és van igény ezekre a találkozásokra, és nagyon nagy igény van rá.
4: Akik először hallanak most erről a lehetőségről, ezekről a programokról, hogyan tudnak hozzátok csatlakozni az érdeklődők?
3: Megtalálhatóak vagyunk a különböző közösségi felületeken, Facebookon, Instagramon, vagy az info@holvar.hu e-mail címen is, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy bátran írjon nekünk, vegye fel velünk a kapcsolatot, és vagy pedig csak kísérje figyelemmel a közösségi felületeinket, mert ott majdnem, hogy napi szinten szoktunk így kommunikálni a kárpátaljaiak felé, tényleg bármikor elérhetőek vagyunk.
2: Hozzávetőlegesen láttok-e számokat, milyen embertömeget tudtok elérni, kikkel vagytok kapcsolatban, mennyire sikerül ez a számot növelni, hogy minél többen tudjanak arról a munkáról, arról a közösségépítő tevékenységről, amit ti ott a határ másik oldalán kárpátaljai fiatalokért tesztek?
3: A követő táborunk és a résztvevői létszámunk is, azt tudom mondani, hogy eseményről eseményre növekszik. Természetesen itt azt látni kell, hogy vannak olyan eseményeink, amik több embert tudnak megszólítani, vannak, ahol relatíve kevesebben vagyunk, de mindig azt látjuk, hogy minden eseményünkön vannak új arcok, akik már becsatlakoznak ebbe a hóváros vérkeringésbe, és egyre erősödünk, és egyre többen vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó látni nekünk is, hogy tényleg minden egyes eseményünkön vannak új arcok. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy sikerül napról napra több kárpátaljaihoz eljutni.
1: Az elmúlt percekben dr. Úr Viktor Rolanddal, a Hóvár Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek a rádiónk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
3: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt, aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesterő után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így általa az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudásvágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
2: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
3: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépést tartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő, alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba. Ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
2: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
3: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktoranduszként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, amin szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolt a tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára a márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezetőtanár is tud segíteni ebben tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első másik fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
2: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
3: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
2: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
3: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyelőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
2: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
3: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a löketet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
2: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
3: Hát ezek szerint.
2: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
3: Ja, hát ugye ez mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam, és nyilván ezt ugye említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy fél évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár egy hónapra vagy 2 hónapra, hogyha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
2: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Kovács Natália doktorandusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közösségben megélni a hitet, kérdéseket feltenni, válaszokat keresni és közelebb kerülni Istenhez. Ezt a célt szolgálja a Beregszászi Református Gyülekezet Kukján szervezett KT tábora. A héten közel 40 fiatal és segítő vesz részt az együttléten, amelynek központi témája a mi atyánk. Az este evangelizációs alkalmakon pedig a tékozló fiú történetén keresztül hangzik az üzenet a résztvevők felé. Hogyan épül fel egy ilyen tábor, milyen lelki és közösségi programok várják a fiatalokat, és mit jelent számukra ez a néhány együtt töltött nap? Mit vihetnek haza magukkal a résztvevők, és milyen érzésekkel érkeztek a táborba? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint két táborozó fiatallal, Ionika Antal Eszterrel és Bodnár Istvánnal.
2: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is. Az idén egy érdekes témával készültünk, a mi atyánkról szól, vagy a mi atyánk a témája ennek a hétnek, de nem csak a mi atyánk, hanem az esti evangelizációknál ennek összefüggésében a tékozló fiú történetét veszük végig, ami úgy gondolom, hogy rimmel az egyik a másikra. Természetesen vannak interaktív programok, általában úgy épül fel egy nap, hogy van reggeli elhitat, ezt mindegyik csoportvezető a saját csoportjában tartja meg, majd vannak különböző nyilván tábori dolgok, amiket rendezünk, akkor van mini előadás, ami azért izgalmas, mert ezt a segítőink, munkatársaink, a fiatalok tartják meg minden nap. Vannak csoportbeszélgetések, ugye vannak ebédek, meg kajálások, meg minden, vannak interaktív feldolgozásai ezeknek a témáknak, majd délután van egy hosszú előadás, vagy egy nagy előadás, és ott is van csoportfeldolgozás. Vannak ilyen interaktív délutáni programjaink is, és este van evangelizáció, amikor a tékozló fiú történetet, amit már mondtam, dolgozzuk fel. Nyilván mindeközben vannak aktív programok, amiket szintén a fiatalok készítettek felé. Úgy gondolom, amikor Jézus megvető történetéről beszél, akkor valahol abban az a lényeg, hogy a magok, amik egyszer megteremtek, 70 annyit, 100 annyit, mikor mennyit, azok újabb magokat teremjenek, és újabb gyümölcsök legyenek belőle. És mi ezt tapasztaljuk azért, mert azok, akik néhány évvel ezelőtt még KT-sként vettek részt ezekben a táborokban, azok ma segítőként és munkatársként vannak ott. És nem csak a KT-táborokban, nem csak a hétvégéken vannak ott, aktívan, motiváltan, úgyhogy nem kell utánuk járni, hanem tényleg lelkesen jönnek, és az Isten dicsőségére szolgálnak, hanem akár az idősek, nem tudom, délutánjain ott vannak, jelen vannak, amikor tél volt, nem tudom, havat lapátoltak az időseknél, vagy diakónusaink mellé állnak be is, és ebédeket osztanak, és még számos olyan szolgálat van, amiben jelen vannak, és ezt olyan jó látni, és jó látni azt, hogy megajándékoz bennünket az Úr velük. Mert hiszem azt, hogy ők egy kegyelmi ajándék számunkra. Azt hiszem, a fiatalok számára Kukja évről évre egy olyan élmény marad, amiből tudnak táplálkozni. Kicsit olyan, mint egy powerbank, amire néha rá tudnak csatlakozni akkor, amikor nehéz, vagy akkor, amikor másról szól, vagy akkor, amikor annyi sok minden veszi őket körbe. És úgy hiszem, hogy nekik ez egy, és ezt a bizonyságtételekbe halljuk is, akár konfirmációkor is, hogy nekik ez ott egy találkozás helye, amikor találkozhatnak saját magukkal és Isten előtt, amikor találkozhatnak Istennel, és amikor életek formálódhatnak át. Hát az ifis KT-s táborunk abban más, hogy itt kicsit mélyebb témákról beszélünk. Tehát ez már a tovább lépése. Tehát például azzal fejezzük a KT táborunkat, hogy hogyan küldi ki az Isten, vagy hogyan tudnak visszamenni a hétköznapokba a fiatalok. És az ifis héten arról beszélünk, hogy jó, oké, de ezt nem nekem erőből kell csinálnom, és nem nekem erőből kell tovább lépnem, hanem hogyan tud, mivel értesz fel az Isten bennünket. És itt már kicsit mélyebb dolgokról megyünk, amikor már nem a keresésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az Isten a hitben és a hitben való megállásban hogy tud bennünket megtartani.
3: Ionika Antal Eszter vagyok, most fejeztem a 9. osztályt, 14 éves, másodjára vagyok ilyen táborba, nagyon vártam már. A közösség nagyon jó, lesz dicsőítés és evangelizáció, amik általában ilyen lelki feltöltődést adnak nekünk. mindig ugyanolyan időben van ez a tábor, szóval előre tudjuk, hogy ezt az időt így félretesszük, hogy akkor KT és tábor.
4: Bodnár István, a Sára Szoroziból 14 éves, én is most fejeztem a 9. osztályt. Hát én a tábort már nagyon vártam, készül nagyon nem készültem annyira se, hogy mert nem nincsenek betáblázva napjaim. A hitéletemben ez nagyon nagy löketet jelent, mert tavaly ezen a helyen tértem meg, és most is ugyanerre erre hatásra számítok. Nagyon nagy feltöltődés, remélem, hogy teszek szert, és szeretek az Úr közelébe lenni. A tábortól azt várom, nagyon meleg lesz, sokat fogunk pihenni, meg ki fogunk bukni a naptól. Azt várom, hogy sokat fogunk énekelni, dicsőíteni fogunk, finomakat fogunk enni, és új barátokat szerzünk, és a régiekkel találkozunk. Hát másabb az mindig lehet, mert ugyanazt sose tudjuk még egyszer megcsinálni, de szerintem programok is más lesz. Igazából én nem számítok annyira most sok mindenre, csak arra, hogy jól érezzük magunkat, és Istenhez közelebbre kerüljünk. Hát, hogy ne féljenek felvállalni a hitüket, és ne féljenek hangosan énekelni, mert ez az egyik legfontosabb egyébként, amikor az énekeket és a dicsőítés jól megéljük, akkor az hitünkön nagyon-nagyon tud ott segíteni. A második az az, hogy nagyon figyeljenek oda az ilyen állítatokon és az igei részeken, mert sokat beszélgetünk közben mi is, és tudom azt, hogy sokszor nehéz odafigyelni az ilyen dolgokra, de hogy nagyon figyeljenek és próbálják komolyan venni az egészet.
3: Igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, mivel most nem mondják el nekünk előre, hogy pontosan mi lesz, és ez igazából egy kicsit egy ilyen meglepetésként ér, de mindig kellemes meglepetés, mert csak jót várok onnan igazából. Hát igen, hogy ne féljék megélni a hitüket, és hogy ne féljenek ismerkedni is, mivel szerető közösség vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk oda. Sok embert ismertem már onnan, szóval nem volt annyira nehéz, és hogyha van egy jó közösség, akkor nem lesz túl rossz. A csapatbeszélgetések alatt is nem zárnak ki, hanem kivel beszélgetnek, és hogy nem zárkózott.
1: Az elmúlt percekben Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával és Ionika Antal Eszter, illetve Bodnár István táborozókkal beszélgettünk a KT-s táborról, amely tegnap vette kezdetét.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az évdiákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek lezárásáról. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót. Online világon keresztül is.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit!
2: Miért iratkoztál be a mesteri szakra református tanárképző zeneművészeti karon?
3: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképzői zeneművészeti karon.
2: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, azaz az elmúlt éved? Milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
3: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pasztorál etika, illetve sok más, nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
2: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
3: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben? Vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat.
3: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program. Úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
2: Miért ajánlod a mesterin való továbbtanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
3: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt, tehát hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
2: És kaptál egy díjat is, hogyan érintett?
3: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra, és volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
2: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom, most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánok mindenkinek.

Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalomban érvényben. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonbazár településeink védtelenek a klímaváltozás hatására. Szemben. Úgy fogalmaztak, ezzel szemben a tudatosan tervezett zöld infrastruktúra a leghatékonyabb megtérülő befektetés a klímaválsággal szemben. Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a pároloktatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre,

0: Egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szeptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogy néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 génmintázatot tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gén expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula. Sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni. Kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: gondoskodás másokról és magadról. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Zsoltárok könyve 142. fejezet 4-es vers. Lehet, hogy egy napon gondját kell majd viselned egy beteg vagy idősödő hozzátartozódnak, ám ahhoz, hogy jól csináld, előbb meg kell tanulnod magadról is gondot viselni. Miután 5 hét eltéréssel mindkét szülője meghalt egy tőle csaknem 2000 kilométer távolságra lévő idős otthonban, Beth Vitrogén McLeodot maga alá gyűrte a klinikai depresszió. Sem a testi, sem a lelki egészségemre nem ügyeltem, ez pedig olyan összeomláshoz vezetett, amiből 2 évig tartott talpra állnom. Embert próbáló feladat tud lenni mások gondozása, noha szép dolgok is rejlenek benne. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat, fogalmazott Dávid. Ha te is gondját viseled éppen valakinek, kövesd az alábbi tanácsokat. Először is 20 határokat. Tanulj meg nemet mondani, amikor zsigerből igent mondanál. Nincs abban semmi önző, ha magadra is gondod van, hiszen így tudsz csak a lehető legjobban gondoskodni egy másik emberről. Másodszor óvakodj a káros megküzdési stratégiáktól. Ilyen lehet az indokolatlan gyógyszerszedés, a túlzásba vitt evés, vagy az alkohollal történő feszültségoldás. Emberből vagy, úgyhogy veled is megeshet. Harmadszor ne szigetelődj el. Hívj át magadhoz barátokat, akik szívesen segítenek. Az egyikük főzhet és vigyázhat a szerettedre, amíg egy másikukkal sétálsz egyet. Negyedszer kér segítséget. Ha a család többi tagja nem veszi ki a részét a feladatokból, hívd össze őket és osszátok fel egymás között a teendőket. Ne fozd meg a többieket a bátortalanok bíztatásából és az erőtlenek felkarolásából eredő áldásoktól. Ötödször ügyelj az én idődre. Könnyű minden percet betáblázni, míg végül magadra semmi nem marad. Ne ess ebbe a hibába. Keresd valamit, ami feltölt, olvas, imádkozz, sportolj, élvezd az egyedüllétet, és ütemezd is be a naptáradba, máskülönben nem lesz belőle semmi.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd asztalt az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Június 27-e szombat van, amikor a Lászlóknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen a mai Svéd asztal kínálata 16 óráig röviden. Először rendezett családi napot a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola. A délutáni programon diákok, szülők és pedagógusok közösen vettek részt. Az iskola udvarán bemutatók, tematikus sátrak, állomások, ügyességi feladatok és közös vacsora is várta a csaknem 600 résztvevőt.
2: Erre készültünk, hogy egy ilyen családi nap, hát az év lezárására, a tanév lezárására, ugye jó időbe és a nyár köszöntésére, hogy így búcsúzunk el, hogy így szerettem volna, hogy a közösségbe. Mert alapvetően van más programunk is, amikor együtt vagyunk a szülőkkel, Márton napi felvonulás, Szent Mihály napi vásár, úgyhogy sokszor ide hívjuk a szüleinket. De ilyen nagyrend, ilyen kinti, úgymond kinti nagyrendezvényre még nem volt, és hát szerettünk volna, hogyha tényleg közösségépítés, és a szülők, gyerekek, pedagógusok együtt összecsiszolódnának, fejlődnének, közösségépítés szempontjából fontosnak tartom, mert hát a mindennapok rohanásaiban persze megkeresik a pedagógusokat a szülők, de ugye inkább a gyerekekkel kapcsolatban gyorsan mindenki siet, nincs alkalom arra, hogy szépen leüljenek, és minden másról is beszéljenek, ne csak a gyerekről, hanem tényleg, meg ugye a szülők is egymás között.
3: Plébánosa is vagyok az intézménynek, ugye a Vincenti templomhoz tartozik az iskola, és folyamatosan figyelem az ő életüket, alakulásukat, és látom, hogy ebben a hála Istennek, ebben a gyerekszegény világban, amikor demográfia lefelé mutat, ennek az iskolának azért csak sikerül megőriznie a létszámát. És szerintem az, hogy megőrzi, ilyen programok miatt is van. Ez egy olyan családi nap, ahova meghívtuk a gyermekek szüleit, családját, nagyszülőket, mindenkit, aki el tud jönni, és egy a közösség érzésnek, az összetartozás érzésének a nagy pillanatai, vagy nagy eseménye, vagy órái ezek az együttlét alkalmával.
1: Bíres Ábel második gyermekként 2019. május 21-én született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normális ujjal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait. 2022-ben egy egyszerű ormandula műtét előtti vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia.
4: A fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakul, és az izommunkára alkalmatlan. Ugye ez végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most 3 szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja.
1: Ez tehát a kínálatunk a Svéd asztal első órájában 16 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Először rendezett családi napot a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola. A délutáni programon diákok, szülők és pedagógusok közösen vettek részt. Az iskola udvarán bemutatók, tematikus sátrak, állomások, ügyességi feladatok és közös vacsora is várta a csaknem 600 résztvevőt. A helyszínen készült összeállításunkat hallják. Tudni Rima Szécsi Zsuzsanna főigazgatóasszonyt kérdezem, hogy honnan a családi nap kezdeményezése.
2: Ez igazság szerint ez az én ötletem volt. Ezt én régóta szerettem volna, ugye helyettesként még nem. Aztán most felvetettem a pedagógusoknak már évelején, hiszen mi évelején tervezzük meg az év tanévrendjét, és elfogadták, úgyhogy erre készültünk, hogy egy ilyen családi nap, hát az év lezárására, a tanév lezárására, ugye jó időbe és a nyár köszöntésére, hogy így búcsúzunk el, hogy így szerettem volna, hogy a közösségbe, mert alapvetően van más programunk is, amikor együtt vagyunk a szülőkkel, Márton napi felvonulás, Szent Mihály napi vásár, úgyhogy sokszor ide hívjuk a szüleinket, de ilyen kinti nagy rendezvényre még nem volt, és hát szerettünk volna, hogyha ha tényleg közösségépítés, és a szülők, gyerekek, pedagógusok együtt összecsiszolódnának, fejlődnének, közösségépítés szempontjából fontosnak tartom, mert hát a mindennapok rohanásaiban persze megkeresik a pedagógusokat a szülők, de ugye inkább a gyerekekkel kapcsolatban gyorsan mindenki siet, nincs alkalom arra, hogy szépen leüljenek, és minden másról is beszéljenek, ne csak a gyerekről, hanem tényleg, meg ugye a szülők is egymás között, mert nem találkoznak, csak szülőértekezletek. Ott meg ugye megbeszélik a programokat, a problémákat, vagy a aktuális dolgokat, de nem ilyen kötetlen formában. És ezt én egy fontosnak tartanám, és igen, hagyománnyá szeretnénk ezt tenni, hogy minden évben így köszönjük el, vagy köszönjük az évet, az éves munkát, hisz el is fáradnak mind a pedagógusok, gyerekek, szülők, mindenki elfárad év végére, és valahogy így kezdjük a nyarat.
1: Nagyon jó itt végignézni, mindenki egyenpólóban van, a gyerekek is, pedagógusok is. Gondolták, hogy ennyire népszerű lesz, hogy ilyen sokan lesznek?
2: Gondoltuk valahol, de hogy ennyire közel 600-an vagyunk a rendezvényen a gyermekeinkkel együtt. Ugye az alsósok, ugye sokan is vagyunk, de ugye az alsósokkal ugye apa, anya mindenki kíséri. Ugye aktívabban részt vesznek a felsősök, már ugye a kamaszok, ott ugye már azért kevesebben, ott ha barátok jönnek, jó, úgyhogy ezáltal is szeretnénk. Az, hogyha, hát a 600 nem olyan 500-ra tippeltünk, de aztán felmértük előtte természetesen a létszám miatt, ugye, hogy készüljünk, meg valójában a gulyás jegy miatt is, hogy készüljünk, mert nem mindegy, hogy most 200 emberre főzünk, vagy 600-ra.
1: Mi minden történik itt majd ma délután?
2: Különböző állomások, sátrak vannak, legyen itt kézművesség, teremtésvédelem, hitéleti sátrunk van, akkor van sportra lehetőség a tornateremben, valamint ugye itt a gyerekeknek 3 nagyugráló várat rendeltünk, ezen kívül fagyizás, vattacukor, mindenféle finomságokat is vehetnek a gyermekek.
1: Hogyan értékelni a Vörösmarty iskola idei tanévét?
2: Nagy évvége felé már fáradtak vagyunk, ezt nem lehet tagadni, de valóban, ahogy az előbb is említettem, nem csak a pedagógusok, mindenkin látszik, a gyerekeken, és gondolom, hogy a szülők is elfáradnak, de nagyon-nagyon sok programunk volt, ami ugye mindenkinek fárasztó, hiszen meg kell szervezni ezeket a programokat, de valójában utána olyan jó érzés, hogy szülőktől, gyerekektől visszajelzést kap az ember, hogy milyen jól érezték magukat, milyen jó volt a rendezvény, tényleg karácsonykor is, amikor együtt vagyunk, Szent Mártonkor, bármilyen rendezvényüket mondunk, pozitív visszajelzéseket kapunk, és így azt mondjuk, hogy megéri az a sok-sok munka, amit pedagógusaink, munkatársaink belefektetnek, ahhoz egy ilyen rendezvényt megvalósítsunk.
3: Kurizor! Azari Miléna!
1: Mi mindent csináltatok már eddig itt a családi napon, és mit szeretnétek még kipróbálni?
3: Hát én már voltam csillámtetkót csinálni, voltam már karkötőt készíteni, voltam a teremtésvédelemen, voltam a hitéletnél, és most várok az arcfestésre.
4: És te?
5: Én voltam itt az arcfestésen, karkötőt készíteni, meg itt a hitéletnél voltam, és én szeretnék elmenni trambulinozni, és elektromos autópályára menni.
1: És szerintetek miért jó ez a családi nap? Mi a legjobb benne szerintetek?
3: Hogy az iskola, meg a család is összetartson.
5: Igen, ez így igaz.
1: Jóhász Ferenc pasztorális helynököt kérdezem, hogy miért fogadta el szívesen a meghívást ide az iskolába, miért adja jó alkalomnak ezt a mait?
6: Hát azért, mert plébánosa is vagyok az intézménynek, ugye a Vincenti templomhoz tartozik az iskola, és folyamatosan figyelem az ő életüket, alakulásukat, és látom, hogy ebben a hála Istennek ebben a gyerekszegény világban, amikor demográfia lefelé mutat, ennek az iskolának azért csak sikerül megőriznie a létszámát. És szerintem az, hogy megőrzi, ilyen programok miatt is van. Ez egy olyan családi nap, ahova meghívtuk a gyermekek szüleit, családját, nagyszülőket, mindenkit, aki el tud jönni, és egy a közösség érzésnek, az összetartozás érzésének a nagy pillanatai, vagy nagy eseménye, vagy órái ezek az együttlét alkalmával, és azt gondolom, hogy ez minden iskola, minden iskolának minden fórumot és lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy oda-vissza üzenjenek a pedagógusok a szülőknek, a szülők a pedagógusoknak, hogy itt vagyunk, szeretünk titeket, támogatunk titeket. Ebben a nagyon töredezett, fragmentált világban, időszakban, amiben élünk, nagyon fontos az, hogy az összetartozás, az együvétartozás élménye az mindenkinek meglegyen.
1: Hitéleti szempontból fontos lehet-e?
6: Arra én úgy most nem is gondolok, hiszen ez elsősorban nem egy ilyen hitéleti program, nem egy hitalap, nem egy hittanóra, nem egy ilyen mise, nem egy templomi program. Szerintem nyilván annak örül az ember, hogyha vallásos emberek vannak együtt, de nem elsősorban nem ezt célozza most, hogy hitéletileg és megfeleljen, hanem egyszerűen jó, érezzük jól magunkat, hívők és nem hívők, mert nyilván egy iskolában olyan szülők is vannak, meg olyan gyerekek is vannak, akik nem elsősorban a hitük miatt vannak itt, hanem valami oknál fogva ez az iskola megfelel nekik.
1: Zádoriné Galambos Mónika hittantanárt kérdezem, hogy mi mindent csinálhatnak a hitéleti standnál a diákok?
7: Ezen a szép családi napon a hitéleti sátorral készültünk, ahol három feladattal várjuk a kedves családokat, csapatokat. Elsősorban volna egy szerencsekerekünk, itt egy olyan játékot kell játszanunk, hogy a kiforgatott sorszám alapján egy idézetet olvassunk föl, és itt kell megmondani, hogy ki mondta ezt az idézetet. A második játékunk az egy puzzle kirakó volna, ez nagyon könnyű, de hát nagyon szép képeket készítettük össze, hogy szépek legyenek a elkészült alkotások. Harmadik feladatunk pedig a 10 parancsolat kőtáblán való kirakása lenne. Ez volna az a játék, ami egy kicsit talán próbára teszi a csapatok tudását, de a szép eredmény, az biztos a siker az garantált lesz.
1: Hajdú Melindát kérdezem, két gyermeked is jár ide a Vörösmartiba. Miért tartod jó ötletnek, fontosnak, hasznosnak? Miért jöttél szívesen?
8: Hát azért, mert ugye sokszor rohanásban vagyunk, nem tudunk úgy egymással kapcsolódni az iskolában, a szülőkkel, vagy akár a tanárokkal, és ez egy lehetőség. Szerintem, hogy munkaidő után egy kicsit kiengedjünk, közös programokon vegyünk részt, együtt együnk, ígyunk és beszélgessünk, és egy kicsit jobban megismerjük egymást.
1: Egy alsós és egy felsős gyermeked is jár ide. Mit gondolsz az iskoláról, miért szeretitek-e?
8: Igen, szeretjük az iskolát, meg főleg a pedagógusokat. Az iskola választásnál is ez volt a szempont, hogy milyen a tanítónéni személye, és szerencsére mindkét gyermekemnek nagyon jó tanítónéni sikerült kifogni. A nagyobbik fiam, ő már felsős, a felsős osztályfőnök is nagyon jó fej, szóval meg vagyunk elégedve a pedagógusokkal, de maga az iskola által kínált programokkal is, lehetőségekkel, jó az oktatás színvonal, úgyhogy szeretjük ezt az iskolát.
1: Sáréti Gézáni Anikó néni testnevelő tanárt kérdezem, nagyon várták itt a gyerekek az exatlont, mi lesz itt tulajdonképpen most?
4: Az év során volt egy nagyon szuper exatlon versenyünk a Szabó Lőrinces diákok ellen, és akkor gondoltuk, mert mindenki nézte, hogy ez milyen szuper, hogy a családi napon kipróbáljuk, hogy minden gyerek ezzel részt vehessen. Hát itt kettesével mennek, dobnak, futnak, másznak, gyorsasággal, ügyességgel kell dolgozni, mehetnek egymás ellen, és mehetnek a szülők ellen is, úgyhogy szerintem mindenki nagyon jól fogja érezni magát, és kiversenyezheti magát a mai délutánon.
1: Már még most az első kör előtt vagyunk, ha jól tudom, a szülők mennyire lesznek aktívak? Mire számít Anikó néni?
4: Kicsit félek a dologtól, mert túl sok magas sarkus anyukát láttam és szoknyában, de bízom benne, hogy azért a férfiak, illetve apukákat majd ráveszik a gyerekek, hogy jöjjenek, és hát mindenképpen én mondtam nekik egész héten, tessék kihívni az apukákat és megverni őket, úgyhogy majd adjunk a gyerekeknek egy kis előnyt.
1: Pedagógusként mit gondolod, miért fontos, miért hasznos ez a mai délután?
4: Mindig szükség van a csapatépítésre, a közösség építésére, és ez nem megy másképp. Csak ezek a közös rendezvények, ahol együtt örülünk, együtt bánkódunk, vagy együtt vannak eredményeink, nagyon szükség, főleg a mai világban, ahol jobban szeret mindenki a maga kis telefonja a környékén üldögélni és abban elveszni. És szerintem ez egy szuper nap lesz, és jó lesz a Vörösmarty életében.
1: És a közös mozgás is fontos.
4: Egyértelmű, tehát itt a Vörösmartyban nincs mese. Itt mozogni kell, itt felmentet nincs, itt felszerelés, otthonhagyás nincsen, itt munka van, munka mindenképpen.
3: Girin Péter.
9: Kerékgyártó Botond.
1: Az exatlonon voltatok az előbb, látom, hogy nagyon sok kört mentetek. Mi mindent lehetett ott csinálni? Mi tulajdonképpen az exatlon? Mi volt ez? El tudjátok mondani?
9: Hát egy ilyen kis sportos, akadályos feladatokat kellett végigmenni, és aki hamarabb beért, az nyert.
1: Te mi mindent csináltál?
3: Hát ugye voltak ilyen szekrényugrások, így egy ilyen kis kocsival kellett menni, aztán le kellett ütni a bójákat, karikákat dobálni, és ilyen akadályok voltak.
1: És látom, hogy ti is egyen pólóban vagytok. Mi van ezen a pólón? Ezt el tudjátok mondani, mert ugye a rádióhallgatók nem látják.
3: A Vörösmarty elemet, a Vörösmarty iskolában vagyunk.
1: És mi minden lesz még itt a mai délután? Mit fogtok még kipróbálni?
9: Vannak ilyen külön állomások, amiken végig lehet menni, és másnap sorsolni fognak, hogy aki végig csinálta az összeset, az megnyer egy főnyereményt.
1: És látom, hogy van ilyen kis füzet nálatok, ez micsoda?
3: Ha összegyűjtöd az összes pontot, akkor így majd kaphatsz egy ajándékot.
1: És lesz vacsora is?
9: Gulyásleves fogunk kapni, az itt lévő konyhások csinálják nekünk.
1: Szerintetek miért jó? Jól érzitek magatokat? Miért jó ez az alkalom?
3: Azért jó, mert összehozza a családot, és így barátokkal lehetünk.
9: Sok ember találkozik, akik sokszor nem is szoktak.
1: Novák Katalin elsős osztályfőnököt kérdezem, hogy miért tartja jó ötletnek ezt a programot? Miért jó, hogyha találkozhatnak így együtt? Nagyon sokan vagyunk már itt az udvaron, találkoznak együtt szülők, gyerekek, tanárok. Miért fontos ez?
10: Szerintem egy iskola számára nagyon fontos, hogy közösséget formáljanak, és ez remek alkalom arra, hogy a szülők nem csak a pedagógusokkal tudnak beszélgetni, hanem egymással is, mint ahogy mi itt kollégák nevében is mondhatom, hogy törekszünk arra, hogy jó közösséget, jó kapcsolatokat alakítsunk ki. Tudjuk, hogy ezek összetartják az embereket, összetartják a gyerekeket, szülőket, úgyhogy ezért a legfontosabb szerintem, és igaz, hogy első alkalommal rendeztük meg ezt a családi délután, de szeretnénk belőle hagyományt teremteni.
1: Az elsősök hogyan készültek erre a napra?
10: Izgatottan, úgyhogy ma már nehezen is tudtuk őket hadba fogni, éppen ezért mi a népkertbe mentünk, tehát kicsit mi is már lazábbra terveztük ezt a napot. Örültek neki, hogy tovább együtt lehetnek, mint amennyit szoktak, és szerintem a legnagyobb öröm számukra az, hogy végre tanulás nélkül is tudnak kapcsolódni egymáshoz, együtt játszani, együtt örülni annak, ami lesz. Jó páran járnak az osztályomból a tánctagozatra, úgyhogy ők bemutatkoznak, majd most először ők különösen izgatottak voltak. Bízunk benne, hogy ez is nagyon jól fog sikerülni. Úgyhogy, illetve a szülőkkel meg még ugye kevésbé ismerjük egymást, hiszen 8 hónap telt el a közös életünkből, úgyhogy remélem lehetőségünk lesz arra, hogy kicsit jobban megismerjük egymást.
1: Az első szülők szívesen csatlakoztak, szívesen kapcsolódtak a programhoz?
10: Igen, örültek a lehetőségnek. Tulajdonképpen 2-3 nem jöttek el csak, akiknek más program akadt erre a napra, vagy egy másik gyerekük vizsgázik valahol, és akkor nyilván oda mentek. Úgyhogy örültek igen a lehetőségnek, nagy volt az érdeklődés, mit hozzanak, hogyan tudnak segíteni, miben tudnak még hozzájárulni ahhoz, hogy jobban sikerüljön ez a nap.
11: Kovács Anna Mária vagyok, a Vörös Martiba jártam, nagyon jó iskola. Most visszajöttem segíteni a családi napon, mert nagyon szerettem ide járni.
1: Milyen emlékeid vannak az iskoláról, szeretted?
11: Hát nagyon, vannak pozitívak, negatívak is egy-kettő, de általában pozitívak.
1: Most hová jársz, mit csinálsz?
11: A Zrínyibe járok, rajszakra.
12: Kis Ádámnak hívnak, a Léva József Református Gimnáziumba járok, és azért szeretek visszajárni egyébként, mert így a régi osztálytársakkal, tanárokkal és a kedvenc osztályfőnökömmel találkoztatok. Amúgy, amit nagyon megbeszélünk visszagondolva is, mert egyébként még egy osztályfőnököm biztos, hogy nem lesz. És nagyon jó programok vannak itt, például ilyen, mikor még én jártam ide, nem volt, tehát ez is újdonság, és nagyon szerettem itt például a testnevelés órákat, mert mindig új változatosságok voltak, és egyébként ez gimnáziumban meglátszik, hogy nem csak egyféle sport volt itt, hanem többféle, és tehát így egész sok sportágban tudok részvényesülni.
1: Tóth Szenta József polgármester urat kérdezem, hogy miért fogadta el szívesen a meghívást, miért tartja fontosnak, hasznosnak az ilyen és ehhez hasonló programokat.
13: De mindenhova nagyon szívesen elmegyek, főleg olyan helyekre, ahol közösséget és közösségeket építenek. Ez az iskola, ez egészen biztosan egy nagyon fontos közösségépítő eleme ennek a városnak. És hogy első alkalommal az itt dolgozó pedagógusok, atyák, nővérek kitalálták közösen, hogy csinálnak egy ilyen kellemes délutáni programot, ahol nem csak arról szól majd, azt gondolom, a mai délután, hogy fellépőket nézzünk meg, és különféle feladatokat oldanak meg a gyerekek, hanem arról is, hogy emberek emberekkel fognak beszélgetni. Tehát itt nagyon sok sörpad van, nagyon sok szülőkészült pogácsával, üdítővel. Tehát én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy itt a gyerekek bemutatkoznak majd, egy olyan közösségépítő program lesz a mai délután folyamán, aminek remélem, hogy lesz folytatása.
14: Fügedi János vagyok.
15: Fügediné Bognár Dóra.
1: Ha jól tudom, te is ebbe az intézménybe jártál. Miért választottátok ezt az intézményt, és neked milyen emlékek, élmények idéződnek fel itt az iskola udvaron?
14: Azért választottuk, mert hogy én is ide jártam. Itt tanultam meg a számítástechnikát programozni 1994-től 98-ig, és a mai napig is ebből élek.
1: Ez a mai alkalom jó alkalom? Mit gondoltok arra, hogy itt találkozzanak gyerekek, tanárok, szülők egymással?
15: Szerintem igen, igen. Ez most így jó ötlet volt, jó kezdeményezés, reméljük meg lesz a jövőben is. Max még annyi, hogy szerintem az óvodásokat is bele lehetne vonni. Ugye az óvoda is az egyházhoz tartozik, ő is az óvoda fenntartása, mert az iskola fenntartása alatt van. Szerintem az óvodásokat is bele lehetne vonni még.
16: Lovász Hanga vagyok, a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskolába és óvodába járok. Jelenleg a családnapon segítőként vagyok itt. És a Herman Otto gimnáziumban megyek tovább tanulni biológia szakon.
1: Szereted az iskolát? Nehéz szíve búcsúzol el tőle?
16: Hát nagyon szeretem, nagyon sok élmény maradt meg bennem, és nagyon jó volt a közösség, a tanárok nagyon aranyosak voltak. Felkészülésem során nagyon sokan segítettek nekem, és sikeres felvételit is lett a vége, szóval ez így nagyon jól megmaradt bennem, és ennek nagyon büszke vagyok, és hálás is egyben.
1: most itt hogyan veszel részt, miben tudsz segíteni?
16: Tudok segíteni abban, hogy a gyerekek kreatívan részt vegyenek a programban, és hogy ők is egy élményt szerezzenek, és jól érezzék magukat, és ez nekem is sokat jelent, hogy látom, hogy a gyerekek lelkesen csinálják azt, amit mondunk nekik, és nagyon örülök, hogy segíthetek a tanáraimnak is ebben, hogy egy kis terhet levehetek a vállukról, és én is élvezem.
1: Szűcs Zsuzsanna tanárnőt kérdezem, az 5. osztályfőnökét és a teremtésvédelemért felelős állomás tanárát, hogy miért tartja jó ötletnek, fontosnak, hasznosnak ezt a mai napot.
17: Én azt gondolom, hogy ez több ok miatt is kiváló lehetőség arra, hogy az osztályközösséget építsük, tudásokat gyarapítsák, és egy jó kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel. Én azt gondolom, az iskolához kell szülő, gyerek és a tanár. És hogyha ez megvan, és összekovácsoljuk egy ilyen rendezvényel, akkor egy nagyon jó vörösmartis közösség lesz.
1: Az 5. szülőket könnyű még az ilyenekbe bevonni?
17: Igen, itt vagyunk 29-en, meg még alsóbb osztályokba is járnak ugye testvérek, és ott is legalább 30-an részt vesznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy majdnem 100%-ban itt van a szülői gárda a gyerekkel együtt.
1: Tudom, hogy az iskola nagyon fontosnak tartja a teremtésvédelemmel való foglalkozást. Itt most ezen az állomáson mi mindent csinálhatnak a diákok?
17: Igen, itt régi tanítványaink nagyon-nagyon szívesen jönnek vissza. 9-esek biológia tagozaton vannak, kémia tagozaton, Földesbe, Kossuth iskolába és természetesen a Ferencibe. 5 kis feladatot állítottunk össze. Levendulás, rózsás zsákot készítenek, hisz azt gondolom, hogy a természet illata vegyszerek nélkül az nagyon jó a gyerekeknek. Van egy szelektív hulladékválogató, a szemét nem szemét, ha jó helyre kerül. Van egy ökotó, van kreativitás, újrahasznosítunk WC-gurigát, lehet barit és nyuszit készíteni, és végül egy fára készíthetnek színes virágokat, és arra egy üzenetet a Földnek, hogy mit gondolnak arról, hogy mi a legfontosabb a következő években, ők mit tehetnek azért, hogy zöldebb legyen a Föld. És ezzel az 5 kis állomással én azt gondolom, hogy tudás, összekovácsoljuk a szülőt a gyerekekkel, és hát a tudások is gyarapodik.
1: Nagyhankó Krisztina szülőt kérdezem, 2 gyermeked is jár ide. Miért fogadtad el szívesen a meghívást, miért jöttetek, miért tartod jó ötletnek?
18: Az az igazság, hogy már régóta ehhez az iskolához tartozunk, mert nekem már a nagyfiam is ide járt. Ez a hagyomány még eddig nem volt, volt már sokféle rendezvény itt az iskola életében, ez egy új dolog. Úgyhogy egyrészt kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz. Egyelőre nagyon jónak is tűnik, tehát úgy látszik, hogy nagyon jó a szervezés, meg hogy a gyerekeknek nagyon tetszik. Nagyon várták, nekem a kislányom fel is lépett az elején a tánccsoporttal, úgyhogy nagy volt az izgalom már napok óta. Igazából mindenképpen el kellett, hogy jöjjünk, hogy őt megnézzük, de természetesen ugye maradunk végig a rendezvény végéig. Azért talán jó ötlet ez nagyon, mert ez ilyen közösségi események összehozzák a családokat. Pont azon gondolkoztam, hogy ugye nekem 2 gyerekem is jár ide jelenleg, a sutagozatba, de hogy olyan ritka az az alkalom, amikor a szülőkkel együtt tudunk lenni. Mindig csak rohanunk, reggel egy odabiccentés, mikor lehagyjuk a gyerekeket, meg délután is rohanunk haza, és nem nagyon van idő beszélgetni. Itt ugye egy asztalhoz ülhetünk, finom falatok mellett elbeszélgethetünk. Az időjárás túl jó is, mert ugye remekül süt a napocska. Egy kicsit izgultunk, mi lesz, ha eső lesz, de arra is volt egyébként B-terv, úgyhogy úgy érzem, hogy így minden szempontból tökéletesen fog ez sikerülni.
1: Szeretitek az iskolát?
18: Szeretjük. A gyerekek részéről, tehát teljesen rendben van, szeretik az osztálytársakat, a tanítónéniket. A kislányom már 4-es, tehát most jövőre már felső tagozatba lép, úgyhogy lesz egy kis változás az életében, de hál' Istennek az osztálytársak maradnak, úgyhogy ugyanaz a közösség. A kisfiam meg igazából egy csintalan gyerek, jó tanuló, de azért a magatartásával vannak gondok, de ettől függetlenül ő is nagyon szereti főképpen ugye az osztálytársakkal a játékot. A játék időt nyilván kicsit jobban, mint a tanulási idő.
1: Először rendezett családi napot a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola. A délutáni programon diákok, szülők és pedagógusok közösen vettek részt. Az iskola udvarán bemutatók, tematikus sátrak, állomások, ügyességi feladatok és közös vacsora is várta a csak nem 600 résztvevőt. A helyszínen készült összeállításunkat hallották.
19: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Bíres Ábel második gyermekként 2019. május 21-én született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normális ujjal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait. Kicsit lassabban fejlődött, mint kortársai. 2022-ben egy egyszerű ormandula műtét előtti vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023. márciusában vált biztossá. Azóta szteroid kezelést kap Ábel, amely segít lassítani az izomleépülést, de sok mellékhatása van. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat, és amelynek ára 1 milliárd 300 millió forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallják.
2: Ábelnél 2023. márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szemben, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség, disztrofin hiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakult, és az izom munkára alkalmatlan. Ugye ez végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most 3 szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van, törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért élhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
1: Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
2: Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába, nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy ormandula műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis AB, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredmény, nyit, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, vagy csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkapassa ezt a génterápiát.
1: Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
2: Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Héten 3-szor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert hát egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, meg 2-szer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai nem izületek minden, hogy mozogni, de fáradékony. A nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. Csak a kisebbik. Mert van olyan családról mind a két gyerek. És ez a szobonú, hogy ugye a lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma későbbiekben.
1: Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
2: Hát nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még ő, neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani. Meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves korban ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
1: Hallottak esetleg hasonló történetet?
2: Egy debreceni kisfiú, ő már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. És a végleges, legalábbis nem tudni még most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást kérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
1: Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
2: Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetbe. És nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy, és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak. Hogy...
1: Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
2: Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen PET palac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani.
1: Az ábelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
1: Az időjárásról.
0: Adáskörzetünk nagy részén továbbra is tombol a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora. A szerkesztő Linát Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják 16:30. Ezután témánk lesz, hogy mintegy 3000 gyermeket ért el egy év alatt a Debreceni Terápiás Tér Alapítvány, amelynek egyik fő célja a terápiás állatasszisztált fejlesztés és a terápiás kutyák bemutatása, szélesebb körben ismertebb tétele. A témában Kovács Evelinnel, a Terápiás Tér Alapítvány kurátorával beszélgetünk majd, 17:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 27-e van, a Lászlók névnapja, de ma ünnepelnek Bársonyka, Dalia, Dalton, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda, Tordas, Tordos és Ulászló nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha belenézzünk a kalendáriumba, akkor látjuk, hogy ezen a napon történt 1192-ben, hogy szentté avatják első László magyar királyt. 1709-ben a poltavai ütközetben első Péter orosz cár megsemmisítő vereséget mért 12. Károly svéd király csapataira. 1929-ben, június 27-én a Bem József tábornok hamvai Törökországból szülővárosába Tarnóba szállító vonat megáll Budapesten. A főváros lakossága a Magyar Nemzeti Múzeum előtt tiszteleg Bemapó koporsója előtt. 1941. június 27-én 7 óra 10 perckor a hadiállapot bejelentése előtt csaknem 3 órával a veszprémi bombázó repülőosztály 2 százada, a sárga vihar és a buzogány válaszul az előző napi kassai incidensre bombatámadást hajt végre szovjet célpontok ellen. Bárdosi László miniszterelnök pedig bejelenti a parlamentben, hogy beállt a hadiállapot Magyarország és a Szovjetunió között. 1976. június 27-én német és palesztin terroristák eltérítik az Air France 139-es aténi járatát az ugandai Entebbe reptérre. Az egy héttel későbbi mentőakciót mai napig az izraeli fegyveres erők egyik legnagyobb sikereként tartják számon. 1983-ban a Magyar Nemzeti Bank forgalomba hozza az 1000 forintos címletű bankjegyet. 1989. június 27-én Horn Gyula magyar és Aloamok osztrák külügyminiszterek Sopronnál átvágják a vasfüggöny drótkerítését. 1989-ben Krassó György és 27 társa megalapítják a Magyar Októberpártot Budapesten, és 1995. június 27-én az Atlantis űrrepülőgép többek között két orosz űrhajossal a fedélzetén elindul a Mir űrállomáshoz.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Ez a mi nyelvünk csak bajnak van. Árpika mobiltelefont kapott. Tudom, manapság annak már nincsen hírértéke, hogy egy hatodik életévét éppen, hogy betöltött fiúcskának marok telefonja lesz. Árpikáiknál ez mégiscsak nagy esemény volt, mert a szülők kitartóan ellenálltak gyermekük kütyű vágyának egészen addig, míg egy nap Árpikának a zeneiskolában nyoma veszett. De hogy a történetet még előbbről kezdjem, Árpikát a szülei fáradtságot nem kímélve hordták be egy Kolozsvár környéki kisfaluból hetente kétszer hegedű órára és szolfézsa. A két óra között volt vagy 30 perc eltérés, és ráadásul Árpikának az egyik teremből a másikba az udvaron át kellett eljutnia, és ki tudja miért Árpikának ezt a távolságot nem akaródzott egyedül megtenni. Rettegett attól, hogy az anyja a hegedű órája alatt elszalad vásárolni, s nem ér vissza, mikor a vége lesz a zenélésnek, és akkor bizony neki egyedül kell nekivágnia a félelmetesen nagy útnak. Félreértés ne essék, nem Árpika tájékozódási képességével van gond. A gyerek szuperintelligens. Iskolába is már úgy ment, hogy olvasni és számolni tudott. A bajok gyökerét abban kell keresni, hogy Árpika felhőtlen kisgyermekkorát egy színmagyar faluban töltötte, most pedig itt Kolozsváron zenét egy román iskolában tanult. Arról senkinek sem beszél, hogy mi történt vele az udvaron, amikor egy kis időre magára maradt, csak hát legutóbb, mikor is az anyja késlekedni merészelt a zeneóra végeztével, Árpikát sehol nem találta. Az okítás befejeztével ugyanis tisztességgel elköszönt tanárjától, és egy másik terembe húzódott meg, így akarván elkerülni az udvari átkelést. A rémült édesanyja gyermeke eltűnése miatt mindenkit riasztotta az édesapától az igazgatóig, míg végül sorra járva a tantermeket a takarítónők segítségével, az egyikben rá nem akadt csemetéjére. Mondanom sem kell, hogy az édesapa már a frissen vásárolt mobiltelefonnal a kezében érkezett a helyszínre. Azóta Árpika rettentően boldog, mert hát azért mobiltelefon tulajdonosnak lenni egy ilyen méteren aluli csöpségnek nem akármilyen dolog. Árpika persze a kütyű kezelését percek alatt megtanulta, a továbbiakban pedig már ő olvassa el anyjának az SMS-eit. Szóval Árpikának van már telefonja, úgyhogy ezúttal az anyja a zeneóra alatti vásárláskor messzebbre merészkedett a szokottnál. Az asszony kezében a telekosár, kassa előtt áll a sor, a percmutató vészesen közeledik a kritikus időhöz, Árpika kezében egyszer csak csörög a telefon és megszólal a jól ismert hang. Hol vagy, kisfiam? Itt állok az udvaron, mondja halkan a gyerek, és az arcomat a falnak szorítom. Na de miért? Kérdezi rémülten a jó anya. Hát, hogy ne lássak senkit, mert akkor nagyon félek. De hát, miért nem mész szolfézs órára? Túl sok itt az udvaron a gyerek, és én senkit se értek, szepegi a gyermek. A további elcsukló szófoszlányokat már az anyja se érti. Mit is tehet ilyenkor a jó szülő? Hagyja a kosarat és a sort, és rohan, hogy bátorságot öntsön gyermekébe. Szaladt az anya is, azután egyszer csak lassítani kezdett, mert elbizonytalanodott. Ő eddig nem titkolt büszkeséggel csepegtette gyermeke lelkébe magyarsága másságát, de arra nem gondolt, hogy már ilyen korán kóstolót kap csemetéje a kisebbségi sors keserű poharából. A nemzetközi hírek szerint Kolozsváron példaértékű a multikulturalitás. De félfüllel az is eljutott hozzá, hogy az egyik egyházban az édesanyák arról tanácskoztak, mit lehetne tenni, hogy gyermekeik a másságuk miatt ne legyenek folyvást az iskolai erőszak áldozatai. Mert bizony az az igazság, írják az újságok vagy tagadják, hogy a többségiek egyre gyakrabban verik, csúfolják a magyar gyerekeket a vegyes iskolákban. Felvetődött benne az is, hogy legközelebb talán majd neki is gásprét kell Árpikának iskolába menet venni. Egyáltalán meddig tudja őt megvédeni? Vagy ő tévedett a nevelésével? A nyelvészek azt mondják, hogy a legfontosabb az anyanyelvi fejlesztés, hogy a gyermeknek kialakulhasson és megerősödjön az artikulációs bázisa. Azután lehet a másik nyelvet kezdeni. El is kezdték a románt az iskolában, és ő szigorúan ki is kérdezi a gyereket. Csak hát az idegen nyelv neki. Papnő papné létére teljesen eszköztelennek érezte magát abban, hogy megértesse gyermekével, nem Isten csapása rajta az, hogy miközben a bölcsőjét ringatták, magyarul énekeltek neki. Ez egy nagyon tehetséges, de túlságosan érzékeny fiú, aki már is többet tud a világról, mint kellene. Árpika ugyanis csak a nagyanyjának árulta a legújabb felismerését, amikor egy délután hozzáfordult.
Te mama, mondok én neked valamit, nekünk ez mi nyelvünk csak itt a mi falunkban jó. De máshol csak bajt hoz ránk. Árpika annál intelligensebb, hogy ilyesmivel az édesanyját búsítja, mert a lelke mélyén érzi, hogy a bajok valahogyan még a születésénél is előbb kezdődtek. Talán, ha máshová. Nem, a világ minden kincsért sem cserélné el az édesapját, a testvérét, meg Isten ments az édesanyját, de még a házukat, meg a falujukat sem. Ami azonban az édesanya nyelvet illeti, ez maradjon Árpika titka. Erről már csak azok a még magyarul is értő falak tudnának beszélni ott a kolozsvári iskola udvaron, amik előtt olykor-olykor elidőz egy rémült magyar kisfiú, szolfésra menet.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Régió Krónikát 2026. június 27-én szombaton 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. Figyeljünk embertársainkra a hőség idején, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, írja a Humán Meteorológia. Nő az infarktus és a sztrók esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Az extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Oroszi Beatrix tisztifőorvos már korábban arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A legidősebbek mellett a csecsemők és kisgyerekek is nagyobb veszélyben vannak ilyenkor, ezen kívül a várandós nők, illetve a krónikus betegséggel küzdők. Fontos, hogy mindenki figyeljen oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és lehetőség szerint 11 és 16 óra között ne tartózkodjon senki sem a napon. A lakásokat hajnali, illetve a késő esti órákban szellőztessék, napközben árnyékolják, és ha lehet, használjanak ventilátort vagy bármilyen más hűtési lehetőséget. A tiszti főorvos külön felhívta a figyelmet arra, hogy a melegben még pár percre se hagyjanak gyermeket, időszemélyt és kisállatokat a gépkocsiban, továbbá csak kijelölt fürdőhelyeken fürödjenek, és felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztásra tekintettel Tócentai József Miskolc megyei jogúváros polgármestere úgy döntött, hogy június 29-én és 30-án a Miskolci Polgármesteri Hivatalban, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknél és önkormányzati gazdasági társaságoknál, ahol a feladatellátás ezt lehetővé teszi, home office munkarend lép életbe. Magyar Péter miniszterelnök hétfőre és kedre az állami szervek dolgozói számára szintén home office, vagyis otthoni munkarendet rendelt el. Bár ez az intézkedés az önkormányzati fenntartású intézményekre és gazdasági társaságokra nem vonatkozik, Miskolc polgármestere úgy döntött, hogy a városi szervezeteknél is elrendeli ezt a munkarendet minden olyan területen, ahol a feladatellátás ezt lehetővé teszi. Aki teheti, ezekben a napokban biztonságosabb körülmények között végezheti munkáját, miközben Miskolc működése és a közszolgáltatások zavartalanul biztosítottak maradnak. A home office munkarend a lakossági ügyintézést nem érinti. A Miskolci Polgármesteri Hivatal ügyfelfogadása a megszokott rend szerint működik, a városi közszolgáltatások folyamatosan biztosítottak lesznek. Az önkormányzat ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben erre lehetőségük van, a személyes ügyintézés helyett részesítsék előnyben az online ügyintézést. A rendkívüli hőség idején azt kérik, mindenki fokozottan figyeljen saját és környezete egészségére, és vigyázzanak magukra, egymásra. Elindult a Nébih nyári szezonális ellenőrzése. A nyári élelmiszerlánc ellenőrzést Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos rendelt el. A szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémeket, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítókon. helyeken. A hatóság a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. A vizsgálatok országszerte augusztus 20-áig tartanak. A részletekkel kapcsolatban Helik Ferencet, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallják.
2: Fogunk ellenőrizni az úgynevezett bringás büféket, hisz a nyári időszakban nagyon sokan kerékpároznak, túráznak, a kiránduló helyeken is megszaporodnak a vásárlók, fogyasztók, és ugye a nyári időszakban egyre nagyobb divatja van, hogy sokan vásárolnak jégkockát, különböző jégüzemekben készített termékeket, ezeket is a kollégáim szintén az előállító üzemekben fogják ellenőrizni az ellenőrzési időszak első harmadában. Nyári időszakban nagyon sok gyerektábor indul be különböző tematikával. Itt is mi ellenőrizni fogjuk azt, hogy az ott felszolgált éterek, legyen az a tábor saját konyhájában, vagy beszállítótól érkeznek, ezek biztonságosak legyenek, és ne okozzanak semmiféle megbetegedést. Tovább ellenőrizni fogjuk a nyári szezonban rengeteg primőr zöldség kerül forgalomba, zöldség és gyümölcs, ezeket is fogjuk ellenőrizni részben termelői piacon, részben pedig ugye az útszéli ideiglenes árusítóknál. Vizsgálni fogjuk azt, hogy aki őstermelőnek mondja magát, az valóban a saját maga által termelt árukat árulja. Az ország teljes területén fogják a Nébi, illetve a vármegyei járási hivatalok szakemberei végezni ezeket az ellenőrzéseket.
1: Színezzük újra az avast, még lehet jelentkezni az ötletpályázatra. A Miskolcért Közösségi Alapítvány az avasi alap keretében ötletpályázatot hirdetett a történelmi avas közösségi tereinek kreatív megújítására, valamint kulturális és közösségi programok megvalósítására. Az avasi alapba beérkezett adományoknak köszönhetően összesen 1 millió 600 ezer forint áll rendelkezésre a pályázók számára. A pályázatra street art alkotások, utcabútorok, művészi installációk, valamint kulturális, művészeti vagy közösségi programok ötleteit várják egészen június 30-áig. Részletek Mató Edinától, az alapítvány kuratóriumi elnökétől.
3: Június 30-ai határidővel várjuk az ötleteket. Ide kreatív projektekre, kis projektekre gondolunk, amit kisebb közösségek valósítanának meg a történelmi avason. Ezek lehetnek street art alkotások, közösségi kulturális rendezvények is, akár utcabútorok és közösségi használatot segítő elemek is szívesen várunk és támogatunk. Továbbá bármilyen olyan kreatív kezdeményezés, amely erősíti az avasi identitást, a közösségi szerepét és vonzerejét. Könnyű és egyszerű pályázási formát gondoltunk ki. Maximum egy oldalas összefoglaló ötletleírást várunk a pályázóktól, és ezt e-mailben elegendő elküldeni a kommunikációkukac@közösségmiskolcért.hu e-mail címre. A pályázati felhívásunk megtalálható a honlapunkon, közösségmiskolcért.hu. Nagyon egyszerű, nagyon könnyű, ugyanakkor nyitottak vagyunk egyeztetésre, hívjanak telefonon, írjanak e-mailt, és segítünk a pályázóknak. Ha fiatalok jelentkeznek, az előnyt jelent, ez azt jelenti, hogy 14 és 28 éves korosztályig várjuk kisebb csoportok jelentkezését, de ezek lehetnek akár művészeti, alkotói csoportok, nem kizárt, hogyha ha idősebb korosztályból is vannak érdeklődők.
1: Átadták az MVM Tisza Erőmű Kft. 31 megawatt névleges teljesítményű és 62 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszerét a vállalat tiszaújvárosi telephelyén. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója elmondta, a beruházás a cég hosszú távú fejlesztési stratégiájának része, amelynek célja a villamos energiarendszer rugalmasságának növelése, a megújuló energiaforrások hatékonyabb hálózati integrációja és az ellátásbiztonság erősítése.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Mintegy 3000 gyermeket ért el egy év alatt a Debreceni Terápiás Tér Alapítvány, amelynek egyik fő célja a terápiás, állatasszisztált fejlesztés és a terápiás kutyák bemutatása, szélesebb körben ismertebbé tétele. Az alapítvány intézményekbe is kijár élményfoglalkozásokat tartani, akár a bölcsödés, óvodás vagy iskolás gyermekekhez, de egyéni fejlesztést is szervez élményparkjában. Az elmúlt egy évet Kovács Evelinnel, a Terápiás Tér Alapítvány kurátorával értékelte Buzás Bori.
2: Egy évvel ezelőtt nyílt meg a Terápiás Tér. Egy év azért elegendő idő ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hogy azok a célok, amiket kitűzött, hogy milyen út mentén szeretne haladni, az mennyiben létjogosult, illetve melyik azok az utak, amiket lehet tartani, és melyik, amiket változtatni kellett. Tehát ha így nézzük, akkor milyen tervekkel indult el egy évvel ezelőtt az alapítvány, és mely területeken kellett esetleg módosítani, változtatni?
3: Az alapítvány egy éve egy terápiás élményközpont létrehozásával tűzte ki a fő tervét, és ez teljes mértékben teljesült, hiszen a fiatalok, a gyerekek elérése volt az elsődleges cél. És ezeket természetesen programokon keresztül valósítottuk meg, terápiás kutyánk segítségével, pajtással, és amire szükség volt még az alapítványunk fejlődésében, hogy 5 új kiskutyát képzünk ki, akik szintén terápiás kutyák lesznek, és itt fognak Debrecenben dolgozni különböző intézményekben, és viszik az alapítványunk jó hírét. Ez volt az első 2 lépcsőfok, amin szerettünk volna elindulni, fejlődni, és mind a kettőben sikereket értünk el, hiszen az alapítványunk terápiás kutyájával bölcsődétől teljesen egyetemig tartunk foglalkozásokat, állatasszisztált foglalkozásokat, és ezen kívül állatasszisztált egyéni terápiára is van nálunk lehetőség a segítséggel élő gyermekek számára.
2: Mennyire cél az, hogy a fejlesztésben segítsetek, esetleg azoknál a gyerekeknél, akiknél szükség van az állatasszisztált terápiára, és mennyire cél az, hogy egyáltalán ezt a formát, a terápiás kutyák létét, és azt, hogy ők tényleg milyen okosak és hogyan vannak kiképezve, tegyétek minél ismertebbé. Vagy ez egyenlő arányban van jelen, ez a két cél?
3: Egyenlő arányban van mind a két cél, igen, hiszen egyik nincs a másik nélkül, hiszen nagyon fontos az edukáció, az, hogy a gyermekek megismerjék ezt a csodálatos lehetőséget, ezeket az élményórákat, élményfoglalkozásokat, és itt játszva tanulnak. Minden korosztály a saját maga életkorának megfelelő feladatokban teljesedik ki, egyre jobban önállóbb lesz, jobban tudja magát képviselni, és a csoportos feladatokban is sokkal együttműködőbbek a gyerekek.
2: Mik a tapasztalataitok egyébként, milyen területen van szükség állatasszisztált terápiára a gyermekek tekintetében?
3: Elsősorban az egyéni terápiák iránt érdeklődnek a szülők, hiszen több fejlesztési módszer is létezik. Az állatasszisztált terápia mindig egy kiegészítő fejlesztés, és ezeket ajánljuk, hogy heti vagy 2 hetente rendszerességgel vegyék igénybe a szülők és a gyerekek, és ez így jól működik. A csoportos fejlesztéseknél azt intézményekbe tudjuk megvalósítani, arra is nagyon nagy igény van. És ami még nagyon érdekes, hogy természetközeliséget ezekkel az osztálykirándulásukkal tudtuk nagyon-nagyon jól megvalósítani, ez is egy új programunk, és az osztályok kint a természetben, a gyönyörű élményparkunkban tudják úgymond a csapatjátékot, a fejlesztő órát és a közös élményt együtt megélni. Elsőnek is nem is a probléma itt a kérdés, hanem az, hogy miben szeretne fejlődni az a gyerek, milyen fejlesztési cél van neki kijelölve, és hogy ahhoz igazítjuk a mi fejlesztési célunkat is. Tehát nem konkrét diagnózissal érkeznek, hanem van, akinél már a tünetek megjelenésénél, tehát, hogy eltérően fejlődik a normál gyermekekhez képes egy gyermek, akkor meg lehet támogatni sok részterületen. Autizmus gyanúval érkeznek a legtöbben, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint beilleszkedési magatartásbeli problémákkal, hiperaktivitással és Asperger-szindrómások is most már egyre többen keresnek meg minket.
2: Mik a tapasztalatok egyébként? Azért ezek olyan problémakörök, ahol nem csak a gyermeknek van feltétlenül szükség a fejlesztésre, hanem valahol a szülőnek is kell ehhez alkalmazkodnia, mert ezeknek a gyermekeknek lehetnek olyan a megszokottal eltérő viselkedés mintázatai, amit valamilyen szinten kezelni kell, és ez nyilván nem csak otthon jöhet elő, hanem nagyobb közösségben is. Ezt is vállaljátok egyébként, hogy valahol a szülőt is edukáljátok?
3: Igen, része a programunknak a szülőedukációja. Minden egyéni vagy fejlesztő foglalkozáson részt vesznek a szülők. Mi nagyon szeretjük, ha ők ott is vannak, és látják azt, hogy a gyerekek milyen játékosan, milyen módon tudnak az állattal együtt fejlődni, és szerintem nagyon-nagyon fontos része az, hogy ne zárjuk ki a szülőket, hanem mindig folyamatosan tájékoztassuk arról, hogy a fejlesztésben hol áll a gyermek, mire van még szüksége, esetleg, ha kiegészítésre lenne szüksége, akkor Debrecenben nagyon sok szakember elérhető, gyermekpszichiátria, gyermekpszichológusok, akik megtámogatják, és ilyenkor természetesen, mikor már diagnózisról beszélünk, akkor mindig ott vannak a szakemberek, tehát ők határozzák meg a főirányt, és a terápia és kutyás terápia pedig egy kiegészítője ennek a folyamatnak.
4: Tudsz esetleg sikerélményről beszámolni az egy év alatt? Hogy egy kis gyermek honnan, hova tud fejlődni egy ilyen problémával?
3: Igen, több sikerélményünk is volt. A bölcsődéseknél volt az egyik legnagyobb sikerélmény. Ott nagyon sok gyermek későn kezdett el beszélni és szavakat mondani, és a kutyus hatására az élményórákon természetesen egyre több szó és egész mondat alakult már ki, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, és ami még érdekes, hogy nem csak a kisgyermekeknél, hanem az idősebbeknél, tehát az egyetemisták körében is megfogalmazódott az, hogy akik nagyon szeretik természetesen a kutyusokat, hogy eljönnek egy ilyen élményórára, és van olyan kliensünk is, aki mondjuk például egyetemi vizsgaidőszakban érkezik hozzánk egy kis támogatásra, szorongásoldásra, és ilyenkor a kutyus természetesen erre a legmegfelelőbb csapattárs, úgyhogy ilyen élményeink is voltak.
4: Mennyire vált népszerűvé az alapítvány és az élményparkja így az egy év alatt? Mi a tapasztalat?
3: Hát az iskolás, óvodás intézményi részen lettünk ismertek, tehát ahol a célcsoportunk természetesen megtalálható, és ők látogattak el hozzánk az élményparkba. Ez kávé számokban olyan 3000 gyermek környékén járunk, akik már beléptek az élményparkba és részt vettek valamilyen foglalkozáson, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy eredmény, és szeretnénk természetesen minél több családi programot szervezni, és fejlődni abban, hogy minél több kutyusunk legyen, hiszen minél több kutyusunk van, annál több csoportot tudunk fogadni, hiszen egy kutyusnak a szellemi teljesítménye is limitált, és mi erre nagyon-nagyon odafigyelünk az állategészségügyi dolgokra, és ami nagyon fontos, hogy nem szabad a kutyákat úgymond túlterhelni egy-egy időszakba, tehát mindig figyelünk arra, hogy a csoportos és egyéni órák ezek összhangban legyenek, és új kutyákat tudjunk természetesen bevonni és tanítani.
4: Körülbelül most hány kutyussal dolgoztok?
3: Én a saját kutyusommal dolgozok pajtással, és rajta kívül 5 kiskutya van most jelen pillanatban a képzés alatt, és ezen kívül már több jelentkező is van, aki várólistán van, hogy el tudjunk indulni ezen a csodálatos úton.
4: Tehát akkor végül képzitek egyébként a gazdit is a kutyussal?
3: Igen, együtt. Én azt szoktam mondani, ami lehet, hogy egy kicsit vicces is lesz, hogy a kutyák ők csodálatosak, egyediek, és a gazdának kell megtanulni őt megfejteni, és olvasni a kutya gondolatait, jelzéseit, úgyhogy mi a gazdákat tanítjuk elsősorban, a kutyusok mindent tudnak.
4: Itt eddig a fejlesztésekről beszéltünk, mert nyilván ez az egyik fő csapás irány, illetve az edukáció is az, hogy minél ismertebbé váljon az, hogy a terápiás kutyák milyen területeken tudnak segítséget nyújtani, de említettél egy plusz programelemet, az osztálykirándulást, és ezen kívül egyébként számos más ilyen programot is lehet nálatok felfedezni. Ennek a célja is egyébként valahol az edukáció?
3: Igen. Ezért találtuk ki azt, hogy mondjuk például csapatépítőket szervezünk a céges kínálatnak, úgymond, akik szeretnének egy kicsit kijönni a természetbe, állatokkal találkozni, nem mindig irodai környezetben lenni. Ugye ez volt az első irány, és ha már ilyen csapatépítők jöttek szóba, akkor a gyerekekre is gondoltunk, és tudtuk, hogy nagyon szeretnek születésnapozni, születésnapi bulikat is szervezni, és akkor így a kis barátaikkal együtt egy nagyon-nagyon szuper délután tudnak eltölteni, és ezen kívül még gondoltunk arra, hogy párkapcsolati élményprogramot is kialakítunk. Erre még nem jött annyi jelentkezés, de bízunk benne, hogy egyre többen élnek majd a lehetőséggel, vagy esetleg egy randi helyszín, hogy eljönnek, és akkor részt vesznek egy ilyen órán, és még jobban megismerik egymást is a kutyus által.
4: Ebben is ugye részt vesz folyamatosan, gondolom, a kutyus, ha más nem a jelenlétével, vagy azzal lehet simogatni, hát az mondjuk például az egyetemistát említve a szorongásgátlásban ez óriási segítség lehet.
3: Igen, és pont az lenne ennek a lényege, hogy egymásra hangolódjanak az emberek, figyeljenek a kutyájára, figyeljenek a környezetükre, és együtt közös élményeket szerezzenek.
4: Na most ehhez azért bővülni is kell, mert ezt egy ember egy kutyával nem tudja ennyi féleképpen végrehajtani, tehát akkor végül is mondhatjuk azt, hogy ez az elmúlt egy év azt mutatja, hogy egy abszolút felfele ívelő pályán van az alapítvány?
3: Igen, így van. Nagyon jól haladnak a kiskutyák, folyamatosan készülnek. Mivel nem minden kutyus fiatalkortól kezdi meg a felkészülést, van olyan kutyus, aki 3 éves korában keresett meg minket, és ő már nagyon közel áll a vizsgához. Tehát, hogy itt az időbeli eltolódások az 5 kutya között, azok megvannak, de a legfontosabb az, hogy mindenki képzés alatt van, és minél hamarabb. De természetesen nem csak egyedül vagyunk, van egy másik alapítvány, aki segítséget nyújt számunkra, ők a Nózi Alapítvány, és amiben különleges a mi együttműködésünk, hogy a Nózi Alapítvány által szervezett szociális ágazati képzésnek a gyakorlati helyszíne is mi voltunk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy sikeresen végeznek a terápiás kutya kiképzők, és egyre több terápiás kutya fog megjelenni Debrecenben.
4: Óriási szükség van rájuk, mert ugye akár az epilepsziás rohamot tudja jelezni, vagy egy cukorbetegnél a rosszul lételő jeleit már érzékelni tudja egy kutya, tehát most csak hirtelen két dolgot ragadtam ki, de számtalan területre lehet képezni ezeket a kutyusokat, és szükség is van rájuk sajnos, tehát hogy azért ez is egy terület. Van-e az alapítvány tervei között esetleg az, hogy úgy képezzen ki kutyát, vagy lehessen egy olyan kiképzőközpont, hogy olyan személyekhez jussanak el a kutyusok, akiknek kifejezetten szükségük lenne a kutyának a támogatására?
3: Igen, a Nózi Alapítvány végzi jelen pillanatban nálunk ezt a tevékenységet, hiszen ehhez végzettséghez kötött. Tehát jelzőkutya kiképző, vakvezetőkutya kiképző, vagy mondjuk például személyisegítő, vagy mozgássérült segítőkutya kiképzői végzettség kell ehhez. Úgyhogy jelen pillanatban mi még ezzel rendelkezünk, de bármikor, ha ilyen igény merül fel, hozzájuk irányítjuk ezeket a kis családokat, és akkor segítséget kapnak ők is, de Debrecenben rajtunk kívül még 4 további szervezet van, akikhez fordulhatnak. Mi vagyunk a legfiatalabbak jelen pillanatban, de dolgozunk azon, hogy mi is nagy csapat részese lehessünk.
4: A részletes programokról, a fejlesztési lehetőségekről, ütemtervekről, kísérő rendezvényekről hol érdeklődhetnek azok, akiknek felkeltjük a kíváncsiságát?
3: A terapiastér.hu oldalon megtalálhatják az érdeklődők az információkat, ezen kívül tudnak minket követni Facebook, Instagram és TikTok oldalainkon is. A jövőbeli terveik között szerepel, ami már elég közeli jövő, egy olyan edukációs kiállítás létrehozása a gyermekek számára, ami a segítő kutyák munkáját mutatja be, élményszerűen, és ez a kiállítás, ha minden jól alakul, akkor a szeptemberi időszakban el is tud indulni, és itt Debrecenbe fogja megnyitni kapuit, utána pedig országos turnéra fog indulni.
1: Mintegy 3000 gyermeket ért el egy év alatt a Debreceni Terápiás Tér Alapítvány, amelynek egyik fő célja a terápiás, állatasszisztált fejlesztés és a terápiás kutyák bemutatása, szélesebb körben ismertebbé tétele. Az alapítvány intézményekbe is kijár élményfoglalkozásokat tartani, akár a bölcsödés, óvodás vagy iskolás gyermekekhez, de egyéni fejlesztést is szervez élményparkjában. Az elmúlt egy évet Kovács Evelinnel, a Terápiás Tér Alapítvány kurátorával értékelte Buzás Bori.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Máté evangéliuma 5. fejezetének 17. és 18. verseiből hallgassuk meg. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, amíg az egészben nem teljesedik. Nem mindegy, hogy valaki gaz vagy igaz. Egyetlen betű dönt el mindent. Látszólag. Az a kérdés, hogy a formalitást figyeljük, vagy azokat a titkos gesztusokat, amelyekből a lényeg lelepleződik. Jézus nagyon szerette azokat a semmiségnek tűnő dolgokat, amelyek tartják a valóságot. Például egy hajszál. Vagy két pici fillér. Egy szó. Vagy kinyúl először a tálhoz. Ezek a dolgok olyanok, mint az ékességek. Alig látszanak, mégis a lényegre láthatunk rá általuk. Ahogy egy rím megtarthat egy verset, ahogy egy jó szó feléleszthet egy barátságot, egy üdítő tea meggyógyíthat. Ezek csak jelek, mégis többek, mint jelek, ékességek. Életmegtartó apró dolgok. Jézus kérdése, hogy tudunk-e a parancsolatokra, az élet gyakorlati tanácsaira, a keretekre, az emberi közösséget összetartó szerkezetre úgy tekinteni, mint egy ékességre. Szemünk lencséjét tudjuk-e jobban fókuszálni és meglátni a szavak és dolgok mélységes szeretetét, amely bennünket embereket összeköt, és egy hálóvá sző. A szálakat mi közöttünk jó szándékból, jó tekintetből és irgalmas szívből fonta az Isten. Ha ehhez a mély összetartozáshoz csatlakozunk, akkor mindenkihez és magához, a Teremtő Istenhez tartozunk. Amikor valakit bolondnak tartunk, talán valami nagyon fontosnak tűnő, lényeges dologra gondolunk. Az élet szövetét azonban nem a nagy rendszerek, hanem a pici dolgok összefüggései adják. Ezeket néha nem látjuk. A mai igemagyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió

0: tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. A hőségben kiemelten figyelnek az ellátó szolgálatok az utcán élőkre. Debrecenben a hajléktalanokról gondoskodó Reformix több intézményében is várja az érintetteket, ahol lehet hűsölni, inni, kaphatnak szellős nyári ruhát. De a legfontosabb az utcai szolgálat munkája. Naponta, ha kell, többször is felkeresik a jól ismert helyeket, vizet visznek azoknak, akik nem mennek a menedékhelyekre, és szükség esetén egészségügyi szakember is segíti őket. Miklósiné Balog Melinda, a Reformix Szociális és Egészségügyi Központjának intézményvezető helyettese, utcai koordinátora tájékoztatott.
1: A Reformixnak két olyan intézménye is van a városban, ahová be lehet menni, hűsölni, kicsit menekülni a hőség elől. Az egyik a Dobozi utca 2D2-e alatt található Szociális és Egészségügyi Központ, a másik pedig a nagyállomás környékén Veselényi utca 55 szám alatt található intézményünk. Jelenleg az utcán körülbelül 60-65 fő az, aki kint tartózkodik, őket rendszeresen látogatjuk. Az utcai szolgálat kollégái folyamatosan járják a várost. Két csapatunk 6-6 órában, tehát napi 12 órát lefedve hétfőtől péntekig folyamatosan járjuk az utcát, ismerjük azokat a gócpontokat, ahol megtaláljuk az ügyfeleinket, és igyekszünk őket megfelelő folyadékkal, jelen pillanatban is a hűtőtáskáink tele vannak hideg vízzel, és ha kell helyszínre, megfelelő ruházatot is szállítunk, illetve ami még nagyon fontos, hiszen az én kollégáim szociális szakemberek, de találkozhatunk mi is az utcán olyan helyzet, amikor nem feltétlen tudjuk eldönteni az egészségi állapot alapján, hogy elég, ha a Dobozi utcára szállítjuk az illetőt, vagy esetleg azonnal mentőt kell hívnunk. Ebben az esetben az utcai szolgálatunknál már nagyon jól bevált mozgó orvosi szolgálat, ahol egy sürgősségi szakasszisztens szokott velünk kijönni a kritikus helyszínekre, és ő ott fel tudja mérni az ügyfelünk állapotát.
0: Vörös kód esetén nem csak a hajléktalan ellátók, hanem valamennyi szociális intézmény fogadja az utcán élőket. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületes sérülne. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara. A résztvevők számára szervezett változás.

0: Hangzatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra és fejlődési lehetőségre az STM művészeti karán. Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvény sorozat több koncertje és előadása azonban a nagy közönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor hozzád fordulunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy félbeszakítasz, vagy félreértesz bennünket. Te ismered a szívünket. Mielőtt megszólalnánk, te tudod gondolatainkat. Kérünk, csendesítsd el most bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket, és taníts úgy minket a te igédre, hogy abból valódi változás szülessen életünkben. Amen. A 120. Zsoltár szavaival készülhetünk az ige hirdetésre. Ezt olvasom most. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és csalárnyelvtől. Mit érdemelsz? Mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje pajzsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok. De amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen. Kedves testvérek, a 120. Zsoltárban a szerző egy hozzánk nagyon közeli élethelyzetben találja magát. Azt érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol folyamatos a konfliktus. Amikor megszólal, a körülötte élők kapnak a lehetőségen, és kicsavarják a szavait, és azonnal harcra kelnek ellene. Ezek a gondolatok talán nincsenek is annyira távol tőlünk. Nekünk is van véleményünk. És tudjuk, mihelyt megosztjuk azt a családunkban, a baráti társaságunkban, a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a közösségi médiában, egyből támadhatóvá válunk. Hányszor tapasztaltunk már, hogy egy-egy őszintén kimondott, keresztény meggyőződésből fakadó vélemény miatt ér bennünket a támadás. Akinek van véleménye, szilárd meggyőződése bizonyos kérdésekben, azt könnyen megutálhatják, megtámadhatják, vagy akár ki is rekeszthetik. Ez pedig rettenetes érzés. Megbántva és félreértve érezhetjük magunkat. De nézzük meg a saját szemszögünkből is ezt a helyzetet. Mi történik akkor, ha valaki tőlünk eltérő véleményt fogalmaz meg? Gyakran mi is egyből támadásba lendülünk. Tudunk harapni, visszavágni, sőt, megszégyeníteni is. A mai igénk első üzenete ezért nem elsősorban az, hogy mindenki mondhat és gondolhat, amit akar, hanem sokkal inkább az, hogy kezdjük el meghallgatni egymást. Thomas Gordon pszichológus szerint a másik ember megértésének első lépése az értő figyelem. Amíg nem hallgatom meg a másik embert úgy igazán, addig nem is tudom megérteni. Ez egyszerűen hangzik, mégis ritkán sikerül. Sokszor már akkor megfogalmazzuk a válaszainkat, az ítéletünket, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarunk valakit, hanem meggyőzni. Nem meghallgatni akarunk, hanem válaszolni. Talán ezért olyan sok a félreértés, a sértődés és a vita emberi kapcsolatainkban. Talán ezért érezzük magunkat olykor úgy, mint a zsoltáríró. Idegenek vagyunk. Mert ahol nincs figyelem, nincs meghallgatás, és nincs valódi párbeszéd, ott előbb-utóbb idegenné válunk egymás számára. Ha egy cégben a vezető nem hallgatja meg a beosztottját, nem fogja megérteni őt. Ha a családban a férj és a feleség nem beszélget egymással, nem figyelnek egymásra, lassan eltávolodnak egymástól. Ha elmarad a párbeszéd a társadalomban, akkor nagyon könnyen megmaradunk egymással szemben álló csoportoknak, és egyre kevésbé tudunk közösséggé válni. A Zsoltár nem a fájdalommal kezdődik, hanem ezzel a hitvallással. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Milyen különös. A Zsoltáros azért tud a békességre törekedni. Azért tud, mert valaki előbb meghallgatja őt. Mielőtt az emberek megértenék, Isten már ismeri a szívét. Mielőtt az emberek igazságot szolgáltatnának neki, ő már az Úr elé viheti minden fájdalmát. Ha ezt el akarjuk kerülni, ha nem szeretnénk idegenné válni egymás számára, akkor az Úrtól, vagy az Úr Jézustól kell tanulnunk. Ő tudott hallgatni, amikor arra volt szükség, és meg tudott szólalni, amikor eljött az ideje. De minden szava és minden csendje az Atyától kapott szeretetből fakadt. Erre a szeretetre, erre a figyelemre és erre a lelkületre van ma is a legnagyobb szükségünk, hogy ne váljunk idegenekké egymás számára. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket akkor is, amikor az emberek félreértenek, vagy nem figyelnek ránk. Taníts bennünket úgy beszélni, hogy szavaink békességet építsenek, és taníts minket úgy hallgatni, értő figyelemmel, hogy valóban megértsük egymást. Adj türelmet a kapcsolatainkban, bölcsességet a vitáinkban, és adj szeretetet mindezek fölött, hogy Jézus Krisztus lelkületét tudjuk tükrözni mindazok felé, akikkel találkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

Köszönjük, Urunk, hogy Te azért hívsz mindenkor igéd köré minket, mert terved van az életünkkel. Olyan sok akadálya van annak, hogy meghalljuk a Te szavadat. Nem csak körülöttünk nagy a lárma, bennünk is nagy. Nem csak testileg romlik a hallásunk, hanem lelkileg is süketek vagyunk néha. Sokszor nem is akarjuk meghallani azt, amit Te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy mégis mondod. De félve gondolunk arra, hogy nem ismétlődik vég nélkül az alkalom. Ezért téged kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy meghalljuk azt, amit nekünk mondasz ma és mindenkor. Add, hogy igéd hallása örömöt szerezzen a szívünkben. És a te igédnek ne csak hallgatói és meghallói, hanem cselekvői is lehessünk. És a te igéd tartsa meg a mi lelkünket, mert hisszük, hogy aki a te igédet befogadja, téged, az ige forrását fogadja be.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A cukrászok királya. Közelünkben lakik a cukrászok fejedelme. Hószínű a palástja, fején henger alakú fehér koronát visel, jobbjában ékes kanalat tart, elefántcsontból és ébenfából. Ezzel a kanállal ad jelt, hogy milyen édességet kell tepsibe tenni, mit kell megsütni, és mit kell a sütőből kivenni. Az egész vidék tiszteli a cukrász fejedelmet, mert elég egy rossz szó. Már is megégeti a tortalapot, feketére pörkölteti a süteményt. Egy ízben valaki tiszteletlenül beszélt a cukrászok uralkodójáról. Azt mondta, ő is tudna olyan szerecsen fánkot készíteni, mint a fejedelem. Ezt a hírt az udvari tanácsosok és kengyelfutók a cukrász király fülébe súgták, mire 3 napig minden tészta karom fekete volt. Így állt bosszút a cukrász király a tiszteletlen embereken. A király mellett 3 kukta is sürgölődött, az egyik a tepsit taszítja be, a másik a süteményt szedi ki, a harmadik pedig jó étvágyat kíván, ha a fejedelem letör és megeszik egy darab tésztát. Ez a 3. kukta, úgy mondják, egy idő óta nem volt elég szorgalmas. Máshol járt az esze, ásított, szúnyókált. Talán későn feküdt le, mert otthon a televíziót nézte, de az is lehet, magától is lusta volt. Tény, hogy immel ámmal kívánt a cukrász fejedelemnek jó étvágyat. Amikor a fejedelem már a dobostortát ette, akkor kívánt jó étvágyat a császárkenyérhez. Egy ízben elaludt, majd amikor fölébredt, hirtelen jó étvágyat kívánt, holott a cukrász király nem is rákcsált semmit. Míg nem egyszer a cukrász király megivott egy csupor édes tejszínt, és a kukta nem vette észre. Még jó éjszakát se kívánt a tejszín mellé, csak bámult, ásított, és lustálkodott. A cukrász király erre elhatározta, hogy a kuktának levágatja a fejét. Megütött egy rézüstöt, mire a környékről mindenki betódult, aki az édességet szereti és tart magáról valamit. Természetesen én is bementem a díszes terembe, ahol egyik oldalon a sütőkemence volt, a másik oldalon a királyi trónus. Mindannyian azt hittük, hogy valami különlegesen finom tésztát készítettek, és azt kell megkóstolni. Amikor meghallottuk, miféle szomorú mulasztás történt, bizony nem tudtunk hová lenni a bánattól. Ez a kukta csak ül itt és bámul, mondta haragosan a cukrász király. És még annyi fáradtságot sem vesz, hogy jó étvágyat kívánjon, amikor megiszom egy csupor tejszínt. A kukta zokogott. Próbált védekezni. Azt mondta, hogy nem vette észre, amikor a tejszínt megitta a király. Biztosan szúnyókált, kiáltott rá az egyik környékbeli, és meg akarta cibálni a cukrász inas fülét. De ezt a többiek nem hagyták. Nem szabad a fülét tépni, amíg nem mondták ki rá a fejvesztést. Sőt, a fülét azután se szabad húzigálni, mert nem illik az ilyesmi, magyarázták. A cukrász király nagyon haragos volt. Hadonászott az ébenfa kanállal, majd, hogy meg nem csapta vele a lusta cukrász inast. Miért nem tudsz jó étvágyat kívánni a fejedelemnek? Kiabáltak többen is a cukrász inasra. Nem veszed észre, amikor eszik vagy iszik valamit? A cukrász inas óbégatott és a nyakát tapogatta. Végül megmondta, hogy vallani akar. Azért nem tudtam jó étvágyat kívánni, mondta, mert tele volt a számmazsolával. Ez igaz lehetett. Ugyanis az egyik nap a túrós tésztából teljességgel hiányzott a mazsola. Azt ehette meg a cukrász inas. Bár a környékbeliek szerették a mazsolát a túrós tésztában, mégis kegyelmet kértek a cukrász inasnak. Ugyanis a városnegyedükben soha se fejeztek le senkit is, erre büszke is a lakosság. A fejedelem elgondolkozott. Azután nyugodtabban hadonászott az ében fakanállal.
1: Megkegyelmezek,
0: jelentette ki.
1: De ezután ne tömd tele a szádat mazsolával. A legszigorúbban megtiltom, hogy lustálkodj és mazsolát egyél.
0: Az emberek örültek a cukrász inas megmenekülésének. Csak az egyik tészta vásárló mondta tiszteletteljes hangon. Felséges cukrász király, suttogta, ha te megiszol egy csupor tejszint, az inas hogy ne enné meg a mazsolát? A cukrász király a homlokát dörzsölgette az elefántcsontnyelű fakanállal. Erősen gondolkodott.
1: Jó tanácsos vagy,
0: mondta végül.
1: Ki is nevezlek udvari cukrásztanácsosnak.
0: Ezután mind jó étvágyat kívántunk a fejedelemnek, de ő kanállal elhárította a megtiszteltetést. Azóta a cukrásztanácsos rendszeresen bejár a cukrász királyhoz, és messze földön híre van, hogy a környékünkön sütik a legjobb tésztát.

a földet, a folyót, a helyeket. Köszönöm a létéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt, amit a le-

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szaktárca a harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, ezt a közlekedési minisztérium közölte a napokban. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstopp. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra inti. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról.

0: valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogy néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 génmintát tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gén expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter
1: esetében.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A Gólya Kalifa.
1: Rosti fiú esetében. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 62. fejezet. Másnap híre futott a palotában, hogy Attila követeket indított reggel a Rajna partjára, Ildikó apjához. Megkérte a kezét a leánynak. Csak ugyan utaztak el a főurakból, Csát, Dorog és Orgovány is köztük. Senki se tudta, hogy hova. Én nem sokat gondoltam velük. Leveleket kellett írnom a Sváb, Kvád, Rug, Scír, Turciling, Herul és más fejedelmeknek, akik az Adria partján teleltek a népükkel, hogy mihelyt enged a tél keménysége, azonnal induljanak az Alsó-Dunára, és várják meg Attillát. A tavaszon Konstantinápolynak indulunk. Az új császár ugyanis, Marcianus, egy kemény nyakú vén katona, még a katalauni hadjárat előtt megtagadta az adót. Azt izente Attilának. Aranyat csak a barátaimnak adok, más csak vasat várhat tőlem. Amire Attila még rövidebben válaszolt. Vasra én acéllal felelek. Azonban akkor már nyugatnak állott a rudunk. Marcianus várhatott. Az idő csak most érkezett rá. Mához egy évre, mondta Attila egy este. Ott ebédelünk Marcianusnak a palotájában, s vele hordatom magam elé a tálakat. Hát mondom, azon a napon is sokat dolgoztam. Este ismét a patrícius asszony izent át, és én fáradtan is szívesen siettem hozzájuk. Csát csak ugyan elutazott. Emőke bágyat volt. Csátné sem aludott még eleget az éjjeli mulatság után, korán lefeküdt. Emőke azonban velünk maradt. A leveleket lassan és sokáig írtam, hogy idő szakadjon, amikor Emőkével beszélhetek. Dicsekedni óhajtottam, hogy nincs olyan nap, amelyen egy-két aranyat ne keresnék, s hogy a társaim minden jóval bíztatnak. Konstantinápolyban pláne én leszek a vezető, Attila mellett harcolok. Ezt a mondást, Attila mellett harcolok, különösképpen elkészítettem előre, hogyan ejtem ki. Emőke tudja, mit hordoz ez a mondás. A jövő gyönyörű képét, gazdagságot, méltóságot, mennyországot. Jó kedvem volt. Tréfáltam, hogy Emőkét földerítsem. A halványságát arra tudtam, hogy nem aludt eleget. Dicsértem a táncát, a ruháját, és közben megírtam a levelet is a patrícius asszony férjének. Na, mulatságos levél volt. Le kellett festenem, hogy mennyit szenved, és hogy ha a váltságdíjat hamar meg nem küldik, elsorvad a sanyarúságban. Asszonyom, mosolyodtam el, amióta itt vagy, meghíztál? A sanyarúságban. Ásított. Nem tudom, hogyan van, felelte, de magam is tapasztalom, hogy szűkül a ruhám. Végre a levél elkészült. Pecsétet csöppentettem rá, s a patrícius asszony lenyomtatta a gyűrűjével. Gigia fogta a kisebbik lámpást, és bekísérte a szobájába. Egy percre magunkra maradtunk. Emőke szeme akkor rám nyílott. Valami különös bús nézéssel, ahogy talán csak az a nő nézhet, aki vérpadon térdel, s utoljára néz fel, hogy a következő pillanatban lehajtsa a fejét, s várja, hogy a hóhér pallosa rásújtson. Valami ilyen nézés volt az, és szólt is. Zéta, mi szomorúbb a halálnál? Csak bámultam, mit is szólhassak az ilyen kérdésre, ő maga felelt, a fejét ingatva bámult maga elé. Az élet. Én csak képedeztem. A szeme könnyben úszott. Mit akart mondani? Nem tudom. Az ilyen nyilatkozatokra nem lehet válaszolni. Én is csak vártam, hogy kimagyarázza, mi lelte. Azonban Gigia visszatért. Emőke fölkelt, s bement a másik szobába búcsútlanul. A lépcsőn megszólítottam Gigiát. Mi baj a kisasszonyodnak? Igen szomorú. Az, ami nekem, felelte Gigia. Hát neked mi bajod? Kitörődik avval? Megbosszankodtam rá. A csuda rázzon meg! Hát már te is titkolózol! Mi baja a kisasszonyodnak? Gondolkodva nézett rám, és csak a szemöldökét emelgette, vállát vonogatta. Nem vallathattam, de lógó fejjel ballagtam haza, s mind éten át Emőke szava búgott a fejemben. Mi szomorúbb a halálnál? Nem sokára rá kiváltották a patríciusnét. Az ura maga jött el érte. Megkeresett engem az íróházban, és megkérdezte, hogy mekkora volna a váltságom. Nem tudom, uram, vonogattam a vállamat, nem kérdeztem. Hát, azt mondja, ha nem nagy, kiváltalak. Magam mellé veszlek, nemességet szerzek neked. A leveleidet írástudók is megcsodálták. Olyan megható képet festettél a feleségemről, hogy még idegenek is könnyeztek rajta. Kiváltalak. Köszönöm, feleltem kevé alázatossággal. Inkább vagyok itt rab, hogy sem nálatok, uram, főnemes. Megütközve nézett rám. Mégtán ma is csóválja a fejét, ha eszébe jutok.
3: Hatvanharmadik fejezet. A tavasz abban az évben korán érkezett. Már február végén kék lett a hun leányok hajában az ibolya, és zöld volt a mező. A szövetséges hadaktól napról napra jött az értesítés, hogy megindultak, s hogy az Alduna mellett várják Attillát. Talán még nagyobb népsokaság is jelentkezett, mint a nyugati hadjáratra. Attila csillaga a magasán ragyogott. A katalauni csata után senki sem kételkedett többé, hogy az övé a világ egészen. Hallottuk, hogy Marcianus is szűköl. Ha odaérünk, térden hozza Attila elé a koronáját. Mit is tehetne mást? Ezen a földi világon csak egy király az, aki uralkodhatik. Az íróházban már arról is beszélgettünk, hogy Attila Konstantinápolyba teszi át a székét. Márványpalota illik a világ urának, s tengerparti város a hatalmas hun nép előkelőinek. Már csak az volt hátra, hogy meglegyen a nászünnep. Attila talán már másnap indul, s magával viszi az új asszonyt is. Hát egy tavaszi napon az is megtörtént. A pap délben áldotta meg őket. A főtéren rengeteg mágia égett, fehér lovat áldoztak, és zsákszámra öntötték a tűzre a tömjént. A város virággal volt tele. A téreken ökröket és bárányokat sütöttek. Mindenfelé folyt a bor, és szólt a zene, pengett a sarkantyú, és daloltak a lantosok. Attila palotájába 1000 vendég volt hivatalos. A főterem arra az alkalomra új díszt öltött. Terjedelmes szőnyegek takarták a falakat és az oszlopokat. A terem szögleteiben márványból faragott görög-római istenszobrok fehérlettek. Azokat mind a római városokból hozták, de csak a férfi szobrokat. A női szobrokat nem tűrték meg a hun nők. Férfi szobrokban is csak a takartakat. A szobrok fejét hun süveggel díszítették. Nagy arany és ezüst kandeláberek ragyogtak oldalt. Az asztalon 1000 teríték, csupa ezüst és arany. A terem közepén láncon egy faragott hordó függött, a római pápa ajándéka. A legrégibb Lacrimae Christi volt annak a tartalma. Az ebéden persze én nem voltam bent. Künn a hadi gyakorlótéren versenyfuttatást rendeztek a hunok, azokat néztem. Más helyen kötéltáncosok, avzon komédiások, alán késhányók, görög csepűrágók mulattatták a népet. A palota előtt való téren Cerkó egy seprűn lovagolva utánozta a főurakat. Nagy hasú Eszlászt, amint a pocakját feszítve töttyög a paripán, Csátot, amint a bajuszát húzogatva kevékedik, Bikafejű Mácsát, amint a fejét lógatva részegen lovagol, Urkont, amint nagy macska szemeit meregetve kiáltja. Előre! Vissza! Ők! Ők! Én már ismertem ezeket a tréfákat. Maguk a kigúnyoltak is sokszor megnevették. De a nép először röhögte. Az öröm zengett-bongott mindenütt Attila városában. Aztán, mikor előhomályozott az est, a fáklyák százezre gyulladt ki a földön. A nép odagyűlt Attila palotája elé, s látni kívánta a királyt. A király meg is jelent a palota erkélyén a fehérbe öltözött koszorús fejű új asszonnyal együtt. A nép eget rengető örömkiáltással fogadta őket. A férfiak a süvegüket rázták, a nők a kendőjüket lebegtették. A boldogság mámora piroslott minden arcon. Én, aki nyugodt szemmel tudok nézni minden izgalmat, azon az estén nem bírtam föléje emelkedni a sokaság érzésének. Magam is lobogtattam egy szurok fáklyát, és üvöltöttem a hunokkal. Éljen Attila! Áldás! Már nem a barbár vezér ő az én szememnek, hanem a szerencsém tartója, éltető napom, örökös királyom. A nép aztán, hogy Attila visszavonult, csoportokra oszladozva vigadott tovább. Én Csáték elé mentem, ahol itáliai énekesek és kvád táncosok zörgették a tányértobot. Amint ott állok, megpillantom a csoportban Csáték cselédségét, s köztük Gigiát. A leány az első sorban állt Gyöngyi mellett, és a fáklyák fénye megvilágította. Meglepett annak a leánynak a szépsége. Mi volt ő, mikor először láttam? Füstös, éretlen gyerkőc. Most az arca fehér és gyöngéden piros. Fekete két szeme, mint két fekete pillangó. A haja dús, keze lába formás. Csak beleütődött a szemem, és elámult rajta. Uzura megpillant, intho csatlakozzak hozzájuk. Szívesen. A kvád táncos akkor kezdte a fáklya táncot. Fiatal ember volt, könnyen forgó, könnyen ugró, hajlékony derekú. Azzal ügyeskedett, hogy a fáklyákat szüntelen kígyóztatta a teste körül. De tán az ünnep örömére több zsírt kent a fejére a kelleténél, a láng belekapott a hajába, s a táncnak a hunok nagy derültségére vége szakadt. Gyerünk másfelé, kiáltotta Uzura. S karon kapta rába asszonyt, ragadta magával. Gyerünk! Ladó is karon fogta Gyöngyit. Nekem Gigia maradt. Beleöltekezett a karomba, és kószáltunk a zajgó városban. Ők szegények ritkán szabadulhattak hazúról. Akkor, hogy a ház teljesen rájuk volt bízva, valamennyien otthagyták. Sétáltunk a fényben, vigadalomban. Megállottunk egy-egy mulató csoportnál. Néztük, mint pörgetik a teltképű hunmenyecskéket a fiatalok. Gyuhaj! Majd dalt hallgattunk az itáliai hadjáratról. Egyik dal ma is az eszemben van. Arról szólt, hogy az itáliai síkságon Attila sátorának kerestek helyet. Valami domb kellett volna, de nincs. Hát legyen, mondta a fővezér, hozzon mindőtök egy süvegnyi földet. Aznap estére hegy keletkezett ottan. Tovább sétáltunk. Egyszer azt érzem, hogy Gigi a karja remeg. Fázol talán? Kérdem gyöngédeden. Mert tavasz elején voltunk még akkor. Nem, felelte, s boldogan nézett reám. Milyen szép vagy, Gigia, bámultam reá. Tudod-e, hogy az imént csodálkozva néztelek? Elpirosodva, mosolyogva vont vállat. Mi haszna vagyok szép, rebegte. Nem ér az nekem semmit. No-no, sose hallottam még, hogy valakit azért sajnáltak volna, mert szép.
6: Te már hallottál-e félét? Nos, hát akkor nagy sajnálatot érdemelsz te is. És ahogy a karja a karomban pihent, láttam, hogy a keze is formás. Hallgattunk. Ha Emőke nem volna a világon, gondoltam, ez a leány éppen jó lenne én nekem. De ez csak átszálló gondolat volt. Mikor hazaérkeztünk, szórakozottan búcsúztam el tőlük. A következő nap remény sugarai villogtak már a lelkemben. Holnap. Nekem is érkezik végre ünnepem. Ragyogó, nagy, szép ünnepem. Későn keltem, de a ravó társaim se siettek. Négyünknek volt egy szobánk, Konstantinosznak a szobája mellett. Az valamivel külön volt Rába asszonynak a szobájánál. A keményítő szag helyett gubacs szag uralkodott benne, de a falakat templomi képek díszítették. Mindenféle olajfestmények, merevarcú szentek és teltképű komoly angyalok. Nem is tudom, minek hozták el a hunok. Nem kellettek még takarmánytartó ponyvának se senkinek. Gyenge a vásznuk, mondták megvetően. Én azonban sokáig nem tudtam elaludni. A reménység száz alakban játszotta elém a találós kérdéseit, hogy mit várhatok Attilától. Csak egy a bizonyos, hogy felszabadít. Minden násza után felszabadítja Attila az úri rabjait, hogy emlékezetükben tartsák azt a napot. A felszabadult rabok haza is mehetnek, ha akarnak. Ritka az, aki hazamegy. Az a készszorítás, amellyel a fölszabadulás történik, ott marasztalja a rabot Attila mellett. Na, hát nekem is ide nyújtja a kezét. Királyok is szerencséjüknek érzik. De hát azon túl. Hát, ha nem kapok tőle egyebet, csak egy díszes kardot és süveget. Nem, ez semmiképpen nem történhetik. Szép sátort és nagy vagyont, sok lovat, tehenet, szolgát kapok tőle. Tán arra is szólít, hogy mielőtt indulnánk, házasodjak meg. Nem, erre most nem szólít, majd csak a hadjárat után. Akkor már én is 10 embert számítok, mikor a zsákmányt megosztják. Hát ez forgatott az ágyban. Reggel, mikor fölébredtem, a boldogság és kétség vegyes borzongása futott rajtam végig. Olyan remegő szívvel öltözködtem, mint a menyasszony, aki az esküvője napjára virrad. A sarumra az arany sarkantyút csatoltam, a hajamat illatos vízzel locsoltam meg, és fürtökbe rendeztem. Az ég kissé felhős volt, a levegő hűvöskés, szinte fázlaló. A városban még helyenként szólt a zene. A palota széles tornácán már egybegyűltek a főurak, és halkan beszélgettek. Ott állt a fővezér kék bársony süvegben, a kardját a hátán átfűzve. Ott állt a gazdám, araszos bajuszát sodorgatta. Ott állt a szabad görög. Kis csikóbőrös kulacsból kínálta az öreg barcának a borharmatot. Ott állt Orestész, néhány főtiszt, Ardarik király, Berki, Orgovány, Dorog, Mácsa, Kászon, Upor, valami 50 főember apró csoportokban. Várták a házi kürt szavát, hogy beléphessenek a terembe. S az udvaron tehenek bőgtek és birkák bégtek. Az ajándék állatok voltak azok, 7 fehér tehén, valamennyi aranyozott szarvú, 7 fehér paripa, valamennyi aranyozott körmű, 7 bárány, 7 fehér kecske, azok szarva is aranyozott, 7 fehér tyúk, 7 fehér páva, 7 fehér galamb, 7 fehér daru, no, sok mindenféle 7 fehér. A folyosó ajtó már nyitva volt, s ott állt 4 álmos testőr. Bejjebb a folyosó homályában Edekon kapitány köntöse piroslott. Bizonyára mind éten át ott örködött, s tisztségéhez illően első akart lenni, aki szerencsés jó reggelt, erőt, egészséget kíván Attilának. Szabad görög megszólított. Na fiú, mennyiért adod el a mai napodat? Hát, ha azt megkaphatnám vele, amit a király nem adhat... De amihez a király adománya nélkül nem juthatok, akkor nem adnám oda a római birodalomért. Ha pedig azt nem kaphatom meg, amit remélek, akkor a szabadságomat, a király minden ajándékát, s ráadásul a fejemet is odaadom az ördögnek ingyen. Szabad görög nevetett. Szeretem a találós kérdéseket, de erre nem vállalkozom. Hát mégis mi a? Ha a király nekem adja minden aranyát, s ráadásul a napot, a holdat és zsákokban az ég minden csillagát, az mind semmi ahhoz a kincshez képest, amit ettől a naptól várok. Nevetett.
7: Ezt még úgy sem értem.
6: A csoporthoz Kászon főkürtös lépegetett szokatlan díszben, álmos vörös szemmel. Kérdezte, hogy a király fölébredte már. Kezet fogott egy-néhány úrral, s ivott kamocsának a csutorájából. Miért hoztad el a kürtödet? Kérdezte Vacsar. Csak nem gondolottál, hogy máma indulunk? Attillától kitelik, felelte Kászon. Az idő korán kinyílt. A beszélgetésünket dübörgés szakítja meg. A folyosón Edekon rohan felénk. A sisak nincs a fején. Kikelt arccal hörgi a testőröknek.
8: A fővezért!
6: S fuldoklik, rázza a kezét.
8: A fővezér! Fussatok a fővezérhez, a főpaphoz, az orvosokhoz!
6: Mi csak eltermettünk. A fővezér ott áll előtte a csoportban, de Edekon annyira meg van zavarodva, hogy nem látja.
8: Mi baj?
6: Képedeznek az urak. Edekon a falhoz dől, mint a részeg. A szeméből könnyek omlanak, az öklét a homlokára csapja.
8: Jaj, jaj nekünk!
6: Kiáltja, hogy szinte megfagyunk a szavától. A fővezér vállon ragadja.
8: Itt vagyok, mi történt?
9: Meghalt.
6: Szakadt ki a szó az emberből, de valami oly iszonyú hangon, mintha a szíve szakadt volna ki a száján. Mintha villámütés ért volna mindenkit. A gondolkodás megállt az emberekben. Hogy ki az, aki meghalt, senki sem merte kérdezni. Oly elképzelhetetlen szörnyűség volt, hogy nem hittünk a fülünknek. Végre a fővezér ajka mozdult meg, mintha lélekfolytó álomban rebegné.
8: Megölték. Nem tudok semmit, hörögte Edekon. Az asszony csikoltott, és én berohantam. Attila ott fekszik. Hanyatt. Kiáltok neki. Uram! Rázom! Nem felel!
6: S az ember a falnak dőlve zokog. Megindultunk, mint az alvajárók, szótlanul, szinte tolongva be az ajtón, végig a homályos folyosón, föl az emeleti lépcsőn, ahol Attila hálószobája van. De ez olyan gépiesen némán történt, mintha mindenki egy rettenetes álom kénytelenségében mozogna. Ajtó nincs a szobán, csak egy két selyem kárpit, vastag, földigomló. Az urak sápadtan tolongnak be, engem is sodornak magukkal. A kettős szárnyú ajtó kitárul, valami nehéz szag, meleg pince dohához hasonló. A szoba homályos sarkában térdel zilált hajjal fátyolba burkoltan, reszketve és sírva Ildikó. A nagy diófa ágyon pedig ott fekszik Attila hanyatt, melliktakartan, mozdulatlanul, iszapszín sárgán. Félig nyílt szája, mintha véres volna.
8: Uram!
6: Rebegi reszkető hangon Mácsa.
8: Uram!
6: Kiáltja a fővezér is, megrázva Attila vállát.
8: Uram!
6: Kiáltja, mint ahogy Krisztus kiálthatta Lázárt a sír előtt. S lerogyik az ágy mellett a kerevetre.
8: Meghalt! Meghalt!
6: Susogják eldermedten körülöttem.
9: Megölték! Megmérgezték!
6: Ordítja az öreg Barca. S megragadják Ildikót a hajánál, mint valami állatot.
9: Te ölted meg!
6: A nő sikoltva taszítja el a kezét, s a tenyerébe rejtekezik. A szavakat nem érti, de a vad hangra összerászkódott. Az arca, mint az őrülté. Barca is rázza a királyt.
8: Attila!
6: Sírja öregesen, apásan.
8: Attila!
6: A király keze a takarón van. Megragadja azt is, de elbocsátja megint, lerogyik a térdére, és fuldokolva sír.
8: Meghalt!
6: Minden arc könyvtől nedves már a fővezér a falhoz borulva zokog.
10: Ó, jó uram, én jó királyom, végünk!
6: Zokogja egy hang. Ki térdre esik, ki az ágyra borult, de mind jajgatott, mind sírt csukladozó zokogással.
7: Jaj már neked, szegény hun nemzet!
6: Kiáltotta az öreg barca. Magam is fulladozva mentem ki a szobából. A folyosón sápadt és jajgató emberek tolongtak befelé, kifelé. A torony lépcsőhöz szorultam. Fölmentem, hogy levegőhöz jussak. A palota körül csend van még. A távolban valami három helyen szól a zene. A napfény a felhőkből kisütött és megvilágította a város felét, a sátorok aranycsúcsait, a paloták résztetőit. A palotából látom, lovasok vágtatnak szerteszét. A zene elhalkul a távolban. Valami folytó csend ül a város fölé. Látom aztán, hogyan sietnek elő mindenfelől, férfiak lóháton, asszonyok, gyermekek a lovak mellett futva. Egyre többen, többen, a palotáknál már özöllő sokaság, halk zúgás a hangja. A tér megtelik emberekkel, asszonyokkal, gyermekekkel. Úr és szolga, nő és férfi vegyesen tolong be a palota minden ajtaján, s a levegőt zúgás és morajlás remekteti. Úgy érzem, mintha összeszakadt volna a föld és ég. A levegő folytó, mint zivatar előtt. Valami késztet, hogy lóra üljek és kimenjek a mezőre. Ne lássak, ne halljak semmit. Amint leérek, a testőrökbe ütközök. A folyosót elállták. Csak most rohan még Rika királyasszony, sikoltozva a haját tépve, Attila szobája felé.
10: Megölték, megölték!
6: Sikoltozza. A nyomában előrehajló fejjel siet Aladár királyfi, a süvegét a kezében tartja. Sápadt, mint a fal. Aztán a többi asszony jön, és a többi gyerek. Nem bírom hallgatni ezt a borzasztó sírást, mondom Balassa testőrnek. Eresz ki! Ki ölte volna meg? Szólt a testőr könnyes szemmel. Nem járt itt kívülünk senki. Aztán a papok jöttek, és az orvosok. Mindenki azt beszélte, hogy megölték Attilát, hogy megint a görög udvara bűnös. A népet dű és kétségbeesés szállotta meg. Az orvosok negyed óra múlván kijöttek, és azt mondták, hogy seb nincs a királyon, hanem ugyanúgy halt meg, mint Buda. Kikiáltó ismétli ezt a palota előtt, és a népnek bús morajlása rá a felelet. A tornácon a főurak sírnak. Csát előrántja a tőrét, és a ruháját hasogatja vele, az arcába is beledöfi, jajgat, a földre üls, eldől.
7: Vége itt mindennek, még az Istennek is.
6: Kászor megmozdul, hogy fölemeli, de akkor hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, Attila aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára. Kászon elfordul, leoldja a nagy szép elefántcsont kürtöt a nyakából, és csapja az oszlophoz olyan erővel, hogy ezer darabra törik széjjel.
3: Hatvannegyedik fejezet. Délután már ott feküdt Attila a főtéren, magas ravatalon, ezüst csillagokkal ékített fekete selyem sátor alatt. A sátor oldalait fölkapcsolták, hogy a nép láthassa. A főpapok a ravatal mögött fekete lovat áldoztak, s a világtalan káma megkérdezte az elköltözött hun szellemeket, hogy miképpen temessék el Attilát. Tegyétek őt hármas koporsóba, ez volt a felelet. Az első koporsó legyen arany, mint a napfény, mert ő a hunok napja volt. A második koporsó legyen ezüst, mint amilyen az üstökös csillag szárnya, mert ő a világnak üstökös csillaga volt. A harmadik koporsó legyen acélozott vas, mert ő erős volt, mint az acélozott vas. míg a koporsók készültek, a hun főurak minden éten át azon tanácskoztak, hogy hova temessék el Attillát. Mert vándor nemzet a hun, s lehet, hogy valamelyik király fölkerekedik, s más országba viszi a népét, mint ahogy a méhek is elrajzanak. Vagy lehet, hogy a sok szövetséges nép közül tolvajhat kívánja meg az aranyat. Vagy az is lehet, hogy századok múlván megint egy erős népfaj áll elő, s akkor az aranykoporsót kifordítják a földből. Az öreg káma válaszolt az égi sugallat szerint. A Tisza tele van apró szigettel. Egyik helyen a keskenyebbik medréből térítsétek el a vizet. Ott ássátok meg a sírt mélyen, és szélesítsétek meg a medret, hogy az legyen a nagyobbik. Azután, ha el van temetve a király, bocsássátok vissza a vizet. Idő múltával gyöngül az emlékezet, az iszap is belepi a koporsót. Senki se tudja majd, hol van Attila eltemetve. 100 000 ásó és kapa fogott aznap reggel munkába. Földdel tömött zsákokat rakva rekesztették el a Tisza ágat, ahol gyűrűt folyik a Tisza egy kis sziget körül. Estére már megvolt ásva a sír, olyan mélyen, hogy azt ember ott többé meg nem találhatja. Beszorták az alját virággal, falombal. Harmadnapra készen volt a hármas koporsó. Attillát még egyszer fölemelték, hogy mindenki lássa utoljára. Aztán a nép jajgatása között helyezték az aranykoporsóba. Melléje tették a kardját, íját, aranyos láncsáját. A fejére tették tündöklő sisakját, amelyet a csatákban viselt. Én velem a temetés előtt való éjjelen különös valami történt. Amint ott állok a virrasztók között, s hallgatom fásultan, butultan a táltosok imádságát, valaki megérinti a vállamat. Hátra tekintek, Gigia. Mit akarsz? Jer! Véltem, hogy emőke izent valamit. Mentem bágyattan, érzéstelenül, mint valami ónember. Megyünk a sokaságon át, odaérkezünk az udvarba. Ott már nincs senki. Félre van a fal mellé a sötétségbe. És sugdos rejtelmesen. Arra kérlek, ne menj el a temetésre. Emőke szokott illatvize szaglott rajta, s ez szinte felbőszített. Miért? Csak, kérlek, esedezek, ezt az egyet tedd meg. De miért? Az okát mondd. Az éjjel borzasztó álmom volt. Azt álmodtam, hogy Attila lóháton száll a felhők között egy csapat emberrel, véres lovak és véres emberek. Te is köztük voltál.
11: Ugyan eredj a pokolba,
3: förmettem rá. Letérdelt és átkarolta a lábamat.
10: Ne menj el, Széta, ne menj el. Ezt az egyet kérem csak tőled. Valamikor azt gondoltam, kérhetek többet is. Nyájas voltál hozzám, és kedves, és egyszer én egy rózsát dobtam le neked az ablakból. Fölvetted a rózsát, és megcsókoltad. Azt gondoltam, az én szívem az a rózsa.
3: A vér a fejembe futott.
11: Te adtad azt a rózsát!
10: Haragszol érte? Rosszat tettem vele? Nem akartam, bocsáss meg. Utadban többé nem leszek, de ne menj el a temetésre!
3: Az első gondolatom az volt, hogy felrúgom, meggázolom, vagy nem tudom, mit csinálok vele. De míg a meglepődés elnehezített, lefogta a kezemet egy csillapító gondolat is. Ostoba leány! Mit tudja ez, hogy mit cselekedett? Nyugodj meg! Feleltem. Én is álmodtam valamit. Az én álmom jobb a tiednél, és bizonyára okosabb is. És ott hagytam.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyos gyümölcskertész. Szent Péter esetén.
1: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
12: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek.

0: jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a pároloktatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogy néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 génmintát tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gén expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportersütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kis településen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak.
3: Mi a célja a programnak, milyen célkitűzései vannak? Gondolom, sok felé, sok irányban elmozdul a program.
2: Így van, a cél, mely a programnak, a Tanítsunk Magyarország egy kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekekkel, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusoknak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak, tényleg, Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység. Minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen. És hát nyilvánvalóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően.
3: És ami miatt most készítjük az interjút, hogy lehet még jelentkezni mentornak, technikai oldaláról közelíteném meg, hogyan, miként, mettől, meddig lehet jelentkezni.
2: Sok-sok kisgyerek és sok iskola vár arra, hogy ott indulhasson a mentorprogram. Szívünk szerint az összes jelentkező iskolát rögtön tereszórnák, de ennek egyetlen egy akadálya van, hogy teleszórjuk, hogy csak annyi iskolába tudunk annyi mentort küldeni, ahány embert kiképeztünk itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül. Úgyhogy minél több hallgató jelentkezik mentornak, annál több gyereket fogunk tudni ellátni ezzel a programmal. És most így van pontosan ezért, hogy még több mentort tudjunk kiküldeni az iskolákba, szerveztünk, ilyenkor nyáron egyébként szoktunk egy tömbösített kurzust, amikor 3 nap alatt, 30 órában gyakorlatilag megtanulják azt a mentorjelöltek, amit egyébként a fél év során heti 2 órában a társaik. És szeptembertől már ösztöndíjas mentorként dolgozhatnak.
3: Esetlegesen, ha most még valaki szeretne jelentkezni, miként teheti meg?
2: Az egyetem honlapján is fent van a felhívásunk, tehát könnyen meg lehet találni, de végtelenül egyszerű a történet, a TMO, mint Tanítsunk Magyarországért, kukac.unik@miskolc.hu e-mail címre kell írni egy e-mailt, hogy ha-hú, én a Miskolci Egyetemen vagyok egyetemista, és szeretnék jelentkezni mentornak.
3: És ezen a képzésen, amin például részt vettek, ha még valaki esetleg jelentkezik és belecsöppen a képzésbe, ott milyen muníciót kapnak, mivel szerelitek fel őket, mit tanulhatnak meg?
2: Alapvető filozófiánk a felkészítésben, hogy úgy készítjük fel a hallgatóinkat, ahogy szeretnénk, hogy dolgozzanak a mentorált gyerekeikkel. Tehát alapvetően, hát ez nem egy ilyen előadás van is a hallgató-hallgat típusú óra, hanem mindig történik valami, aktívak benne a hallgatók, hiszen hiszünk abban, hogy a tudás elsajátítás az aktivitása sokkal-sokkal hatékonyabb, és nyilván van néhány nagyon fontos tudáselem, ismeret, kognitív befogadni való információ, ami szükséges ahhoz, hogy a mentorok el tudják majd végezni a munkájukat, de alapvetően azt is tevékenységközpontú módszerekkel szoktuk elsajátítani, úgyhogy 2 nap igazi tréning vár rájuk. Ráadásul a 3. napon terveztünk egy nagyon izgalmas, érdekes találkozót, ahova cigány származású, az életükben valamilyen nagy sikert, vagy legalábbis egy sikeres életutat befutó felnőttek lesznek ott, hogy nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy ha valaki hátrányból érkezik, nagyon lényeges az, hogy legyen valaki olyan, aki kapaszkodót ad, aki segít abban, hogy kitörjön, hogy boldoguljon, és ők is el fogják majd mondani, hogy számukra mik voltak ezek a kitörési pontok, és hogy igenis, hogy lehet szegénységből, nagyon nagy hátrányból is nagyon sikeres életutat befutni.
3: Mentornak kinek érdemes jelentkezni, illetve hát úgymond ilyen gyakorlati jó tanácsokat kérdeznék, hogy miben befolyásolja egy mentor életét, még a lelkiekre nem térünk ki, mert azt szerintem külön megérdemel egy témakört. akár úgymond az egyetemi élet során, hétköznapok során miben, hogyan befolyásolja a mentor életét, esetleg mit kaphat ettől a programtól?
2: Ez tipikusan olyan program, hogy mindenki annyit tud kivenni belőle, amit beletesz, illetve azt mondják a mentoraink, hogy többet vesznek ki, mint amit beletesznek, de ha valaki ezt tényleg akár csak a minimál követelmény szinten teljesíti, nem tud nem változni az élete, vagy akár csak a világlátása, a szemlélete. Egyszerűen nagyon-nagyon sok azt tapasztaljuk, egyébként számunkra is meglepő módon, hogy nagyon sokat ad a mentoroknak ez a program. Szerintem minden hallgató csak végig gondolja, hogy 20 évesen egy fiatal mellett van 4-5 kisgyerek, akik tényleg úgy néznek rá, mint egy félistenre, hiszen a mentorukat nagyon-nagyon tisztelik és szeretik a gyerekek, és ami lehet, hogy meglepő, nagyon szót is fogadnak nekik, és mindent elfogadnak tőlük, ez nagyon erős egóépítő hatással van. Nagyon nagy felelősségérzetet tanulnak meg például a mentoraink, és megtanulnak számos olyan készséget, képességet, kereszt kompetenciát, ami majd aztán a munkaerőpiacon nagyon hasznos lesz, hisz nagyon, általában nagy a távolság, ahonnan a mentorok jönnek, az egyetemisták, és ahonnan a gyerekek érkeznek. Másképp kommunikálnak ezekben a mikrovilágokban. Neki meg kell tanulnia beszélni, utasítást adni, kérni, viccelni, szórakozni, magyarázni egy olyan gyereknek, aki egy teljesen más szókészlettel, teljesen más szokásrendszerrel működik, és a munkaerőpiacon, ha majd ő diplomásként el akar helyezkedni, valószínűleg erre szükség lesz, hisz irányítani kell diplomásként olyan embereket is, akik egy egészen mert szociális közegből érkeznek.
3: Egy mentornak egy menetrendje, ha nem is egy hétköznapja, egy hete hogyan néz ki?
2: Heti 6 órát ír elő a program a gyerekekkel való foglalkozása. Ezt lehet úgy csinálni, hogy minden nap kimegy 1 vagy 2 órát, de nem, egyébként nem lehet így csinálni. Egy gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy minden mentorunk egy napot szabadít fel az egyetemi tanulmányai alól. Ezt nagyon általában meg szokták tudni valamilyen érdekes módon oldani a hallgatók, de egyébként a rektori egyéni tanulmányi rendelez technikailag is és hivatalosan is teljesen megoldható. Tehát heti egy napot szoktak felszabadítani, elmennek az iskolába, és akkor ezt a 6 órát egyben töltik a gyerekekkel, de olyan is van, és nyugodtan ki is lehet hagyni heteket, hisz nagyon gyakran szerveznek például kirándulásokat. Vagy vannak, ez ritkább, de vannak olyan mentoraink, akik hétvégére elviszik például a gyerekeket, és ez is beleszámít a mentorálásba. Mi azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy valójában az egyetemisták tanulmányi idejét, tanulmányi munkáját, hatásfokát nem hogy rontaná az, hogyha benne vannak a mentorprogramban, hanem még javítja is, pontosan azért, mert hatalmas motivációt ad, kimozdulási lehetőséget, egy másfajta perspektívát. Tehát, hogyha bárki attól fél, hogy akkor nem lesz annyira ideje a tanulmányaira, gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy ez egyáltalán nem így van.
3: Miért jó mentornak lenni? Milyen pluszt kaphat az ember, akár anyagi juttatást, akár lelki feltöltődést, akár ötleteket? Milyen plusszal jár az, hogy mentorkodik valaki, akár több éve?
2: Hát ez a kérdésben rejlik a dolgoknak a sorrendje és tartalma valójában, mert nagyon-nagyon sok irányú dolgot kap egy mentor. Azt, amit technikailag, fizikailag kap, ez egy 60 ezer forintos ösztöndíj, amiből 10 ezer forintot a gyerekekkel közös tevékenységre költenek, amikor elmennek például a faluba vagy a városba sétálni, akkor vehetnek belőle fagyit, elmehetnek moziban, elmehetnek múzeumban, bármi ilyen belépőre is lehet ezt folytani, illetve akár nagyon gyakori, hogy valamit csinálnak közösen, valamilyen kézműves tevékenységet, vagy akár pizzát sütnek, vagy szalonnát, erre is lehet folytani ezt az összeget. Tehát van egy jó ösztöndíj. Ehhez tartozik egy nagyon összetartó, számunkra is nagyon nagy örömet okozó összetartó közösség. Az egyetem különböző szakáról, különböző karáról, különböző korosztályból érkező mentorok egy nagyon szoros közösséget jelentenek, ami egy ilyen hatalmas nagy egyetemen azért nem olyan rossz dolog tartozni valahová, úgyhogy ezt is kapják a mentorok. A programnak egyébként ezen kívül vannak még anyagi juttatásai, mert hogyha valaki régen van a programban, és hál' Istennek itt a Miskolci Egyetemen jellemző, van olyan hallgatónk, aki 12 fél éve mentorált, tehát 6 éve, ami azért tényleg az ember életében nagyon-nagyon sok, akkor különböző prémiumokat is kap, ami anyagilag megfizethető, és amit most eszembe jutott pont Petra, az egyik közgazdász mentorunk, aki 12 fél éve mentorál nálunk, a napokban kapott egy levelet egy olyan mentoráltjáról, aki még 21-ben a kezdéskor volt a mentoráltja. És ez a fiú nagyon-nagyon szépen egyébként meglepően meghatóan leírta. Összetalálkoztak a buszon egy párszor, azóta is találkoznak néha, hogy Petra megy Prügyre, és leírta, hogy mennyire hálás neki, és hogy milyen sokat jelentett ez a mentorálás. Egészen konkrétan megfogalmazta a fiú azt, ami ennek az egész programnak a lényege, hogy megértette, hogy neki mi való, azóta is tanul, folyamatosan pedagógiai asszisztens, sem gondos, egyéb kérdéseket végzett el, és hogy mennyire erősen inspirálta az, hogy vele foglalkoztak, és hogy hittek benne, és így ő is elhitte, hogy belőle lehet valaki és valami.
3: Ja, mentoráltak, tehát a kisdiákok, akikkel foglalkoznak, nekik mit jelent ez a program?
2: A mi mentorált gyerekeink általában úgy nőnek fel, hogy viszonylag nagy családokban, zajgó iskolákban, de azt tapasztaljuk, hogy az egyénileg ráirányuló figyelemből valahogy kevesebb jut nekik. A mentor ezt tudja megadni. Egy tanárnak 20-25 gyerekkel kell foglalkozni egy osztályban, még akkor is, ha osztályfőnök. A mentornak 4-5 kisgyereke van, és egész évben rájuk tud fókuszálni. Tehát egyszerűen az is nagyon-nagyon sokat jelent, helyőkeresztőrök szokták ezt csinálni, hogy kiülnek a helyőpartra, és csak ott vannak, és közben beszélgetnek. Nagyon nehezen szokják meg, olyan banálisan hangzik ez az én idő. De hogy ezeknek a gyerekeknek, a hátrányos kis településen élő, sokszor maguk is hátrányos helyzetű gyerekeknek nagyon-nagyon kevés ilyen én idő jut. És nagyon nehezen szokják meg a gyerekek, hogy van valaki, aki csak rám figyel, csak velem foglalkozik, akinek fontos, hogy én hova adom be a továbbtanulási jelentkezésemet, és nem csak, hogy fontos neki, hanem valóban tud is ebben adekváltan segíteni, hiszen nyilván a szülőnek is fontos ez, de lehet, hogy ő nem látja úgy át ezt a továbbtanulási rendszert, hogy tényleg hatékonyan tudjon segíteni. A mentor erre viszont képes.
1: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportán Sütő Dávid Pelé kérde.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Szép eredményeket ért el a lévai kórus, egy arany és két ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa három formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott. Petró Balázs és Klein Barbara pedagógusokkal, karvezetőkkel a riportársütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismeretségünkre, illetve korunkra való tekintete, ha megengeditek, újfent, mint már az elmúlt időszakokban tegeződnék. Az Éneklő Ifjúság versenyről fogunk beszámolni, ahol minősítést is kapott a lévai kórus. Balázs, mit lehet erről a versenyről tudni, milyen céllal alakult? Tudom, nem szervezők vagytok, de gondolom valamennyire azért ráláttok erre, mert rendszeresen jártok erre a versenyre.
3: Igen, így van, a Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyt azt a KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége alapította az 1970-es években. Maga ezt a kifejezéséként Bárdos Lajos használta, és azóta van megszervezve több olyan kórus minősítő hangverseny. Hát ezt így hívjuk, nem verseny, gyakorlatilag ez egy verseny, egyébként csak minősítést osztanak, mint a legtöbb művészeti versenyen is. És Miskolcon ez nagyon sokáig ment, azt hiszem a 2010-es évek elejéig. Nekem is még volt szerencsém a Egressy Béni zeneiskola kórusában Murvainé Bodnár Ildikó néni vezetésével részt vennem ilyen versenyen. Aztán ez abba maradt bizonyos okokból, és most pedig Balázsné Molnár Ildikó tanárnő indítványozására, szervezésére, közbenjárására a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti intézmény immár a második alkalommal újfent megrendezi Miskolcon ezt a egyébként országban, minden nagyobb városban megrendezett kórus minősítő hangversenyt.
2: Milyen darabokkal, hogyan készültetek, Petra, hogyan készültetek az Éneklő Ifjúság versenyre?
4: Három formációval indultunk a versenyen, ugye volt a nagy kórus, ahol igazából korszakonként választottunk darabokat, szóval fogtuk, és egészen a reneszánsztól mostanáig a 20. századig válogattunk össze darabokat. Volt a kamarakórus, amit ugye legutóbb említettem is, hogy ez január-február körül alakult meg, illetve alakítottunk csak a versenyre egy női kart. Úgyhogy így három formáció így valósult meg.
2: És amúgy a darabok, azok esetleg, ha lehet tudni, egyet-egyet kiemelni, hogy mik voltak a különlegességei, a dallamok, voltak olyan nehézségek, különlegességek, ami a felkészülésben okozott olyat, hogy na, akkor ezt meg kell ugrani. Hogyan készültetek, milyen volt, mekkora volt a felkészülés a verseny előtt?
3: Voltunk itt ugye nálad január-februárban, és akkor említettük, hogy az előző fél év az nagyon kegyetlen volt, 17 koncerttel 3 hónap alatt, és utána eldöntöttük, hogy ez nem lesz így a második fél évben. Ebből fakadóan nyugodt körülmények között készültünk fel, ám bár nem azt a taktikát választottuk, hogy a bejáratot 2-3 éve műsoron lévő kórusműveket újítsuk fel és csiszoljuk tökéletesen, hanem pontosan amiatt, mert várt ránk egy megmérettetés, amivel lehetett a gyerekeket motiválni. Választottunk nehezebb műveket, olyan műveket, amik szerintem, tehát olyan nehézségű műveket, amiket még nagyon nem énekeltünk, meg a lévai kórus szerintem nem énekelt legjobb tudomásom szerint, de maga a nagy kórus az egy könnyebb repertoárra készült, ott, ahogy említette Petra, az volt a lényeg, az volt a versenykiírás, hogy minden zenetörténeti korszakból legyen valamilyen kórusmű, tehát ott sikerült ezt teljesítenünk, mert ott rövidebb lélegzetvételű műveket vittünk, és 10-15 perc a megkötés a műsoridő szempontjából, úgyhogy abban a 15 percben sikerült besúvasztani egészen a reneszánsztól egy kortárs, Léva is egyébként mi diákunk, Krös Rajmund Gábor Dispel a Darkness számával egy ilyen teljes zenetörténeti korszakokon átívelő repertoárt. A női karnál ott ezt nem tudtuk teljesíteni, mivel hogy a női kar az 2 hónapja alakult, azt hiszem, és kevés is volt rá az idő, elég nehéz műveket is választottunk, úgyhogy összesen 3 művet énekeltünk. Ott volt egy romantikus, volt egy 20. századi nagyon ismert Bolyongás című kórusmű, és ezen kívül pedig egy folk jazz feldolgozást, a Három piros kendőt veszek című nagyon szép népdalt adtuk elő Petró Csaba zongora és Szabó Mátyás Benyamin szaxofon játékával kiegészítve. A kamara kórusnál pedig nagyon nehéz, nagyon különleges műveket vittünk, de mivel, hogy annak Petra a vezetője, szerintem át is adom neki a szót, hogy ezt részletezze.
4: A kamara kórus repertoárja az úgy nézett ki, hogy volt Bachnak egy vonós négyes átirata kórusra, azt adtuk elő Bach R című vonós darabot, hangszeres darabot. A második darab, amivel készültünk, az Bárdos Lajosnak volt az első népdal rapszódiája, és a harmadik pedig Orbán Györgynek a Nunc Dimittis.
2: Fiatalok, mit szóltak ezekhez a darabokhoz? Itt azért mind a kettőtöktől elhangzott, hogy azért újdonságok voltak, nehéz művek, nehéz darabokról beszélünk. Ők amúgy hogyan fogadták ezeket a repertoárokat?
4: Tetszett nekik, én úgy vettem észre, illetve élvezték, hogy van egy kis kihívás, egy kis újdonság, új színek, amit eddig mondjuk nem annyira énekeltek, úgyhogy így élvezték a közös munkát.
3: Abszolút élveztük, nagy volt a kihívás, de ez egy érdekes kérdés, hogy mennyi kóruskoncertet, versenyt vállaljon be az ember, de az, amit én is hallottam a tanáraimtól, egyetemi tanáraimtól, régebb óta pályán lévő karvezető kollégáktól, hogy azért fontos, hogy legyenek ilyen megmérettetések, mert az ténylegesen a gyerekeket motiválja, és rá lehet őket venni komolyabb munkára. Mi ennek a pont a határán voltunk, tehát hogy az utolsó hetekben már minden héten volt próba, a versenynek a napján reggel 8-tól délután 3-ig próbáltunk, nem a hangjukat megölve, hanem azért ez struktúráltan rendezetten normális körülmények között, de hogy nagyon sokat próbáltunk, és hát nekem a személyes olyan része ennek a történetnek, ami egy ilyen célkitűzés volt, hogy énekeltünk reneszánszt. Tehát régi zenét én eddig nem mertem, én 5 éve foglalkozok a lévai kórussal, nem mertem hozni, mert a reneszánsznak a hangképzése és az egész maga, ahogy el kell énekelni egy ilyen művet, ez egy annyira más világ, egy annyival tisztább, üvegesebb, áttetszőbb hangzást igényel, ami egy hangképzés nem tanult gyermek számára egy ilyen nagyon nagy kihívás szerintem. Mégis nagyon szépen abszolválták ezt, és sikerült ezt nagyon szépen elénekelni, úgyhogy ennek örülök, nagyon örültem.
2: Milyen hangulatban telt a verseny, akkor ezek szerint ilyen 15 perces etapokban léptek fel a kórusok, mert szerettem volna kérdezni, hogy úgymond a lebonyolítás hogyan zajlik, hogyan néz ki, egy kicsit meséljük el a hallgatóknak, illetve hogy milyen hangulatban telt számotokra a verseny.
3: A verseny napját nagyon izgatottan vártuk, mert ténylegesen olyan dolgokat vállaltunk be nehézség szempontjából, hogy nagyon kérdéses volt, hogy ez mennyire fog tudni jól megvalósulni. Tisztában voltunk vele, hogy egyik mű sem lesz olyan minőségű, amire azt mondja az ember, hogy ez egy rádiófelvételben megállja a helyét. Nekünk az volt a célunk, hogy úgy tudjunk kiállni, hogy ne szégyenkezzünk, egy ilyen színes nagy repertoárt el tudjunk énekelni olyan minőségben, hogy a hallgatóság számára az egy élvezhető dolog legyen. És a idő hiányában, szűkében ténylegesen ezt választottuk, hogy akkor aznap, ha már úgyis a verseny miatt az iskola látogatása eléggé kérdésessé vált, akkor kikérjük őket egész napról. Csináltunk egy hosszadalmas előzetes szervezést, hogy akkor melyik kórus mikor próbáljon, egyik gyerek meg se legyen, folyamatosan munkában legyen szünet, ki szeretne bemenni valamelyik órájára, végzősök mikor tudnak megérkezni. Volt egy-kettő tavaly ballagott diák is, akiknek az egyetemi vizsgáikkal kellett összeegyeztetni, úgyhogy nagyon sok ilyen szervezésbeli dolog volt, helyszínválasztás, zenészek mikor tudnak jönni, és akkor utána pedig átmentünk a verseny helyszínére, és ott is volt már előzetesen a többi karvezető kollégával egy ilyen problematika, hogy akkor hogy legyen a sorrend, mert másnap voltak Botka Kriszta kolléganőnk vezetésével egy országos színjátszó versenyen a lévai színjátszósok. Na most a színjátszósoknak durván a 80% a kórusos is, úgyhogy szegényeknek aznap kellett még felmenni Budapestre, úgyhogy emiatt előrébb kellett hozni bizonyos kórusokat, megszervezni, hogy ők hogy jutnak el a tiszai pályaudvarra, és majd mennek fel Budapestre, ezt Szárisnek tanárni magára vállalt, eljött, meghallgatott minket. Nagyon sok minden volt itt benne, de a lényeg, amit el kell mondani, hogy nagyon jó volt a szervezés, tehát immáron a fazekas művészeti részének, tehát az Alapfokú Művészeti Intézménynek a vezetője, igazgatóhelyettesi pozícióban Kolozsi Balázs, és mind ő, mind pedig a kollégái Balázsné, Molnár Ildikóék egy olyan jó hangulatban telt ez az egész alkalom, és nagyon jó volt megszervezve az egész, hogy nekünk abszolút élmény volt. Nagyon jó volt a többi kórus meghallgatni, mindenki nagyon kedves volt, úgyhogy úgyhogy abszolút nagyon jó élmény volt számunkra ez az egész nap.
2: Ott a helyszínen ki, hogyan vezényelt ki, melyik kórust vezényelte, illetve Petra, majd a te személyes benyomásaidat is mondd el, hogy ott már, amikor kiálltatok, az neked milyen élmény volt?
4: Hát ez igazából felváltva történt, szóval mind a ketten vezényeltünk, mind a három formációban. Így tényleg szó szerint az volt néha, hogy egyet Balázs, egyet én, egyet ő, egyet én. Általában, vagy hát úgy összességében úgy válogattuk ki, hogy ki melyiket, hogy azért mind a kettőnknek voltak olyan darabjai, ami nagyon a szívünkhöz nőtt, amit nagyon szívesen szerettünk volna így megvalósítani, és ez sikerült is így elosztanunk, de egyáltalán nem volt probléma azzal, hogy te is ezt szeretnéd, én is ezt szeretném, nem, ezt nagyon jól meg tudtuk beszélni. Nekem ez a legelső ilyen versenyélményem volt, én még az egyetem alatt egyszer énekeltem így az éneklő ifjúságon Egerben, de az, hogy most ott legyek, mint karvezető és gyerekekkel együtt dolgozzak, ilyen még nem volt, szóval számomra egy nagyon meghatározó és pozitív élmény.
2: Igen, még duplán rátenném azt, hogy ugye a kamarakórussal talán ilyen körülmények közt most léptetek fel először, akkor még pluszban. Ez egy pluszt gondolom hozzáadott. Ez milyen élmény volt, hogy a kamarakórus, ami effektíve végül is mondhatjuk, hogy miattad veled jött létre, és akkor velük így most felléphettél egy minősítő versenyen.
4: Az egész kórusra nagyon büszke vagyok, és büszke is voltam, de hát már ott akkor rögtön, meg azért is, de hát ez már a kezdetek óta, ahogy dolgoznak együtt, ahogy nagyon szépen viselkednek egymással, és tényleg jó barátok, tehát hogy nagyon jó közösség működik a kóruson belül, és ezt nagy öröm látni. És most már sokszor azt érzem, hogy tényleg így a gyerekeknek az anyukája, meg az apukája vagyunk szinte, annyira így összenőttünk, meg ők is hozzánk, mi is hozzájuk, és hát ez az, amit mondtam is, hogy nagyon büszke vagyok a kamarakórusra is, tényleg mindenki mindent belerakott, amit tudott, odafigyelt, fejbe ott volt, úgyhogy ezt így megköszönöm, meghálálva a gyerekeknek, és a sok türelmet, a sok tanulást és a próbákat, ma egy kicsit ilyen élmény foglalkozást fogunk nekik tartani, készültünk is meglepetéssel, és ütöttem sütikét, illetve vásároltunk egy kis legót, szóval
3: anyagilag legyengültünk.
4: Kitaláltuk azt, hogy a versenyen kaptunk kézzel készült emlékvázát, és hogy akkor az hogyan nézzen ki és hova legyen kirakva, akkor legyen az, hogy lesznek benne virágok. És hát a legóvirág az, ami maradandó, a gyerekeknek is jó kis öröm lesz, kis közös foglalkozás.
2: És Balázs, neked milyen élmény volt kiállni a kórussal, illetve te hogyan élted meg így a versenyt így belülről, mint karvezető?
3: A karvezetés része egy amatőr kórusnál, egy gimnáziumi vagy akármilyen általános közoktatási intézmény kórusánál rendkívül pici szelete a mi munkánknak. Ami nagyon érdekes dolog, mert az egyetemen az ember, hogyha elmegy énekszakra, vagy elmegy szolfés-tanári szakra, vagy esetleg karvezető mesterszakra, ezek vannak itt most a repertoárban, amiknél az ember tanulhat karvezetést, hogy senki nem a pedagógiai oldaláról beszél, arról, hogy hogyan kell egy közösséget megszervezni, és pont erről beszélgettünk tanárnővel, Petrával utólag is, majd biztos erre is rá fogsz kérdezni, hogy magának a mi munkánknak az értéke, a gyerekeknek a teljesítménye az milyen nézőpontok, szempontsor szerint értékelendő, de hogy a karvezetés, de nagyon szeretünk vezényelni, csak az a baj, hogy nem nagyon van rá idő. Tehát, hogy leginkább az, hogy a gyerekek olyan állapotba jöjjenek, hangilag ott legyenek, a művek meg legyenek úgy tanulva, ez a mi munkánknak a nagy része. Azt, hogy utána már kiállunk, és ottan hókusz-pókuszkodunk, az nagyon jól néz ki, meg nagyon tetszik át, ez a visszajelzés által, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, megragadó az, hogy mi vezényelgetünk, mert látszik, hogy a gyerekek néznek minket, meg mi is őket, de hogy ez a kicsi része, de ez a jutalom része. Tehát onnantól kezdve, hogy végig dolgoztuk velük az egész elmúlt időszakot, és ott kiállhattunk, és vezényelhettük őket, az már egy nagy öröm volt, de észnél kell lenni. Tehát már itt megütöttünk olyan nehézségű műveket is, amiknél már nem elég az, hogy üti az ember az 1-2H, vagy a 4-et, vagy a 3-at, vagy a 2-t, az elején beint, aztán a végén megcsinál egy ilyen leintés mozdulatot, aztán meghajlik, meg mosolyog, hanem vannak olyan részek, ahol igazán múlik az, hogy az ember hogyan vezényel, de itt megint nem az a lényeg, hogy mi technikailag milyen karvezetők vagyunk, hanem hogy a gyerekekkel hogyan tudunk kommunikálni. Tehát ha én megtanítom a gyerekeknek, hogy a kislábújjam pöcögtetésére légy szíves egy pontos tempóban lépje be, akkor be fog lépni, hogyha én ezt meg tudom neki mondani, meg tudjuk csinálni. Tehát itt gyakorlatilag már a karvezetés része egy olyan dolog, hogy amihez hozzászoktak a gyerekek, azt mi csináljuk. És itt is a koncert közben is igazából nem arra figyelünk, hogy mit vezénylünk 80%-ba, hanem hogy a gyerekeket mennyire tudjuk inzultálni, hogy ők figyeljenek ránk. Tehát már most ezt csináltuk, hogy az első oldal megy fejből, ne bújjadak ott, tehát hanem nézzetek minket, és akkor megszületik a közös muzsikálás. Úgyhogy nagyon jó élmény volt, nagyon koncentrálni kellett, igazán elfáradtunk mind a ketten. De mondom, ez már a jutalom része. Ez mindig ilyenkor egy ilyen örömünnep.
2: És milyen eredmények születtek, illetve ti hogyan értékelitek így utólag most már, gondolom, lehet, hogy akkor már fogjátok értékelni majd a fiatalokkal együtt. Milyen eredmények születtek, és hogyan értékelitek ti a versenyt a három kórusnál?
4: A nagy kórus arany minősítést hozott el, a kamarakórus és a női kar pedig ezüst minősítést. Értékelés szempontjából beszéltem így az egyik zsűritaggal, illetve mi is beszéltük, hogy azért elég erős volt a mezőny, mivel most 12 formáció indult, míg tavaly csak 6. Szóval ez a kétszer annyi azért úgy persze megnehezíti a dolgokat, illetve mindemellett amúgy nagyon sokat fejlődtek a gyerekek. Én csak így ősztől követem, de még így is láttam, és volt olyan zsűritag is, aki nagyon megdicsérte, hogy tavalyhoz képest is óriási a fejlődés.
3: Igen, tehát konkretizálva a dolgot, tavaly aranydiplomát kaptunk. Az aranydiploma az a kiemelt aranyt jelenti gyakorlatilag. Idén már nem volt aranydiploma, de ugyanúgy lehetett volna kiemelt aranyt kapni, emellett pedig még van egy olyan minősítés, hogy országos dicsérőoklevél, és efelett van a csúcsok csúcsa, amit egyébként a beszélgetésünk elején említett, Egressy Béni zeneiskola kórusa annó elhozott minden évben zsinórba, ez pedig az évkórusa díj. Egyébként most is ott volt az Egressy, Dótosné Mészáros Eszter kolléganőm, én tanítok az Egressybe is vitte, és nagyon ügyesek voltak velük, nagyon meg volt elégedve a zsűri, aranyminősítést kaptak. Nekünk, tehát azt kellett megérteni, más volt a zsűri, hogy tavaly az képest, ahogy mondja is Petra, sokkal nehezebb műveket énekeltünk, és hogyha kidolgozásban, a női karban és a kamarakórusban voltak is olyan dolgok, amik nem voltak tökéletesek, akár a tavalyihoz képest is, a nagy kórus az viszont biztosan állítható, hogy egy sokkal nehezebb és sokkal kidolgozottabb műsort hozott, mégis ugye az is egy alacsonyabb kategóriai minősítés kapott. És megvallom teredelmesen, bennem volt ezután frusztráció, leginkább amiatt, mert féltem, hogy a gyerekeknek mennyire marad meg a kedvük. Kicsit dühös voltam arra, hogy nem a pedagógiai szándékot nézik, nem azt nézik, hogy a mai körülmények között hány gimnázista kórus van, ezek a gimnázista kórusok hogyan működnek, és hogy miért működnek leginkább, tehát hogy nem azért csináljuk ezeket, hogy mi felkerüljünk a örök, nem tudom én, profi karvezetők szobrára, vagy emlékművére itt Miskolcon, mint hogyha lenne ilyen, hanem hogy a gyermekeknek élmény legyen. És nekik is kicsit érthetetlen volt, hogy a tavalyihoz képest miért kapunk szerényebb minősítést, úgyhogy közben a munka, a belerakott energia, a profizmus és a gyerekek hozzáadás, és maga az együttesnek is a minősége egy sokkal magasabb szintet képvisel. És utána, amikor beszéltünk zsűritaggal, zsűritagokkal, akkor derült ki számunkra az, hogy a zsűri, az idei zsűri, akik között kettő ember más volt a tavalyhoz képest, egy régi iskolarendszer szerint mérték meg a kórusoknak a színvonalát. Tehát itt azt kell nagyon látni, hogy a 60-as, 70-es, 80-as és még a 90-es években is a magyar kórus az egy nemzetközileg elismert, sőt szinte élmezőnek mondható művészeti tevékenység volt. Tehát külföldre elmentek a magyar kórusok már a 60-as években, amikor tudjuk, hogy a Rákosi, meg utána már a Kádár korszakban is külföldre az mehetett, aki e-sportoló volt, vagy pedig profi kórusban énekelt. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nagy színvonalon voltak, elmentek külföldre, és a külföldi kórusok labdában nem tudtak rúgni a magyar kórusokkal. Na most ezzel a szemléletmóddal vizsgálva a mai kórusokat, nem komolyan vehetőek. Tehát ha összehasonlítjuk a régi kórusokkal, sem a lévai kórus, sem egyéb gimnazista kórusok, ebben szerintem mindannyian egyet tudunk érteni közösségileg miskolci karvezetők, és szerintem az országban is, nincsenek azon a lábukhoz, nem érünk fel a régi kórusokhoz, mert ott volt egy olyan iskolarendszer, a frissen kidolgozott Kodály módszertannal karöltve, és az állam támogatásával, és a gyerekeknek a teljesen más, hogy való nevelésével, hogy az egy nagyon nagy színvonalat képviselt. Viszont ez manapság nincs meg. És azután, hogy megtudtuk, hogy na jó, nem lehet mindent elárulni, de a lényeg, hogy egyébként a minősítés sem teljesen úgy akarták, ahogy, hanem inkább kevésbé akartak még differenciát, tehát volt egy egy pont, amit azt mondták, hogy ez vagy megüti valaki, vagy nem. Azt szerint nézve abszolút érthető ez a minősítés. Pedagógiai szempontból sajnos nagy terhet róttak ránk azzal, hogy most nekünk kell a saját gyerekeinket rávenni arra, hogy ezt megértsék, amit most itt próbáltam 3 percben összefoglalni, és azt lássák, hogy valóban történt előrehaladás, mert a zsűri szerint is történt, mert az a zsűri szerint, aki a tavalyi eredményeket is látta, itt azt kell megérteni, hogy egy más minősítés volt. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi az összélmény. Szerintem elmondhatjuk, hogy nem bántuk meg, hogy elmentünk, teljesen jogos ebben a szemléletmódban ez a minősítés, és reméljük, hogy jövőre még tudunk tovább fejlődni. Nem tudom, hogy tudunk-e, mert jelen körülmények között egy gimnázista kórus számára még színvonalasabb dolgokat csinálni, az szerintem már egy olyan áldozattal járó dolog, ami már nem lenne kívánatos egy gimnáziumban, tehát nem zenei gimnázium vagyunk, de mi mindent meg fogunk tenni. A gyerekeken az látszik egyébként, hogy élvezték, az látszik, hogy ők nekik abszolút egy érthető dolog az, ami történt, az szerint, ahogy mi azt elmagyarázzuk nekik. Szóval ez a véleményünk erről a dologról.
1: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, 1 arany és 2 ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa 3 formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott. Petró Balázs és Klein Barbara pedagógusokkal, karvezetőkkel a riportán Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálat